0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Viharkárok kétharmada a nyárra esik. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvár önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a különleges mentő szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőr beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák
1: Attilával. Gyere fel, ne táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután négytől.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda művek a mai naptól holdbiztos, hogy él!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi október-novemberi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-kal gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. Derül ki az Európai Parlament szerdán közzétett legfrissebb Euróbarométer felméréséből. A válaszadók 73%-a több eszközt adna az EU kezébe a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást.

koordináló, faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy ki ég a világ.
6: Omega!
11: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
13: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
14: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
15: Hagyományaink, értékeink Európában.
16: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1 és augusztus 20 között van jelen a tól déli partján, 7 települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az utifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Ószászerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszer. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobbi Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintás.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony

0: Koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatovfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Halló, halló.
2: Halló, jó napot.
1: Halló, na végre úgy fejleszik. Jó lenne, ha minél gyorsabban ide jönnének, mert defektet kaptam.
2: Jó. Milyen fészkes fenél?
1: Jó napot kívánok,
2: igen. Lenni, ja, igen. Ugye? Csak.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Marek féle okfejtés. Ha egy macskát beleteszünk egy üres mosógépbe, és a mosógépet benne a macskával centrifugáló programra állítjuk és elindítjuk, akkor az a macska nyávogni kezd. Viszont ha a mosógépbe kutyát rakunk, akkor a kutya nem nyávogni kezd, hanem ugatni. Amennyiben a mosógépbe egy disznót rakunk, nos, a disznó nem ugatni, hanem röfögni fog. Amiből értelemszerűen az következik, hogy a disznó biztosan nem kutya.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Világjáró
2: a Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Köszönjük szépen!
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
1: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Szivárvány.
7: Szivárvány.
9: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energia szállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem

0: Emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek.
3: Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 2. napján köszöntjük Otto nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név az Otto névből ered, mely az OT kezdetű nevek becézett alakja, jelentése birtok és vagyon. Ünnepelnek még az Ottók január 16-án, február 23-án, március 23-án, szeptember 22-én és november 18-án is. Becézése Ottóka, Otti, Ottika, Otus, jeles viselői ennek a névnek, Korvin Otto kommunista politikus, Bláti Otto Titus gépészmérnök, az elektronika úttörője, Herman Otto természettudós, néprajzkutató, valamint ön kedves Otto. Szintén ezen a napon köszöntsék még Jenő, Marcián, Mária, Odin, Ottokár, Sarolt, valamint Várkony nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 1271-ben kezdjük, július 2-án Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ottokár lemondott a hozzápártolt urak támogatásáról és az átadott nyugat-magyarországi várakról. Ezt nevezzük pozsonyi békének. A 16. századdal folytatjuk. 1566. július 2-án Salon de Provence-ban 62 éves korában meghalt Nostradamus, francia orvos és asztrológus jövendőmondó. Orvosként a pest is leküzdésért harcol, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette Profétis című művét, amely jövendőléseket tartalmazott történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatban. Megjósolta, hogy második Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is hatnak. Most aztán ugorjunk a 20. századra. 1936. július 2-án született Hoffi, azaz Hoffmann Géza humorista. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Maradunk továbbra is a 20. században. 1958. július 2-án Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshowkat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készített rádióműsorokat is, néhányat műveiből. A Szigorúan nyilvános, ez egy interjúk összefoglalója, az Isten óvda királynőt, valamint a Halhatatlan interjúim. 3 évet lépünk csak előre, 1961. július 2-án Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 61 éves korában öngyilkos lett. Legismertebb művei az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger. Ugorjunk a 20. század végére, 1994. július 2-a, a sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésen magyar javaslatra július 2-át a sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg, 1995-ben ünnepelték először. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. július 2-a, csütörtök. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. Áldott vagy te az asszonyok között. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörtett ronnyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názereti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kell. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettőjük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel a találkozás pillanatában. Erzsébet felismeri Mária méhében az Urat, és Mária hála énekre fakad. Magasztalja lelkem az Urat. Ez az ének nem csupán szép vallásos szöveg, hanem a hívő ember válasza a kegyelemre. Mária nem magát emeli fel, hanem azt ünnepli, hogy Isten kegyelme csodás dolgokat képes tenni azokkal, akik alázattal engedelmeskednek neki. A Magnifikát évszázadok óta az egyház imája. A szegények, az elnyomottak, az egyszerű emberek hálaadása ez, akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő, és nem passzív, nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat. Mária, Isten anyja, segíts, hogy hozzád hasonlóan én is elinduljak a szolgáló szeretet útján. Taníts engem észrevenni mások szükségét, hordozni Krisztust a szívemben, és jelen lenni a világban szeretettel. Add, hogy ne magamat, hanem az Urat megtapasztaljam. Taníts hálásnak lenni, amikor Isten megajándékoz, és hinni akkor is, amikor nem látok világosan. Segíts, hogy bátran mondhassam, nagyot tett velem a hatalmas Isten. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1916-ban az orosz pilóta állítólag megtalálta Noé bárkáját Aralát hegyén. A cár 100 tagú expedíciót küldött a helyszínre, akik mintákat és fényképeket hoztak, de minden eltűnt a kommunista forradalom ideje alatt. 1955-ben Francis Navarra kézzel faragott fadarabokat hozott el a hegyről, amik a vizsgálatok szerint 5000 évesek. Az USA műholdjai és kémrepülőgépei által készített fotókon is valami nagy, megmagyarázhatatlan rendellenesség található az Ararat hegy csúcsa közelében.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy elfelejtett régi magyar ételt hoztam itt a Rádió Recept Klubjába, csáki rostiost fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Rostiósokat vízszintesen bevágjuk. És ez nem csak rostiósból, megmondom őszintén, hétvégente otthon karajból szoktam elkészíteni. Szóval a rostiósokat vízszintesen bevágjuk, széthajtjuk, vékonyra kiveregetjük, szélein az inakat bevagdaljuk, sóval, borssal meghintjük. Ezután lecsót készítünk. A hagymát ezúttal apróra, a zöld paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk a lecsóhoz. Ha elkészült, ráöntjük a jól elkevert, megsózott tojást, és a lecsóval addig sütjük, amíg meg nem köt. Ezt elosztjuk a hússzeletekre, szétkenjük rajtuk a széleit, ráhajtjuk, és hosszában rúd alakúra összegöngyöljük, majd vékony zsineggel átkötözzük. Ezt a zsineges átkötözést el lehet felejteni abban az esetben, hogyha a tepsibe egymás mellé szorosan rakjuk a rúd alakúra csavart hátszíneket. A tekercseket zsírban időnként megforgatva sütőben kb. 15 percig elősütjük, majd áttesszük egy lábosba. A fennmaradó zsírban a finomra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, gyorsan elkeverjük fűszerpaprikával, erre vigyázzunk, mert hogyha a paprika megég keserű lesz, és kevés csontlével vagy vízzel a húsokra öntjük. Fedő alatt mérséggel tűzön pároljuk, levét mindig csak kevés folyadékkal pótolva. Ha félig puha, a zöld paprikát és a paradicsomot adunk még hozzá. Amikor elkészült, a tekercseket kiemeljük, a zsineget eltávolítjuk, a levet lisztes, simára kevert tejfőlel behabarjuk, kiforraljuk és átszűrjük. A tekercseket rézsútosan felszeleteljük, és a mártással leöntjük és petrezselyem zöldével meghintjük. Köretnek nagyobb vajas galuskákat adunk hozzá. Ehhez 120 g vajat 3 tojásságával kikeverjük, megsózzuk, hozzákeverjük a 300 g grízet, lisztet, majd a fehérjékből felvert kemény tojáshabot elevegyítünk hozzá, és vizezett kanállal forrásban lévő sós vízbe szedve kifőzzük. Ha a próbafőzésnél a vajas galuskák szétfőnnének, lisztet, ha túl kemény, egy kis vizet vagy vajat adhatunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon N-nyerté csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik

0: minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 2-a, csütörtök. Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az új köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az új köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Íbből Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 2. napján köszöntjük Otto nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név az Otto névből ered, mely az OT kezdetű nevek becézett alakja, jelentése birtok és vagyon. Ünnepelnek még az Ottók január 16-án, február 23-án, március 23-án, szeptember 22-én és november 18-án is. Becézése Ottóka, Otti, Ottika, Otus, jeles viselői ennek a névnek, Korvin Otto kommunista politikus, Bláti Otto Titus gépészmérnök, az elektronika úttörője, Herman Otto természettudós, néprajzkutató, valamint ön kedves Otto. Szintén ezen a napon köszöntsék még Jenő, Marcián, Mária, Odin, Ottokár, Sarolt, valamint Várkony nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán, 1271-ben kezdjük, július 2-án Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ottokár lemondott a hozzápártolt urak támogatásáról és az átadott nyugat-magyarországi várakról. Ezt nevezzük Pozsonyi békének. A 16. századdal folytatjuk. 1566. július 2-án Salon de Provence-ban 62 éves korában meghalt Nostradamus, francia orvos és asztrológusi jövendőmondó. Orvosként a pestis leküzdésért harcolt, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette Prophetis című művét, amely jövendőléseket tartalmazott történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatban. Megjósolta, hogy második Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték, és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is hatnak. Most aztán ugorjunk a 20. századra. 1936. július 2-án született Hoffi, azaz Hoffmann Géza humorista. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Maradunk továbbra is a 20. században. 1958. július 2-án Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshow-kat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készített rádióműsorokat is, néhányat műveiből. A Szigorúan Nyilvános, ez egy interjúk összefoglalója, az Isten óvda királynőt, valamint a Halhatatlan interjúim. 3 évet lépünk csak előre, 1961. július 2-án Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 61 éves korában öngyilkos lett. Legismertebb művei az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger. Ugorjunk a 20. század végére, 1994. július 2-a, a Sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg, 1995-ben ünnepelték először. Önök a Kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. július 2-a, csütörtök. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. Áldott vagy te az asszonyok között. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörtett ronnyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názereti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kell. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettőjük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel a találkozás pillanatában. Erzsébet felismeri Mária méhében az Urat, és Mária hála énekre fakad. Magasztalja lelkem az Urat. Ez az ének nem csupán szép vallásos szöveg, hanem a hívő ember válasza a kegyelemre. Mária nem magát emeli fel, hanem azt ünnepli, hogy Isten kegyelme csodás dolgokat képes tenni azokkal, akik alázattal engedelmeskednek neki. A Magnifikát évszázadok óta az egyház imája. A szegények, az elnyomottak, az egyszerű emberek hálaadása ez, akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő, és nem passzív, nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat. Mária, Isten anyja, segíts, hogy hozzád hasonlóan én is elinduljak a szolgáló szeretet útján. Taníts engem észrevenni mások szükségét, hordozni Krisztust a szívemben, és jelen lenni a világban szeretettel. Add, hogy ne magamat, hanem az Urat megtapasztaljam. Taníts hálásnak lenni, amikor Isten megajándékoz, és hinni akkor is, amikor nem látok világosan. Segíts, hogy bátran mondhassam, nagyot tett velem a hatalmas Isten. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1916-ban az orosz pilóta állítólag megtalálta Noé bárkáját Aralát hegyén. A cár egy 100 tagú expedíciót küldött a helyszínre, akik mintákat és fényképeket hoztak, de minden eltűnt a kommunista forradalom ideje alatt. 1955-ben Francis Navarra kézzel faragott fadarabokat hozott el a hegyről, amik a vizsgálatok szerint 5000 évesek. Az USA műholdjai és kémrepülőgépei által készített fotókon is valami nagy, megmagyarázhatatlan rendellenesség található az Ararat hegy csúcsa közelében.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatása, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását. Közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáli szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913

0: 80-80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Július 2-a, csütörtök. Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az Új Köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az Új Köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Íbből Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Koruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt.
3: Hobby Rádió. Értünk szól. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: T-Rádió. Barát a bajban.
5: Nem sokkal adásunk előtt április 29-én jelent meg egy tudósítás arról, hogy nyílt utcán műtött szívet a légimentők egyik orvosa, egyébként szerencsére szerintem mindenkinek sebész szakvizsgáló orvosa, percei voltak hátra a betegnek. Voltak már ilyen csodák, hogy ez a légimentőkről van most szó, de egyébként az Országos Mentőszolgálat életében történtek már csodák, és ugye annak idején azért fordultunk mi Tudi Peregrinhez, a főorvoshoz, ez az ő életében rengeteg ilyen csoda volt, vagy rengeteg olyan helyzet volt, amikor csodát lehetett tenni. De hogy látod a Turi Peregrin életét, kérdezem Debrődi Gábort, a Mentőmúzeum igazgatóját, adásmunkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok.
6: Igen, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és benneteket is, Hanti. Igen, hát főorvos bajtárs személye az újdonságok terén, hát tényleg talán az egyik legjobb példája annak, hogy egy kutató elme, egy fiatal pályakezdő mentorvos is mekkora sikereket tud elérni. Természetesen neki azért az egész habitusa, az ő személyisége, a kutatást, a gyakorlatot, az elméletet ötvöző kreativitása, hát tényleg mondhatjuk bátran, hogy átlagon fölüli. 1963-at írunk. A 63. év végében, amikor is az Országos Mentőszolgálat elkezdi a reanimáció új metódusát, amelyet még ugye Orovec Béla határoz meg az Orvosi Elsősegi Nyújtás című könyvben, amikor reanimációt ír, korábban ez a szó nem hangzott el, vagy éppen reszuszitáció, amelyben azt írja az alapító főigazgatónk, hogy az újraélesztés alatt mi a légzés és a keringés egyidei újraélesztését, illetve indítását értjük. Hát persze ez nekünk most egy evidencia, a kedves hallgató azt mondja, hogy hát most hogyan beszélünk, hiszen ezek tudott dolgok, igen, de azért ezelőtt mondjuk 70 évvel, meg az azt megelőző még az OMSZ alapítása körüli időben, sőt még a rohamkocsi indulásakor sem voltak ezek egyértelmű állítások. Ugye 1950. március végén indul a rohamkocsi, és akkor például még a szilveszterféle újraélesztési technikát alkalmazzák. Talán a kedves hallgatók hallottak erről a témát, erről a metódusról, most nem akarom nagyon esetelni, de ebben levegőbefúvás és mellkas kompresszió, amely napjainkban ugye a fundamentuma, sőt a 60-as évek elejétől az őrélesztésnek, ez akkor még nem is szerepel. Tehát ez egy óriás nagy lépés volt, hogy Gábor Aurél és fiatal kutató tudóstársai, ugye mentőkórház, és még nevesített még számos olyan műhely, amely ezért dolgozott, És itt tényleg ez a pályakezdő fiatal orvos 1963-ban ennek az új metódusnak, mellkaskompresszós befogásos lélegeztetésnek az alkalmazásával egy sikeres, tartós, szóval sikeres újraélesztést hajt végre. Hát ebben ő történelmet ír, de ugye beszéltünk erről a bizonyos császármetszéssel is, ugye.
5: Igen, benne lesz abban a felvételben, amit elővettünk az archívumból, egy 2024-es beszélgetést rögzítettünk annak idején Túri Peregrinnel. Engedd meg, hogy most behozzuk ide ebben a műsorban azt a beszélgetést, aztán nyilván folytatjuk majd, de mindaz, amit idáig elmondtál, és ami még hozzá tartozik, sűrítve benne van ebben a közel 20 percben, úgyhogy türelmet kérek szépen tőled, aztán folytatjuk majd.
6: Rendben, köszönöm.
5: Mentő, kórház. Kevesen emlékeznek rá. Hát a fiatalok nem is tudják, hogy volt ilyen a Szobi utcában, Budapesten nem messze a nyugati pályaudvartól. Ennek az intézménynek az életét idézzük most vissza. Túri Peregrinnel beszélgetünk, az egykori igazgatóra, vagy inkább úgy mondom, az egykori igazgatók egyikével.
7: Sorozatunk emberekről szól. Olyanokról, mint mi. Vagy mégsem? Dönts el ön. Ők elmentek a falig. Sőt, néha még azon túl is.
8: Mikor sét utoljára?
9: Egyszer, amikor észre is vették a többiek, amikor bejelentettem azt, hogy mindannyian elbúcsúzunk a kórháztól.
8: Ön zárta be az ajtót, akkor nem sírta el magát?
9: Nem, akkor már volt egy átmeneti időszak, amikor kiürítettük az egészet.
8: Ezt, a mentőkórházról beszélünk.
9: Igen, az volt 2 hónap, és hát az alatt az ember megszokta. Ez olyan, mint hogy a hozzátartozó elhal váratlanul, akkor az megüti, de aztán hónapok után kénytelen elengedni.
8: Amikor az ön édesapja elment, akkor 10 éves volt, hogyha jól emlékszem.
9: Igen, pontosan.
8: Az életére. Az hogy volt? De.
9: Akkor már beteg volt pár hónapja, és húsvét vasárnap fölhördült, eszméletét vesztette. A házban lakó szomszédorvos átjött, mert megadott egy injekciót, de nem lehetett megmenteni.
8: Ön ott állt?
9: Mellette voltam, igen.
8: Tehetetlenül lényegében?
9: Hát 10 évesen, így van.
8: Nem csak ezért meghatározó az édesapja halála, hanem egyébként is, ha jól gondolom. Akkor dőlt el, hogy orvos lesz?
9: Előtte is kacérkodtam a gondolattal. Utána is aztán egyre határozottabb formát adott.
8: Ennek mi volt az oka? Hiszen művész emberek voltak a szülei.
9: Igen, ez így van. Valahol ez is művészet, félreértés, ne essék. Sok ideg gondolkodás mód mögött azért jól vagy jobban csinálni, ahhoz kell egy művészi hajlam idézőjelben. Most nem azt akarom mondani, hogy én egy művész vagyok.
8: De közelítünk egyébként, mert amikor másodéves egyetemista volt, önre bíztak például egy bakbélműtétet, ami azért azt jelenti, hogy valamit másodéves egyetemistaként csak tudott,
9: hát,
8: hogy önre bízták ezt a lehetőséget.
9: Sokat voltam ott, aztán azt mondták, hogy akkor most csinálta. Tehát az egy műtét úgy néz ki, hogy az operatőr operál, és valaki asszisztál. Na most, ha ugye 100-at asszisztált az ember, akkor 101-et odaadják, amelyik nem tűnik nagyon szövődményesnek, azt a simát akkor csinálják.
8: Nem remeg a kéz, izzadságcseppek nem jönnek a hangokon.
9: 21 évesen nincsenek ilyenek.
8: Amikor a mentőautóban azt a császármetszést eldöntötte, jóval később gondolom, akkor sem volt önben félelem, mi lesz, sikerül-e?
9: Nem, 1968-ban volt. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy medikus koromban Tulajdonképpen lényegesen többet tartózkodtam kórház különböző osztályai, mint az egyetemem, meg mint máshol, és azt, amit ott kellett csinálni, élőben én még nem csináltam, de nagyon sokban asszisztáltam medikusként. Benne volt a kezembe, hogy hogyan kell csinálni. De ezek a dolgok egyébként érdekesek, mert ugye nem mindennapos dolog, ez teljesen egyértelmű. Na most, ha az ember ilyet csinál, akkor vagy előre tervezget, hogy ezt meg ezt így fogom csinálni, vagy van valami trigger, ami arra inspirál, hogy kezdjek el gondolkodni, hogy hogyan csináljuk. Volt ilyen is egyébként későbbi években. Egy mindennapi eset. Egy baleset, nagyon gyorsan odaértünk. Egy terhesség utolsó napjait hordó asszony volt a halottak helyszínén, meghalt. Szívhangjai voltak a gyereknek, egyértelmű volt, hogy ki kell venni. Ez olyan, mint amikor beindít az ember egy programot, megnyomja az entert, attól kedve a program megy magától. Tehát ott nincs gondolkodás, az hidegfővel
8: meg nem lehet visszacsinálni, megy,
9: mint a számítógépes program. Uh-huh. Aztán utólag gondolja végig, hogy ezt vagy itt vagy amagy.
8: Történt mindez egy mentőautóban.
9: Igen.
8: Addig volt már ilyen a mentőszolgálat történetében?
9: Talán egyszer valamikor a 30-as években.
8: Tehát nem minden évben
9: nem
8: fordul elő.
9: Azóta is talán 2 vagy 3 volt ilyen.
8: Óriási felelősség. Egyik oldalról.
9: Igen. Ma már azért sokkal több esélye lenne az újszülöttnek, mert egyrészt más felszerelés van most a mentőautóban, másrészt van egy olyan speciális cserni mentő, egy koraszülött mentőautó, ami mire én kiveszem a gyereket, már ott vannak, és ők gondozásba veszik.
8: De akkor ez még
9: abszolút
8: nem volt.
9: Semmi nem volt.
8: Mi hiányzott a legjobban? Egy asszisztens?
9: Nem, mi hárman nagyon jól összetudtunk dolgozni.
8: Gépkocsi vezető, az orvos.
9: Az ápoló.
8: És az ápoló.
9: Így van, tehát ez nem volt gond, minden kézre adtak. Az egy újszülöttet más felnőtt maszkkal lélegeztetni, felnőtt ballonnal lélegeztetni, és így tovább. Tehát ezek olyan momentumok voltak, amik jobb lett volna, hogyha nem így van. De addig, amíg eljutottunk a kórházba, egyik budai kórházba, addig át tudtuk hidalni az akkori igényeknek, lehetőségeknek megfelelően. Ne feledjük el, azért ez több mint 50 éve, majdnem 60 éve.
8: Hozzátartozó volt-e? Az asszonynak a rokona, férje, gyereknek az apja?
9: Tulajdonképpen ezzel nem foglalkoztam, mert betettük az asszony, becsuktuk az ajtót, elvégeztük a beavatkozást, és mentünk onnan.
8: Átadták a gyereket?
9: Igen.
8: És az elhunytat?
9: Az elhunytat, meg a...
8: Elvitték, akiknek ez a dolga.
9: Igazságügyi orvostani intézet. Igen.
8: És akkor mi van? Becsuktuk a mentőautót, elindulunk visszafelé, túl vagyunk mindenen, és akkor mi van az emberben?
9: Tulajdonképpen akkor jön rá, hogy jé, mit csináltam, ezt nem szokták csinálni, de jól esett, hogy megcsináltuk. Tehát egy jól eső öröm alapvetően sikerélménynek mondhatnám meg.
8: Kisfiú, kislány volt, aki megszületett?
9: Kisfiú.
8: Nevet adtak neki?
9: Nem.
8: Mert volt egy másik főorvos a mentőknél, aki... Ő adta a nevet egy telefonfülkébe, talált csecsemőnél, ha jól emlékszem.
9: Na, olyan volt, hogy én adtam nevet a gyereknek, mert sokkal egyszerűbb volt. Bejött egy ifjú hölgy a mentőkorát belgyógyászati ambulanciájára. Ez a belgyógyászati ellátásod mindenhez fel volt szerelve. Csak Szabolcsból jött, és mutatkozott a baba már a szülőutakban. Úgyhogy ott a mentőkorát belgyógyászati ambulancián farfekvéses szülést vezettünk le, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hála annak a néhány évnek, amit medikusként eltöltöttem. No, ő neki mi adtuk a nevet?
8: Az önnevese egyszerű, Peregrin. Olvastuk a neten, hogy ez egy zarándok-szerűséget takar ez a név.
9: Idegen vándor.
8: Ön végül is az egész életét így élte le, ha jól értem, orvosként.
9: És még hozzá az ikrekjegyében.
8: Hülyen a nevéhez. Ja. Hiszen mindent kipróbált, mindenhol ott volt, hát érdekelte.
9: Hát mindent nem lehet, de sok mindent. Ami a munka körbe hozzájárult, az sok mindent.
8: Többször említettük a mentőkórházat. Azt olvastam valahol, hogy érdekes a története ennek a ma már nem működő intézménynek. Ez tulajdonképpen egy szemklinika volt, azt mondják.
9: Előtte.
8: És annak az igazgatója, egy furcsa nevű ember, nem jut eszembe a neve, akit aztán meghurcoltak.
9: Konstantinovics Milánnak hívták.
8: Hogy jó fej volt, odaadta az épületet.
9: Ennek érdekes története volt. 1956. november 4-e, amikor is a körút egyik oldaláról nem volt tanácsos elmenni a másik oldalára, és a mentőknek volt egy raktára ebben a kis Szobi utcába, ahol a fertőző szembetegségeket kezelték, és ott ragadt két mentőegység, akik nem tudtak visszajutni a Markó utcába. Nevezetesen egyik Puszter Magda sebészorvossal, aki aztán egész életét ott dolgozta végig a mentőkórházban. És lényeg az, hogy telefon azért működött, látták a mentőautót, elkezdték oda hordani a sérülteket. Konstantinovics Milán aláírta, hogy ez megy, és a szembetegeket átvitték a László kórházba, és oda elkezdték hordani.
8: Így lett mentőkórház a mentőkórház.
9: És így lett egy fekvőbeteg gyógyintézmény, ami valamikor a kezdetén sok részeggel foglalkozott, aztán kiderült, hogy a részegek nem mind részegek, betegek, és így szépen haladt, amíg eljutott odáig, hogy számos téren az országban a legkisebb kórházaként a vezető intézmény volt.
8: Ez egy gazdag embernek volt a villája, annak idején úgy épült.
9: Nem, török követségnek
8: épült. Bocsánatot kérlek,
9: török követségnek épült, így van.
8: Sok mindenben előre járt ez az intézmény, ahogy mondja, abban is, hogy itt alakult meg az a sürgősségi osztály, aminek az utódjában minden kórházban találkozunk. Tehát ma már minden kórházban van sürgősségi osztály, de akkor az országban egyedül itt volt?
9: 1956 után, tehát amikor megalakult, akkor ez sehol nem volt egyébként ilyen jellegű megosztás. Miután kicsi volt a ház, rájöttünk arra, hogy nem kell minden beteget, akit behoznak, fölvenni a kórházba, mert 10-ből 8-at el lehet engedni haza utána, némi megfigyeléssel. Ez nem, rájöttünk itt túlzás, mert mire én odaértem, addigra ez a rendszer működött. Itt Gábor Aurél nevét kell megemlíteni, Maklári Lajos nevét kell megemlíteni, akik...
8: Az ő nevükén is van a táblán, ami emlékeztet a mentőkórházra.
9: És múlhatatlan érdeme van Oravec Bélának, aki a világ első sorába hozta fel a mentőszolgálatot három momentummal, a rohamkocsival, a légi mentőszállítása és a mentőkórházzal.
8: Visszatérve a kórházra, sokan sajnálták, hogy bezár, talán még ön is. De hát az élet velejárója volt, hogy már mindenhol volt hasonló osztály.
9: Nem arról volt szó, hogy magát az épületet, azt szerettük, azt is persze, hát az ember 40 évet eltölt valahol akkor az évnek van. A bántó igazán az volt, hogy maga az elv és a rendszer, amit a kórház képviselt, az újító szemlélet, az innováció, az oktatás, kiterjedt oktatás a legkülönbözőbb szinteken, maga a betegellátás. Az esett ki úgy, hogy a fővárosban még most is nehezen pótolják, ezt meg kell mondjam.
8: De hát a baleseti intézetben is van szellemi tőke.
9: Ez a fajta szakág azonnan teljesen kihalt, az szintisztán balesettel foglalkozik, és semmi
8: még
9: más.
8: Még ezzel szemben önök foglalkoztak balesettel?
9: Meg sok belgyógyászati beteg, elsősorban a szívinfarktus és az akut szív- és agybetegségek voltak a téma.
8: Jól emlékszem, hogy ön volt az első, aki használta a pacemakert?
9: Helyszínen.
8: Meccsen?
9: Nem. A foci meccs az ország első helyszíni újraélesztése volt. Igen. 1963. november 17-én Fradi Vasas meccsem. Meccs után egy ember rosszul lett, kiderült, hogy meghalt, és akkor is beugrott, megnyomták az Enter gombot, minden előkészület nélkül újraélezgettük.
8: Lassan kezdem azt gondolni, hogy mindenkinek mázlia van, aki önnel találkozott betegként.
9: Hát azt nem biztos, hogy így van, de akkor ez így volt. Ez utólag derült ki a Ára Felkai Tamásnak, aki ezeket a dokumentációkat múzeológusként kezelte, földolgozta, homogénmentés szervezés története címén disszertációban összefoglalta. Kiderült, hogy ez volt az első korszerű helyszíni újraélesztés. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ehhez köthető az egész paradigmaváltás, ami a mentőszolgálat munkáját jellemezte a 20. század második felében.
8: Mert hogy addig...
9: Most éppen erről fogok majd beszélni a rohamkos évfordulóján egy felkért előadásban.
8: Mert hogy addig, tehát paradigmaváltást
9: igen,
8: említ.
9: Mert korábban az úgy nézett ki, hogy akit elütött az utcán az autó, az kiment a mentőautó, be kellett szépen kötni, el kellett látni a sebét, és bevinni a kórházba. És attól kezdve, az időszaktól kezdve egyre több olyan volt, hogy beteghez, tehát nem sérülthöz, hanem belgyógyászati beteghez, szívbeteghez kellett, és így tovább kellett kimenni. Először csak újraélesztéshez, aztán a súlyos, hogy megelőzni az újraélesztés, és így tovább. Manapság lényegesen több a belgyógyászati ellátott beteg, mint a sérült, akit az OMSZ.
8: Engedjen, menjünk vissza oda a futballpályához.
9: Igen.
8: Tömeg van.
9: Akkor már nem
8: haverok
9: volt igaz,
8: vannak,
9: akkor már nem volt nem igaz, volt. Majdnem üres volt már a stadion. Vége volt a meccsnek.
8: Megállapította, hogy meghalt az ember.
9: És akkor elkezdtük nyomni, fújni. Ennyit. És ezt csináltuk a kórházig.
8: Menet közben.
9: Ma már nem úgy csinálnám. Pár ezer eseten túl az ember bejön.
8: Mi hajtja az embert? Megyünk a kórházba, 20 percig. Nyomjuk a mellkast folyamatosan. Mi hajtja? Mitől nem veszem észre, hogy elfáradtam, nem bírom tovább, az ízületeim hát, ki vannak?
9: Amit elkezdtem, azt végig kell csinálni. Főleg akkor, hogyha így menet közben reagál a paciens.
8: Ja, hogy volt visszajelzés.
9: Ilyen volt, igen, igen. Hát amikor a Szabolcs utcában is én csináltam az első újraélesztést, korszerű, újra a Szabolcs utcai, akkor már klinikák voltak. Beteget nyomkodtam, és közben elmondta a kór előzményeit, miközben nem volt érdemi szívműködése, persze. Csak hatékonyan kell nyomni.
8: Tessék mondani, megköszönték-e önnek ezt a sok mindent, amit adott a szakmának?
9: Mit ért
8: kitüntetés, azonban? Elismerés, miniszter, gyere légy szíves, Peregrin, ülj le, hogy vagy, oklevél.
9: Amit az OMSZ által adható kitüntetéseket...
8: Tehát a saját szakmájában
9: belül ott elismertek. Megkaptam a kardiológiai társaság első díját. Tehát ilyenek voltak.
8: Na most, ha már szóba került a kardiológia, az a pacemaker érdekelne.
9: Igen.
8: Ugye az egy olyan berendezés, ami szabályozza a szívműködést.
9: Így van.
8: Laikusként.
9: Igen.
8: Gondolom.
9: Így van.
8: És ebből egyet, nekem az az árokpart mindig a mentők, és az árokpart egyben van, mert ugye általában kint dolgoznak, vagy esetleg döntött többségében. Hogy volt? Honnan volt önnek pacemakere, amikor még nem volt pacemaker?
9: Jó, tehát az egész egy kicsit vadregényes, és ma már biztos nem szabadna így csinálni. De akkor szabad volt, és elég sok ember életét megmentette végül. Tehát arról volt szó, hogy mondtam az elején, hogy van egy trigger, ami elindít egy tervezést.
8: Egy impulzus. Történik valami.
9: Így van, impulzus. Ez az impulzus az volt, hogy egy kollega, akinek pacemakerre volt, műtét közben Kecskeméten lefordult a székről, mellé állt a pacemakerre.
8: Tehát aztán az orvos műtött... És eközben...
9: Igen, nekem kellett Kecskemétről a Városmajor utcai kardiológiai intézetbe bevinni.
8: 80 kilométer.
9: Úgyhogy lehetőleg életben is maradjon. Ami nem lett volna még impulzus hozzá, de az igen, hogy nagyjából 3-5 percenként leállt a szíve. És akkor mindig nyomkodni kellett, aztán elindult. Megint nyomkodni kellett, megint elindult. Odaértünk, és bementem, és azt láttam, hogy elővesznek egy drótot, azt beledugják egy viszérbe, egy vénába, azon keresztül az bemegy a szívüregbe, rákapcsolnak egy telepet, és attól kezdve a beteg teljesen jól van. Picit le van egyszerűsítve, elgondolkodtam rajta, hogy ezt meg lehet csinálni máshol, és nem kell ez a Városmajor utcai klinika. És ezt hangsúlyozom, ez az ideiglenes, nem amit véglegesen beültetett, ez az ideiglenes beültetett, ami áthidalja azt az időt, amíg megkapja a véglegest. Ez volt a tudatos tervezés, mert innen kezdve a mentőkórház intenzív osztályán kipróbáltuk, hogy hogyan kell csinálni. Sikerült.
8: A kórházban.
9: A kórházban.
8: De ebből aztán lett a mentőautó.
9: Tehát az intenzív osztályon meg volt minden ahhoz, hogy akkor azt mondtam, csináljuk úgy, akkor csináljuk úgy, hogy azokkal az eszközökkel csináljuk, ami a mentőautóban megvan. Defibrillátor van a mentőautóban, drót van, az MC3-as EKG, nagyon szépen látni, hogy merre járok. Az egésznek a kulcsa az volt, hogy a szív elektromos tevékenységet észlelve én meg tudtam állapítani, hogy az mikor van a helyén a szív jobb kamrájában. És amikor ráadtuk az energiát, akkor elkezdett működni.
8: Mondom, az energia honnan jött?
9: Az intenzív osztályon a monitorról. Ennek is megvan a maga egyéni szintiszta magyar története. Tudni kellett hozzá egy Kaszanics nevű ápoló, aki ilyen gondolkodó, furfaragó ember volt, és vett egy szappandobozt. Rájött arra, hogy a végleges pacemakereknek a működését egy pici elektronika biztosítja. Az összes többi az...
8: Elfér a szappantartóban.
9: Az bőven elfér, sőt, abba belefér még egy 9 voltos lapos elem is. Szappantartót becsuktuk,
8: Jött a két drót, vagy három.
9: És banánhüvelyt betettünk, és a drótot bedugtuk, és működött. Aztán ezt már potméterrel lehetett tökéletesíteni, úgyhogy majdnem annyit tudott, mint a nagy műszergyáraknak.
8: És ezzel tetszett életet menteni.
9: Ez volt az indulás elég hosszú időn keresztül.
8: Emlékszik az elsőre?
9: Ásztói kórházban volt, ahol a belosztályom alig élt már egy ember, gyakorlatilag kontaktusképtelen volt, mert talán egy hetet tizet vert a szíve. És ez hozzátartozott, hogy a Pásztói Kórháznak igazgató belgyógyász főorvosa, meg az én főnököm jó barátok voltak, az akkori főnököm, és ez meg volt a két intézet között a kapcsolat, és a Lengyel Pista fölhívta Maklárit, hogy lehetne azt az embert fölhozni. Igen, hogy lehetne fölhozni. Hát akkor elmegyünk.
8: A Túri Peregrin és
9: vagy. Igen, elmentem. A rohamkocsi személyzetével együtt csináltunk egy vénát, bedől, ugyanúgy, mert az intenzíven csináltuk, ugye megnyomtuk az enter gombot, és a két perc múlva a beteg kinyitotta a szemét, és elkezdett beszélni. Szóval impresszionáló volt egyébként a dolog. Azok közé tartozik, amikor az ápoló, akivel voltam, később mentőtiszt lett, és magas beosztásban is dolgozott, mondta, na ezért érdemes orvosnak lenni.
8: Hoztam önnek egy meglepetést. Ugye most volt a névnapja, a felvételhez képest egy nappal korábban volt a névnapja, és hoztam önnek egy meglepetést. A mentőmúzeumból szedtük össze. Segítsen igen. Eldönteni, hogy mit látunk. Hát ön van rajta, nyilván.
9: Az egyik én vagyok, valamelyik rohamkocsin, és azt mondtam, hogy volt egy MC3-as EKG. Na, és ez volt az MC3-as EKG.
8: Amin keresztül mérzi.
9: Amit csak látni lehetett, rögzíteni nem lehetett semmit. És ezen keresztül néztük, lehet, hogy ez még az egyik elődje volt, amikor nem elektródákkal néztük, hanem talpakkal tettük rá. Ez a 60-as évek második felében készülhetett ez a
8: Jó szívvel hoztam önnek. Én abban reménykedtem, hogy ez Robur-ban, hogy ez egy érdekes
9: nem,
8: autó volt, ez egy NDK gyártmányú, hosszú,
9: igen,
8: rohammentőként
9: igen,
8: használták, igen, mi gyerekkoromban
9: álltunk az utcán. Hely, bőven.
8: Álltunk az utcán, gyerekkoromban, és néztük, hogy jön akkor, és ebben biztos műtenek, gondoltuk annak, hogy nem olyan nagyon hosszú volt. Ami az érdekessége, nem tudom, hogy ez igaz-e, ezért is kérdezem, hogy ezt az NDK-ban kenyeres kocsinak használták. Kenyeret szállítottak vele konkrétan.
9: Lehet. Egyébként a Mercedesek is úgy jöttek aztán később, hogy az üres kocsit kapta meg az OMSZ, és a Szegen volt egy páncélos javítóműhely, ott szerelték fel tulajdonképpen mentőkocsira, a szekrényeket, aha, meg a hordány tartót, meg ilyesmiket tettem.
8: Főorvos úr, nagy szeretettel emlékül, akkor tessék.
9: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
8: Eltenni a többi közé. Turi Peregrint hallották az elmúlt percekben. A főorvost, akinek
9: köszönöm
8: volt
9: szépen
8: értelme élni.
5: Debrődi Gábort szólítom, hogy itt van-e még a vonalban.
6: Igen, igen, jelentem, itt vagyok, mindenkit szeretettel üdvözlöm.
5: Igen, az a kérdés, hogy ugye Turi Peregrin életét végighallgatva az derült ki a laikus számára, hogy tulajdonképpen az élet döntötte el az ő tehetségét. És eszembe jött a kérdés, hogy a mentőszolgálatnál van-e valamilyen módszer arra vonatkozóan, hogy teszteljék a leendő mentőket? Feszültségtűrés, kreativitás, tehát egy csomó dolgot tudnék felsorolni, ami Turi Peregrinnél megjelenik a horizonton. Vagy egyébként a mentőszolgálat önmaga kiforogja a tehetségeket.
6: Hát az az igazság, hogy egyrészt ugye a tesztelés is zajlik, például mentőápoló, mentőgépkocsi tak jelentkező mentőbajtársaink esetében, főleg ugye itt a Közép-Magyarországi regionális mentőszervezetnél már hosszú-hosszú évek óta zajlanak ilyen előzetes tanfolyamok, szekundálás mondjuk az országban mindenütt, és azért a többi régióban is ez ekképpen működik. Hát mindenféleképpen azért a mentőszolgálatnak is felelőssége, azért azt a rátermettséget, azt a habitust, azt a, hogy is mondjam, azt a, az az érzékenységet meglátni a leendő munkavállalóban, a leendő bajtársunkban, hogy tényleg erre alkalmas valaki vagy sem. De azért ezek olyan értelemben, azért ezek spontán rendeződő folyamatok, hiszen ugye ilyen korábban nem volt, tehát illetve volt, ha valakiről kiderült, hogy nem alkalmas a pályára, nem bírja ezt a hatalmas nyomást, ezt a feszültséget, ezt az állandó stimulust. Gondoljunk abba bele, hogy kivonul a mentőegység egy rettenetes tragédiához, ahol helyt kell állni, ahol mindenki kapkodhat, mindenki kétségbe eshet, csak a mentőegység nem. Neki kell, és mondjuk éppen, hogyha mondjuk gyermekek az érintettek, a sérültek között, nekünk is van gyermekünk, mi hatalmas lélekerőt és összpontosítást kíván a segélynyújtótól, és ezt követően megtörténik a betegek ellátása, kórházi átadás, és akkor az ember egy picikét szusszanna, kicsikét pihenne, rendbe rakja a mentőautót, rövid időn belül beszélzi, hogy végzett, és jön az újabb eset, és mondjuk éppen megint egy ilyen eset jön, vagy mondjuk hajnali 2 óra, akkor a mentőautó visszatér a mentőállomásra, egy fél órán belül, amikor az ember egy picikét lepihen, kicsikét behunyja a szemét, és ugye mindenki ugye folyamatában testi szolgálatát, hogy egy perc, tehát a 2 perc kivonulás időn belül azonnal el kell hagyni a mentőállomást, és megint egy ilyen eset. Számos esetben voltam, hogy például hajnali 5 órakor, 6 órakor már tényleg váltás közeli időpontban, és akiből hiányzik mondjuk ez az attitűd, ez az affinitás, a betegek iránt, az az alázat, az irányítottság, hogy ezt a hivatást tűzze, az nem tudja ezt csinálni. Tehát ez olyan sok pénzt igényel az embertől, hogy ezt nem, hát ezt a hivatást nem lehet úgy győzni, hogy bemegyek reggel, teszem azt mondjuk, nem akarok más szaktákat fölhozni, és délután 2-ig vagy 7-ig ott vagyok. Nem. Ez olyan sok pénzt igényel az embertől. És hát ugye eleink, ezt ugyanúgy végig járták ezeket a grádusokat, és aki nem vált be, az ilyen formában önmagától is abba hagyta, mert ezt erőltetni sem lehet. Ez valaki saját akaratából úgy érzi, hogy akár a teremtőt erre alkotta, így bocsájtotta őt az útjára, és tudja végezni. Akiből ezt mondom hiányzik, az nem is keresi ezt. Az értető módon ez a szakma azért ez így mindig a legkiválóbbakat tartja meg magában. Na de beszélünk az emberről, beszélünk a hozzáállásról. Na de nagyon sok minden kell még ahhoz, hogy azért a helyszínen az ember sikeresen járjon el. A mentés hajnalán a 19. század utolsó harmadában gyakorlatilag semmi nem volt. A mentőkocsik, mármint fogatók, a lovak, mind adományként jöttek. Szegény Kressz doktor ott az első mentőállomáson ott próbált, ott a Lipótemplom bazár soron próbált rendet tartani, próbálta valahogyan magában is végigjátszani azon szituációkat, amelyek majd rájuk várhatnak. És ugye, hát szólt Jaromír Mundi bárónak, a Bécsi Önkéntes Mentő Egyesület akkori alapító igazgatójának, és egy héten keresztül itt bábáskodtak, itt segítették, tanították a fővárosi mentőket a bécsiek, aztán ők utána hazamentek, és itt maradtak magukra. És ekkor jöttek az óriási nagy dolgok. Hogyan lehetett a semmiből olyan nem légvárat, hanem egy olyan biztos alapokon álló kastélyt, egy erődöt építeni, amivel tényleg hát mindenki jogosan számol a mentők szakértelmére. Nagyon sok újdonság jött, de például az egyik legérdekesebb dolog, ezt talán nagyon kevesen tudják, hogy az elektrostimulációs eljárások 50-es évek közepéről beszélünk, természetesen egyik. Ezen eljárássorozat abszolút hatástalan volt. A nyúlt előtt akarta stimulálni a halántékra helyezett elektródákkal, segély nyújtott, természetesen nem működött az eljárás, abba is hagyták. Kísérleti eljárások családjába tartozó próbálkozás. De ehhez hasonló volt például a 1900-as évek legelején szintén Steinbuch Armin készítette, illetve árusította és vették meg a mentők. Ez egy budapesti nagykörülti ilyen orvostechnikai céget vezetett ez az úr, és például az az első elektrifikációs készüléket, tulajdonképpen az első defibrillátort, ezt is a mentők hozták be a gyakorlatba, amivel a betegnek a tarkójára, valamint a mellkasára helyeztek, természetesen ez sem működött, de ez egy nagy novum volt. Állandó probléma volt az, hogy mit lehetett csinálni az újraélesztéssel, és érdekes mód a mentőkben megfordult az a gondolat, hogy nem csak a lélegeztetés itt a fontos, ezért vannak aztán Szilveszter és egyéb kar, végtag, illetve felső test mozgatásán alapuló ilyen ventilációs, ilyen effektusokat kiváltani akaró mozgatások, hanem jött az elektromos áram. Mi lenne akkor éppenséggel? Például a bécsiekkel, bécsi mentőkkel nagy vitáik vannak a budapestieknek, hogy lehetne az elektromosságot, és ugye ekkor behívják ezt a bizonyos elektrifikációs készüléket, ebben a formában persze nem működött, de
5: Kami, nagyon izgalmasokat mondasz, és azon gondolkoztam, hogy nagyon messzire kerültünk Turi Peregrin főorvostól, tehát nagyon, csináljuk igen, azt, igen. Hogy zárjuk le ezt a merítést, és legyen igen. Egy önálló rész, amit jó. Ott folytatunk majd, ahol most abba hagyjuk, a mentők és az életmentés, és az újraélesztés, és az a sok minden, ami még hozzátartozik, és ami benned van a téma kapcsán, jó?
6: Jó, rendben, nagyon a örömmel.
5: Jó, tehát akkor most ugye elköszönünk, Debrődi Gábort hallották, Mentőmúzeum vezetője, igazgatója, Turi Peregrin főorvos úr is megszólalt az ő életét bemutatva. Estünk ámulatba azon a kitartáson és aktivitáson, amely rá jellemző. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, ott Marosi Antalt hallották.
10: Ami megment, T-Rádió.
11: A T-Rádió műsorát hallották.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
13: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc a szép, a hőt a táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó

0: bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby rádió.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 2-a, csütörtök. Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sáv elhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az új köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az új köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Íbl Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
7: Szia Cintia!
6: Zsolti, téged a Nonstop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
7: Így van.
6: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
7: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben, talán vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évre-évre így fejlődött.
6: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
7: Ezt bárki meg tudja tanulni.
6: Tényleg?
7: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
6: Wow.
7: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
6: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
7: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy olyan 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
6: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
7: Hát először nagyon furcsának vélték, apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 ezer ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
6: De. És Malek Miki volt a mentorod.
7: Így van.
6: Volt valami olyan, amit így átadott neked egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
7: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam fel soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. Ő most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
6: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
7: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
6: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
7: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
6: Szuper! Nagyon szépen köszönöm. Most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
7: Nagyon köszönöm.
6: Köszönöm.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így én jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartsuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen, hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen. És egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúban a beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duó formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videoklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fent van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy úgy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meg gondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát Igen. is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát Igen. az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, Igen. és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Van-e példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Ingvici Malmsteen. Tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing a la Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. és tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi akapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk, tehát hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper! Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyített, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megmondta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tisztás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a ház szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohi atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohi 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakad

0: Telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Július 2-a. Csütörtök. Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sáv elhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az új köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az új köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Íbl Miklós tér apró utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Induljon az adás, és hát induljon vele az is, hogy a Ford Ranger plug-in hibriddel gurulunk egy szépet.
1: Beülünk a Ford Rangerbe, ugye beültünk pontosabban, elindulunk. Ehhez az kell, hogy a sebességváltót szépen hátrahúzzuk D üzemmódba, megnyomjuk a gázpedált, és már suhanunk is. És zseniális, hogy egy ekkora autóba ülsz, mint a Ford Ranger, és semmi hangja nincsen. Suhanunk, gurulunk, igazából kintről hallasz csak zajt, egyrészt a vonatot, másrészt pedig nyílják a füvet. A vonat az elmegy, mi megyünk a másik irányba, és gurulunk, most viszont bekapcsolt a belső és a motor, hiszen hirtelen odaléptem az autónak, ellenben, amikor így elkezdesz szépen csak gurulni, akkor megint csak az elektromos hajtás fogja hajtani a Ford Ranger-t, ami nem egy kis autó, ugye? Tehát nem kell magyaráznom, egy Ranger az egy óriási autó, egy nagy, markáns gépjármű, és egyébként szerintem zseni, hogy ennyire finoman, ennyire jól tudsz vele gurulni. Aztán az is zseni egyébként szerintem, hogy ugye ezt a nagy autót tényleg egy elektromos motor hajtja. Sajnálom csak, illetve azt sajnálom, nem csak, hanem azt sajnálom, hogy igazából ez a majdnem 40 km-es hatótávolság, ami tud elektromosan, ez lehetne azért akár 80 is a mai technológiával már. Remélem, hogy a Fordnál is előbb-utóbb fejlesztik az akkumulátorokat, és még nagyobb elektromos hajtást fog kapni, mármint hogy a plug-in hibridsége az sokkal több elektromos hajtást fog kapni. Azt azért el kell mondanunk, és ezt nagyon sokan egy csomó helyen megemlítik, hogy a Ford az le van maradva az elektromossággal. Szerintem nincs maradva a Ford az elektromossággal, csak egyszerűen óvatosan nyúlnak hozzá. Tehát lehet, hogy úgy tűnik, hogy le vannak maradva, viszont náluk azt látom, meg azt tapasztalom, hogy akkor raknak be egy technológiát, egy elektromos technológiát, amikor már az kiforrott, megérett, meg stb. És akkor általában úgy szokták, hogy egy kisebb hatótávolság, de aztán utána folyamatosan frissítenek, és akkor ilyen fél éven, egy éven belül jönnek már a nagyobb hatótávolságok. Bízom benne, hogy a Ford Ranger is akár egy éven belül már egy nagyobb hatótávolságot fog kapni, mármint elektromos hatótávolságot. Egyébként az összes hatótávolsága, tehát az elektromos, illetve a belső égésű motor, az ugye a folyékony üzemanyag összességében durván egy ilyen 500-550-es hatótávolságot.

tud a Ranger azzal a használattal, hogy most én használtam. Itt most átgurultunk mindenen, tényleg megyünk jobbra-balra, és most fogok majd kikanyarodni arra nagyon pocsék, nagyon, hát majdnem azt mondom, hogy fors, de ezt csak gondoltam, tehát nagyon pocsék útra, ahol mindent szoktam, és most egyébként kettő dolog miatt figyelmeztetett. Az egyik az az, ugye, hogy felismertek táblát, egy picivel gyorsabban jöttem, a másik pedig az, hogy ugye nem nézem az utat menet közben. És képzeljétek el, hogy ennél az autónál, a Ford Rangernél azt csinálja, hogy te nem nézed az utat menet közben, miközben te gurulsz és haladnál előre, nem nézed az utat, akkor először egy ilyen hangjelzéssel fog figyelmeztetni. Utána, amikor nem érzed az utat, ez a hangjelzés az egyre hangosabb lesz, majd fogja magát az autó, és picikét elkezd, nem azt mondom, hogy belefékezni, mert hogy nem fogja lesatúzni, de hogy mégis egy picit így lelassítja az autót, annyira, hogy te azért úgy megérezd a kis különbséget, hogy nem ugyanannyival haladsz.

sikanyarodtam arra az útra, amit mindig szoktam menni, ezen a hepe és hupás, förtelmes minőségű úton, ugye, ahol már megszokhattuk, hogy az autókkal szépen közlekedek, és hát igazából egyetlen egy zajt fogsz hallani, az hát egyrészt a, nem kettőt fogsz akkor hallani, egyrészt ugye az abroncs az aszfalt alól találkozik, mert azért ezen egy elég nagy kerék, elég nagy abroncs szerepel, tehát azt fogod hallani, úgymond a gumizajt, így, illetve egyet még hallhatsz, az az pedig nem más, mint hogy magára a platóra raktam föl a kettő darab töltőkábel, tehát most a platón a redőny alatt ott van a kettő darab töltőkábel, ugye az otthoni 220 voltos hálózati töltő, illetve a nagy feszültségű töltőkábel, oda lett most szépen elhelyezve. Ahogy hallhatjátok, túlléped a sebességet, 52-vel mész lakott területen belül, már azonnal elkezd tisztizni, illetve amit én nagyon szeretek, az az, hogy magasan ülsz, tehát tök jól előre látsz a forgalomba, és nagy kormányt kapott, ezáltal könnyen tudod terelgetni akár terepen is az autót. Én mentem vele terepen is, arról nem készítettem felvételt, mert az attól lett elég sáros az autó most mindenhol is, de hogy terepen is nagyon jól viselkedett, illetve amit én szeretek, hogy magasan ülsz, és ehhez képest egyébként teljesen hétköznapi, tehát hogy jól viselkedik az autó. Szeretem azt, hogy picit lágyabb talán a rugózása. Nyilván azért tűnik lágynak a rugózása, hiszen most csak egyedül ülök benne, azért, hogy a platóra fölrasz egy raklapot, akkor azért nyilván másabb lesz. Most itt ezeken a borzasztó utakon is igazából mondom, semmi fölösleges rezgést, csörgést nem tapasztalom az autóban, és egyébként azért ne felejtsük el, hogy természetesen tempomattal bír, és akkor az adaptív tempomat az egyébként teljesen jól viselkedik, finoman belelép, amikor kell, akkor fékezi az autót, és természetesen, amikor lehet, akkor ugye elektromos hajtással megyünk, mint ahogy most is például 52-ben elektromos hajtással gurulunk. Továbbá, ami jó pofa és hasznos, az, hogy természetesen ez az autó is, hogyha mondjuk akár az adaptív tempomattal, vagy akár fékezéssel lassítasz, akkor azért tölt vissza a kis akkumulátorába energiát, hogy minél több kilométert tudjál megtenni elektromosan.

kilátásban egyébként az A-oszlop vastagsága nem olyan zavaró, tehát ettől eltekintve azért még egészen jól fogsz itt, tehát hogy egész jól kilátsz. Meg kell szoknunk, az A-oszlopnak van egy vastagsága, tehát ott azért figyelned kell, hogy a kanyarodsz be, akkor nagyon valaki benne legyen a voltérben, de ez jó pofa. Illetve amit én szeretek a Rangerben, mert hogy volt rá módom, hogy hátul is üljek, nem pont ebben az autóban, de ebben a Ranger érában, csak az nem plug-in hibrid volt, tehát amikor hátul ülsz, akkor így el lehet férni hátul is. Nem azt mondom, hogy hátul három embernek hosszú távon nagyon kényelmes, de ugye ez inkább egy melós autó, tehát brigádoknak azért el tudnak menni egyik helyről a másikra, nem kell több száz kilométert menni vele, azért arra nem, de jó pofa. Illetve, hogy ugye ez egy összvér autó, főleg ezzel a redőnyös megoldással, ugye igazi összvér, hiszen a redőny alá el tudsz rejteni egy csomó mindent, tehát akár a családi kiránduláshoz szépen fel tudod rakni oda a kis cuccaidat, ráadásul, ahogy mondtam, ide lehet ilyen kis sinnel, ilyen akár még elválasztókat is elhelyezni, ezt nem is mondtam, de lehet, higgyétek el, ilyen elválasztó paneleket is oda fel lehet rakni a sinnel, és akkor nem fognak hátul csúszkálni, hogy a bőröngyei csomagjaid, a gyereknek a bringája, meg minden ilyesmi. Szóval óriási helyet tudsz úgy pakolni a redőny alá, óriási helyre tudsz pakolni ugye a redőny alá, hogy tényleg minden is el fog férni, és akkor ezáltal lesz neked egy olyan autód, ami ha kell, akkor melós autó, ha kell, akkor családi autó, ha kell, akkor telek járó autó, és ugye ott van a vonóhorog, tehát azért ez mögé akár egy lószállító kis utánfutót is oda fogsz tudni csatolni. És talán az sem véletlen, hogy nagyon sok Rangert látunk az úton, a plug-in hybridből még keveset, de nagyon sok Rangert látunk az úton, és nagyon sok Rangerrel bizony ott van mögötte a kis utánfutó, akár lószállítóként, akár bálaszállítóként, akár shoulder szállítóként, vagy tök mindegy, hogy mit, tehát hogy tényleg munkaképként ki tudod használni, és tényleg nem tudom azt hangsúlyozni, hogy én imádom a Rangerben, hogy annyira személyautós a belseje, annyira jól van kialakítva a belső kialakítása, hogy tényleg nem találok benne hibát, bár mondjuk az is igaz, hogy nem is kerestem.

0: Nézzünk csak körbe abba a bizonyos Volvo ES90-esben.
1: Volvo ES90-esbe beleülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a kormányunk az hát hasonlít a tipikus Volvo kormányhoz, de közben mégsem az. Természetesen vízszintes küllőkön rajta vannak a különböző kezelőszervek. Ezúttal a bal oldalon van a menü, meg a tempomatnak például, hogy mennyire kövesd, vagy mennyire ne kövesd, míg a jobb oldalon pedig a média, a telefon, ilyesmit fogsz találni. De magát azt a részt, hogy hol kapcsolod be a tempomatot, az pedig a kormány oszlopon van, hogy a kormány mögé elhelyezve, ha lefelé húzod, akkor D, ha fölfelé húzod, akkor R, ha pedig simán középen van, akkor N, és amikor megnyomod a szélén, a külső élén található kis B gombot, akkor pedig természetesen parkolóüzemmódban lesz. Maga a műszerfalunk, a műszeregységünk, a vezetőeletti műszeregység, az szintén a kormányoszlopra van elhelyezve, egy szép lapos kis kijelző, színes kijelző, és hogyha az autóhoz kapott kártyát szépen berakom a helyére, ami azon a helyen van, ahol a telefont tudod tölteni, és igazából csak az indításig kell odaraknod, és szépen lehúzod D-be, akkor azonnal beköszön az előtted levő műszerfal, és lehet látni mindenféle fontos információt, illetve természetesen azt is, hogy most még nem vagyok bekötve, hiszen majd még be kell ülnem hátulra is az autó mögé egyet. De azért én most berakom P-be, hogy nem azogjon az autó. A másik oldalon, azaz a bal oldalon természetesen az irányjelző, és ugyanez a kar kapta meg magát a reflektort, az ugye nem csoda, hiszen minden autón itt van, viszont az ablaktörlő is itt lesz. És hogyha a szélét ezúttal a külső élén a gombot megnyomod, akkor pedig az ablak törlőnél ugye a folyadékot fogja a szélvédőre spriccelni, de magáról az ablaktörlő lapát részről. Az autó egyébként belül sötétnek tűnik, de vannak benne ilyen világosabb fa, barna betétek, és az autó szürke felső rész kapott, tehát az ablak vonalától fölfelé világos szürke, és úgy, ahogy már kívülről említettem talán, magát a szélvédőt, a felső szélvédőt, illetve a tetőablakot, inkább nevezzük tetőablaknak, az be tudod sötétíteni, vagy ki tudod világosítani, és akkor vagy ömlik be a fény, vagy nem ömlik be a fény.

Az autónak az ajtaján ez a kis fabetét, az nagyon szépen néz ki, az ajtón a fabetét előtt, azon a részen, ahol ugye mindig záródik az ajtó, ott egy ilyen kis, hát ilyen kis fémes hálót, majdhogy nem, ahogy szoktam emlegetni, majdhogy nem ezt a kis sajtreszelős hálót kapta, ott van mögötte egy hangszóró, az ajtókon egy zongoralak fekete érintős felülettel tudod kiválasztani például azt, hogy nyitod vagy zárod az ajtókat, illetve ennél az autónál úgy van megoldva, hogy kettő darab gombunk van az oldalsó ablakoknak a le- vagy feltekeréséhez, mögötte van egy érintő képernyő, az érintő képernyőt vagy érintő felületet megnyomod, akkor a hátsó ablakot fogod föl lehúzogatni például ebben az esetben. Igen, ott megy föl, ott megy le a hátsó ablak. Itt a kamerának mutatom közben csak. Illetve, ha még egyszer megnyomod, akkor pedig ugyanezt fogod csinálni, de akkor az első ablak fog föl le csukódni, nyitódni. Zongorlak fekete, mögötte ez a sötét szürke fekete betét az bőr, természetesen fölül az ajtóknak, az ablakhoz közel, tehát az ablakvonalhoz közel is puha borítást kaptak, mint ahogy puha előttünk a műszerfalnak a teteje, ugyanígy ilyen kis szép vegán bőrből, van természetesen head-up displayünk, arra mindent is ki fogsz tudni tükrözni, amit te szeretnél. És ez a fa betét, ami az ajtón végigfutott, ez bizony a kormány alatt a kormány mögött például a légbömlő, a klíma légbömlő alatt is végfut, a középső érintőképernyős felület mögé is szépen benyúlik, majd az anyósülés előtt is szépen alul a klíma bömlő alatt végfut, és ennek az alsó éle, meg a felső éleit elő kapott egy krómbetétet, az ajtón csak a felső éle kapott krómbetétet, és a középső érintő képernyő fölött, elől, a szélvédő előtt, ott pedig van szintén egy hangszórónk, egy hangsugárzónk. A középső érintő képernyős felület az egészen nagy, és hát én azt mondom, hogy sajnos semmilyen fizikai gombunk nincsen, pontosabban van az, hogy melyik rádiót mit akarsz hallgatni, előre vagy hátra mész a telefonnal, stb. Illetve egy illetve felhangosító kis, ilyen kis gyűrű, tekerő gyűrű kis rudacska, inkább nem is gyűrű rudacska szerepel. Az érintőképernyő egyébként jól reagál, viszont én továbbra sem tudok azzal megbékülni, hogy mindent merőben kell, itt érted, megnyomod a gombot, és akkor megnyomod először az autógombot, akkor az autógomban kiválasztod azt, hogy mit szeretnéd csinálni, lámpákat akarsz beállítani, tükröket akarsz beállítani, vagy csomagteret, és ha tükröket akarod beállítani, akkor megnyomod a tükröt, és akkor a kormányon kiválasztod, hogy melyik oldali tükröt, nem, bocsánat, még itt választod, hogy melyik oldali tükröt akarod beállítani, hogy jobb vagy bal. Szóval ez egy kicsit ilyen bonyolult, és akkor a kormányról fogod váltani, ezt én nem szeretem, én azt szeretem, amikor fizikai gombok vannak, de ez az én véleményem, ez maradjon is így. A középső érintőképernyős felület alatt is még ott van egy ilyen kis fa utánzatú betét, és ebbe van beleaplikálva az a rúd, amivel tudod föl vagy lehangosítani, ugye a médiát, illetve tudsz lépkedni előre vagy hátra. Ez alatt van a tálca, ahol te szépen berakod a telefonodat, vezetőt helyről tölteni, vagy pedig magát a kártyát, amivel indítod az autót. Mögötte van kettő darab pohártartó, ezt egy szintén ilyen fahatású redőnnyel el tudod reteszelni. A középső könyöklőnk a szintén puha, és a mögött, a könyöklőben levő kis egység az nem olyan mély, nem olyan nagy, az a kis terelő, vagy mi az, tároló, nem terelő, hanem tároló rekesz. Az ülésünk az természetesen itt is ilyen vegán bőr, meg újrahasznosított bőr, hűthető, fűthető, és borzasztóan jó, tényleg szóval szerint borzasztóan jó, hogy magát az oldaltámaszt, azt egy saját testedre tudod fújni, tehát ez fejjel tudod fújni az oldaltámasznak a szorítását, be tudod állítani, hogyha olyan nagy testű vagy, mint én, akkor lazábra, ha a vékonyabb gyerek vagy, akkor szűkebbre, ez jó pofa, és a fejtámla ilyen kis hálós fejtámlát kapott, ez szerintem nagyon szép, és természetesen a kis svéd zászló azért az ülésen itt is szerepelni fog, hiszen nincsenek csodák, a Volvo hiába kínai, azért mégiscsak svéd gyökerekkel bír.

Volvo ES90-esben hátulra beülve azt fogod tapasztalni, hogy a fa betét az bizony szerepel az első ülésnek a hozzád, azaz a hátsó üléshez közelebbi részén. Itt is az alsó rész az egy króm csíkot kapott. Az ilyen kis világosabb hangulatot kölcsön az egész gépjárműnek. Az ajtón itt is megvan a hangszóró, ugyanúgy a sajtreszelős részsel. Itt is megvan a fabetét hátul, ugyanúgy a felső részén a króm. A kezelőszervek, tehát hogy például az ülést azt előre vagy hátra tud állítani elektromosan, az szintén egy ilyen kis zongorak fekete, nem teljesen érintőképernyő, mert így megnyomott, tehát hogy fizikai gomb, de mégis úgy néz, mint a érintőképernyő lenne, és az ablaktekerő része is így van megoldva, ez szerintem jó pofa. Hátul az ülések természetesen ugyanúgy bőrből, újrahasznosított vegán bőrből vannak, mint elől, és ahogy említettem, a középső ülést azt le tudod külön is csukni, vagy le tudod külön is nyitni, és itt mögötte egyébként a középső ülés mögé akár még be tudsz rakni egy-két apróságot is. Ez jó pofa, illetve itt van még egy gomb, ez nem tudom, hogy mire jó, de csak akasztani, nem, ezt fel tudod nyitni, és akkor egy egész nagy táblát fogsz itt kapni. Ide akár még egy kis asztalként is tud ez szerepelni, és ha kinyitod az elejét, akkor ott van két pohártartó, ez szerintem egy csodálatos és okos megoldás, ez nekem baromira tetszik. Becsukjuk, visszacsukjuk, jó pofa, hangulatos, és érdekesség, ugye ez a középső ülés, ez tényleg így teljesen külön életet él, úgymond, de egyébként jó pofa, jó van megoldva, és ez a hátsó ablak mögött, illetve a hátsó ülés sorral egy vonalban hátra nyúló szélvédő azért óriási, illetve tett ablak óriási fényt, világosságot ad az autónak, még úgyis, amikor be van úgymond szürkítve. Van hátul is klímánk, digitális klíma, tehát így ilyen szépen kis érintőképernyővel tudod beállítani, és a hátsó ülésünket is tudjuk hűteni, meg fűteni. És ami még jobb a fa, hogy a B-oszlopra, ide hátulra is raktak föl egy kis klíma beömlőt. Ez szerintem az idei ötletes megoldás, ez nekem tetszik, és természetesen vannak USB-C-s töltési lehetőségek is, kettő darab. És az üléseken, az első üléseken itt hátrafelé nincsen semmilyen mappa, tehát ezt megtaláltuk, majd mappa tartó pontosabban, de hát ezt megtaláltuk itt a lehajtott középső

és jöjjön egy klassz kis Peugeot 408 GT. És egyébként ez egy nagyon szép kis autó, ugyan kis lapos, csapott, kupés kialakítású, és ahhoz képest egyébként meg szép nagy. Előre, amikor nem érzünk, akkor most megszokott Peugeot dizájnt fogjuk látni, ugye ez a kis kartfogú tigris vagy oroszlán fog szépen egy kicsit befelé, az autó közepe felé, lefelé, és ugyanígy a hűtőn elől, ezúttal fehér az autó, tehát a hűtőn elől ilyen fehér kis lefelé mutató szaggatott vonalak, leginkább az autó közepe felé mutatva lettek elhelyezve. A 408-as felirat az a hűtő fölött szerepel, és ezúttal is úgy van kialakítva, hogy már Peugeot-tól megszokhattuk egyébként egy pár modellnél, hogy a motorházhető az nem lóg ki sem az autónak a széléhez, ahol ugye kezd lekanyarodni az oldalemez, sem a hűtőhöz, tehát hogy ott van egy kis rész még a lökhárítóból is szépen fölfelé a motorháztetőre kanyarodva. Elől alul van egy fekete légbömlünk, a rendszámtáblát szépen körbe ölelve, illetve a két fog, ugye amit említettem, a két tigris fog vagy oroszlán fog, az pedig ugye jön lefelé, ott is körbe van véve fekete műanyag elemmel. Feketék lesznek egyébként ennél az autónál is a külső visszapillantó tükrök, aminek a külsejében átlósan kifelé, fölfelé bele van applikálva természetesen az irányjelző. Hatalmas Peugeot logó egyértelműen a hűtőnek a közepén, de ezt már megszoktuk a Peugeot-tól. Eljövünk oldalra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a fekete műanyag, amit alul láttunk a hűtőnél, az szépen elindul alul, körbeveszi ugye a kerékjelatívet, a két ajtónak az alján, mint egy küszöb, szépen átfut a hátsó kerékjelatívhez, majd szépen hajt a hátsó lökhárítónak az aljába is szépen bele lesz applikálva, és érdekesség, hogy ennél az autónál, ugye oldalán is szerepel a Peugeot logó, de az első ajtón a tükör alatt és egy kicsit előrébb szerepel egy hatalmas nagy, viszonylag nagy, inkább azt mondom Peugeot logó. Ugye fehér az autó, fehér a teteje, fehér a kilincse, fehér minden, kivéve ugye a visszapillantó tükör, ahogy már említettem, illetve a B oszlopunk az zongorlak fekete, és egyébként magát az ablakokat mind elől, mind hátul, amelyet az első ajtónál, hátsó ajtónál, mert még ott leghátul a kis háromszög ablaknál is gumi perem veszi alul meg fölül körbe. Kerékjáratévekre visszakanyarodva még egy pillanatra, azt tudjuk, hogy a Peugeot-nál ezt már megszokhattuk, hogy a lemezen is ki van alakítva a kis kerékjáratív, egy kicsit így látszik a lemezen is, illetve az ajtón természetesen vannak vonalak. Egyrészt a kilincs alatt, hát nagyjából az ajtónak a közepén, az első ajtónak a közepén van egy kis, hát majdhogy nem egy behorpanás, aztán kifelé jön, és a két ajtón, az első meg a hátsó ajtón, a műanyag borítás alul, az nem teljesen vízszintes, de nem is emelkedik teljesen hátul, hanem így van benne kettő darab hullám, illetve kettő darab ilyen kis törésként kialakított hullám, de ez jó pofa.

két felni az csoda, illetve hát összesen négy felni, de oldalanként két-két felni az csodaszép, öt darab küllőből áll, és ezeknek egy ilyen kis, hát olyan, mint hogyha egy propeller lenne, úgy van kialakítva maga a küllő, és egyébként egész zárt, és a külső éléből nagyon vékony kis csíkok, azok pedig ilyen, hát inkább króm, mint ezüst színűre lettek fújva, egyébként zongoralak fekete. Amikor eljövünk hátulra, illetve még mindig oldalt maradva, akkor azt fogjuk látni, hogy egy nagyon csapott az autó, van egy kis spoiler a hátsó ablak mögött, illetve van egy szép kis, szintén kis spoiler, ami két ilyen kis macska fűre hasonlít fölül is az autón. Na, akkor most jövünk el hátulra. Elérkeztünk hátulra, akkor a hátsó lámpa sokkal érdekesebb lesz, mint az első, ugyanis három darab átlósan fölfelé futó kis ledes lámpát fogunk látni, ezek ugye a világítás, a nappali menetfény, illetve majd itt lesznek a féklámpák is, meg a tolatólámpa is, és az irányjelző az oldal lemezre szépen oldalra nyúlik. Aztán ugye a két lámpatest, amint a két oldali lámpákat egy zongorlak fekete csík fogja összekötni, és a közepén ott van a Peugeot logó. A csomagtér ajtón egy 408-as felirat a bal oldalon, míg a jobb oldalon egy GT felirat szerepel, és alul a csomagtér ajtó, ahogy ki van nyitva, illetve hogy becsukódik, tehát maga a csomagtér ajtó alatti rész, az egész nagy lökhárító elem, az mat fekete, és vannak bennünk, hát majdnem ilyen diffúzoros kis kialakítások is, és alulra kapta a ködlámpát, igen, illetve a tolatólámpát. Benyitunk a csomagtér ajtóba, hiszen az sem át, a rendszámtábla fölött fogunk szépen belenyitni. Belenyitunk? Lehet, hogy nem, mert hogy jár a motor, és nem fogja engedni, de engedi, jól van, elektromosan nyílik a csomagtér ajtó, ezért ez egy jó dolog. A csomagtér egyébként tök jó méretű, ahhoz képest, hogy egy kis kupés autóról beszélgetünk, alul lenne kerékjavító szettünk, illetve vannak akasztók, innen hátulról is le tudod csukni mind a kettő hátsó ülésnek a háttámláját, illetve egyharmad-kétharmad arányban tudod innen is, ahogy mondtam, lecsukni, illetve egyharmad-kétharmad arányban van kialakítva a hátsó ülés. Ami érdekessége, hogy magán a csomagtér ajtón, ahogy felnyílik, ott van egy kalaptartónk, egy melev kalaptartónk, ez szépen így rá is van applikálva, természetesen, ha nagyon akarod, akkor szét tudod szedni, és le tudod róla akasztani, de még itt a hátsó ülés sor, és ez a lenyíló csomagtér ajtó közé pedig oda raktak egy olyan kis kalaptartó részt is még, amit egyébként nem mellesleg, szépen fel fogsz tudni onnan applikálódni, illetve le tudod akasztani, vagy ki tudod venni. Ez úgy kicsit olyan fura megoldás, de természetesen azért van, hogy ugye sehol ne lehessen belátni a csomagtérbe, te elhelyeztél ott bármilyen értékes dolgot. Még egy fontos dolog, egyharmad, kétharmad, ugye ezt már említettem, azt viszont nem mondtam, hogy az anyós ülés mögött van az egyharmad, illetve azt sem mondtam, hogy a síbox is található. Becsukjuk az ajtót, és mindjárt be fogunk ülni, és aztán majd belőle is körbejárjuk a Peugeot 408 GT-t.

0: Szevasanyi, megint egy hete nem beszélgettünk, remélem jól vagytok, és Anitát egyébként ezúton is Isten éltesse, hiszen pont a születésnapján csörgünk így össze.
1: Köszönöm szépen, hello, szia, üdv a hallgatóknak is, és kitartás mindenkinek ebben az óriási melegben.
0: Na és erről az óriási melegről jutott eszembe az, hogy most nem közlekedni fogunk így a hagyományos értelemben, viszont egy nagyon fontos dolog ebben a hatalmas nagy melegben, hogy már múlt héten is úgy búcsúztunk el, hogy mindenki folyadékot és ne alkoholt, hanem hogy hidratáljon és vizet. És nagyon sok helyen
1: hát
0: vannak...
1: a VB-n is az van hidratálás.
0: Igen, hidratációs szünet. Igen. Ezt te mindig nézed, hogy hogy isszák a vizet, ismerlek téged.
1: Én nagyon sok meccset nézek. Hallod, én még ennyi meccset életemben nem néztem egyébként. Valamelyik nap úgy mentem dolgozni, hogy 9 percet aludtam összességében, megnéztem 4 meccset is éjjel. Hát, hogy akkor már is tudom.
0: Te bolond vagy, viszont ugye a hidratálás fontos. És ugye a városban, meg most már a metrókon, akár egyes villamos megállókon, végállomásokon is, hogy raktak ki ilyen ivókutakat, na ez az szabályos ivókutakat. Ezeket ti hogy találjátok meg, látássérültek?
1: Sehogy. Képzeld, egy előtt eszembe, hogy ide költöztünk a 20. kerületre, Pest Erzsébetre, és akkor így próbáltuk felfedezni, hogy nagyjából mi hol van, és akkor először elindultunk vásárolni, kerestünk valami kis bevásárlási lehetőséget, ilyen multi kis üzletet, hát tudtam, hogy van egy 10 percen belül, és akkor mentünk, és ilyen harmadik út keresztezésre mondta nekem Angyalka, hogy hát, hogy itt van egy ilyen ivókút, mondjam, hogy csoda, és ez nem mit, mikor volt, várjál, hát ilyen május elején valamikor, és mondom, tényleg, és ez működik, és oda mentem, és tényleg működik, de egy idegen helyen mi lehet esetleg, hogy nem.

0: vonatkozólag van egy rádióműsor, a rádiót nem is...
1: A Begurva Autó és Kütyű Mustra például, ahol beszélnek ilyenekről is.
0: Beszélnek ilyenekről is, igen. Például, hogy vannak olyan távirányítók, léteznek a látássérülteknek, és most ennek a beszerzése folyamatban van, hogy ne csak a közlekedési lámpára legyen hasznosítható a távirányító, meg a BKK futárra, hanem hogy bemondja a dolgokat, hogy például itt egy üzlet.
1: Ja, értem, értem.
0: Hogy mi található a közelbe. De mondjuk, látod, nagyon érdekes, mert például van olyan applikáció, ami által szoktam közlekedni, bemond mindent, hogy bankautomat, a dohánybot, nagyon fontos információ, hogy például ilyet, hogy ivókút miért nem mond be?
1: Hát ez az, én ezért kérdeztem, mert ugye ilyenekről még nem is beszéltünk, hogy ilyen, és akkor ez jutott eszembe ebben nagy melegben, hogy azért ez egy fontos információ, és ráadásul ugye ez azért is fontos, mert arról már beszélgetünk, hogy villamos megállókban, metró megállókban, busz megállókban, ugye ki vannak rakva ezek a kis buborékok, ezek a kis vonalak, amivel ti tudtok a bottal tájékozódni.
0: Igen.
1: Na de hogyha már érted, a metróban ott van az a vonal végig, hogy nehogy beessél a szerelvény elé, vagy legalábbis a vágányra nehogy ráessél, akkor miért nem lehet megjelölni, hogy egyébként itt, hogyha jobbra fordulsz, akkor itt van, vagy hogyha balra fordulsz, akkor itt van egy kút. Érted? Azt ugyanúgy meg lehetne jelölni. És összességében ez körülbelül annyiban telne, hogy egy csempét a földön, vagy egy ilyen járólapot ki kéne cserélni egy ilyen vonalra, és körülbelül ennyi lenne az egész. Rárakni egy klikszakaszot, amit a bottal fel tudtok ismerni, szóval ez nem lenne annyira bonyolult szerintem. És főleg ebben a most, ugye az elmúlt napokban is ez a 35-40 fok, azért ilyenkor folyamatosan az embernek folyadékot kell bevinnie.
0: Hogyne, és tényleg... Nagyon jó, hogy beszélünk erről, és köszönöm, hogy ez neked jutott eszedbe.
1: Hát én ilyen zseni vagyok, tudod, ilyen kis eltudott zseni.
0: Nekem sok minden eszembe jutna, meg juthatna, de én valahol egy picit úgy pesszimista vagyok, mert vannak olyan alap dolgok, amelyek nem tudtak megvalósulni, bár nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy egyszer ez is megvalósul. Hát persze, nagyon jó lenne egyébként, hogyha lenne ilyen, és erre lehetőség.
1: Na jó van, Sanyi, vigyázzatok magatokra, Anitát ismételten, akkor Isten neki, vigyázzon magára ő is, és a melegben üljetek benne a sötét lakásban, ne menjetek sehova, meg sok folyadék.
0: Én fel se húzom a redőt, míg este sem mennének, akkor már újra sötét van.
1: Hát ez az. Na akkor vigyázz magadra, jó, sziasztok!
0: Szép

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az egészségügyi világszervezet

0: 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak!

0: Nehéz szó. Útelágazoláshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
8: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatott, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását. Közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Hello, Dolly vagyok.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 2. napján köszöntjük Otto nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név az Otto névből ered, mely az OT kezdetű nevek becézett alakja, jelentése birtok és vagyon. Ünnepelnek még az Ottók január 16-án, február 23-án, március 23-án, szeptember 22-én és november 18-án is. Becézése Ottóka, Otti, Ottika, Otus, jeles viselői ennek a névnek, Korvin Otto kommunista politikus, Bláti Otto Titus gépészmérnök, az elektronika úttörője, Herman Otto természettudós, néprajzkutató, valamint ön kedves Otto. Szintén ezen a napon köszöntsék még Jenő, Marcián, Mária, Odin, Ottokár, Sarolt, valamint Várkony nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán, 1271-ben kezdjük, július 2-án Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ottokár lemondott a hozzápártolt urak támogatásáról és az átadott nyugat-magyarországi várakról. Ezt nevezzük pozsonyi békének. A 16. századdal folytatjuk. 1566. július 2-án Salon de Provence-ban 62 éves korában meghalt Nostradamus, francia orvos és asztrológus jövendőmondó. Orvosként a pestis leküzdésért harcolt, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette Prophetis című művét, amely jövendőléseket tartalmazott történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatban. Megjósolta, hogy második Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték, és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is hatnak. Most aztán ugorjunk a 20. századra. 1936. július 2-án született Hoffi, azaz Hoffmann Géza humorista. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Maradunk továbbra is a 20. században. 1958. július 2-án Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshowkat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készített rádióműsorokat is, néhányat műveiből. A Szigorúan Nyilvános, ez egy interjúk összefoglalója, az Isten óvda királynőt, valamint a Halhatatlan interjúim. 3 évet lépünk csak előre, 1961. július 2-án Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 61 éves korában öngyilkos lett. Legismertebb művei az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger. Ugorjunk a 20. század végére, 1994. július 2-a, a sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésen magyar javaslatra július 2-át a sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg, 1995-ben ünnepelték először. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

0: Rugby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. július 2-a, csütörtök. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. Áldott vagy te az asszonyok között. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje. Széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörtett ronnyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názereti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kell. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettőjük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel a találkozás pillanatában. Erzsébet felismeri Mária méhében az Urat, és Mária hála énekre fakad. Magasztalja lelkem az Urat. Ez az ének nem csupán szép vallásos szöveg, hanem a hívő ember válasza a kegyelemre. Mária nem magát emeli fel, hanem azt ünnepli, hogy Isten kegyelme csodás dolgokat képes tenni azokkal, akik alázattal engedelmeskednek neki. A Magnifikát évszázadok óta az egyház imája. A szegények, az elnyomottak, az egyszerű emberek hálaadása ez, akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő, és nem passzív, nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat. Mária, Isten anyja, segíts, hogy hozzád hasonlóan én is elinduljak a szolgáló szeretet útján. Taníts engem észrevenni mások szükségét, hordozni Krisztust a szívemben, és jelen lenni a világban szeretettel. Add, hogy ne magamat, hanem az Urat megtapasztaljam. Taníts hálásnak lenni, amikor Isten megajándékoz, és hinni akkor is, amikor nem látok világosan. Segíts, hogy bátran mondhassam, nagyot tett velem a hatalmas Isten. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy 1916-ban az orosz pilóta állítólag megtalálta Noé bárkáját Aralát hegyén. A cár egy 100 tagú expedíciót küldött a helyszínre, akik mintákat és fényképeket hoztak, de minden eltűnt a kommunista forradalom ideje alatt. 1955-ben Francis Navarra kézzel faragott fadarabokat hozott el a hegyről, amik a vizsgálatok szerint 5000 évesek. Az USA műholdjai és kémrepülőgépei által készített fotókon is valami nagy, megmagyarázhatatlan rendellenesség található az Ararat hegy csúcsa közelében.
7: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Kamu reklám.
1: A karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett.
2: Raff, raff!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távfűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan

0: Itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok! Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött. Én Geri vagyok, és itt van velem kedves feleségem, kincsem, mindenem, Fruzsi is. Szia-szia!
2: Szia szívem, sziasztok! Én is mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök itt a mikrofon mögül.
1: Na hát örülök, hogy most már te is itt vagy, túl vagyunk sok mindenen az elmúlt időszakban, és hát ugye múlt héten nem voltunk végül is adásban, mert úgy alakultak a dolgok, hogy nem tudtunk itt lenni. Na de hát ennek egy nagyon fontos oka volt, hogy miért nem voltunk itt.
2: Bizony.
1: Hát ugyanis Isten színe előtt is összeházasodtunk, így már teljes a házasságunk, én azt gondolom, oké, sokan most mondhatják, hogy na de hát a polgári esküvő az is teljesen jogos, és persze nyilván igen, tehát az is teljes értékű dolognak számíthatna, de egy keresztény hívőként azért mégis az más, hogyha Isten színe előtt hivatalosan is összeházasodunk. Egyébként nagyon izgalmas volt, nagyon sokat készültünk, ugye minket az atya nagyon fölkészített, tehát a plébánosunk, és hát teljesen jól történtek a dolgok, és hát ez egy nagyon örömteli pillanat volt.
2: Igen.
1: Meg is vannak az emlékek, hát jó, még a fotók, meg a videók még váratnak magukra, de...
2: Hát azt majd még meg kell szerezni.
1: Azt meg kell szerezni, így. Azt meg kell szerezni, így van, de már a legtöbb része annak is megvan, úgyhogy szerintem teljesen jó. Na, de a legfontosabb információ az, hogy tudjátok, hogy hova is tudtok írni, hogyha véleményt, ötletet vagy javaslatot szeretnétek nekünk mondani, adni, akkor a geriy@hobbyradio.hu e-mail címen ezt megtehetitek, illetve hogyha a rádióval kapcsolatos információkra vagytok kíváncsiak, akkor a www.hobbyradio.hu weboldalt tudom a figyelmetekbe ajánlani, ezen felül pedig a Facebook oldalunkat is, ez pedig a facebook.com/hobbyradio.hu. Itt lehet a különféle programokhoz, eseményekhez hozzászólni interaktív módon, a kollégák pedig, ha szükséges, akkor készséggel válaszolnak ezekre az üzenetekre, hogyha írtok. Ma 2 óra után, miután a legfrissebb híreket hallhatjátok, utána pedig jönnek majd a bibliai gondolatok, ma Máté evangéliumának 5. fejezetének 4. igeversét fogjátok majd hallani, és az ehhez kapcsolódó gondolatot, amit kifejtettünk. És van egy applikációnk is, de ezt már te mondd el, kincsem, hogy te is tudjál.
2: A Hobby Rádió alkalmazás App Store-ból, Google Play-ből letölthető, tudjátok hallgatni az adást, meg tudjátok nézni a műsornaptárt, illetve pushban lekapjátok a híreket. Bár mondjuk azt nem tudom, hogy az alkalmazásunk miért kétszer küldi le őket, de nem baj, inkább kétszer, mint egyszer se.
1: Hogy biztosan megkapd, szerintem az azért van. Azért lehet. Na és akkor, hát ugye nem is tudom, illetve, na ez most jó, hogy itt élő egyenesben itt próbálok gondolkodni. Szóval, hogy akkor most előveszik azokat a témákat, amikről beszélgettünk, vagy majd 2 zene, vagy 3 fel, sőt, lehet, hogy inkább 3 felvétel lesz ebben a rekkenő hőségben, mert az elmúlt héten nem csak, hogy jó esemény történt, de nagyon-nagyon nagy forróság is volt. Ilyenekre már lehetett számítani korábban is, bár sokan mondják, hogy ilyen még nem volt, de én azon mosolygok mindig, hogy minden évben ezt halljuk, hogy ilyen még nem volt.
2: Nem azért nem volt ilyen még, mert ennyire nem voltak az emberek bekorlátozva.
1: Igen. Mármint amúgy tényleg, mert olyan szépen meg van mondva, hogy mikor, mit, meg hogyan csináljunk. Na de, azért mégis itt vagyunk veletek, és hát már is vegyük tovább akkor 3 zenével, utána pedig, mint gondolsz, kicsen beszélgessünk még arról, milyen volt a múlt csütörtök.
2: Jó, okay.
1: Kíváncsi lehet valaki arra.
2: Nem tudom.
1: Hogy, vagy mert vannak olyan helyek, ahol azt mondjuk, hogy jaj, meg most miért? Miért ne? Hát egyébként ezek is szép dolgok, tehát nyugodtan el lehet mesélni, hogy hogy is volt, min izgultál, hogy izgultál, meg mind, meg hogy.
2: Jó.
1: Na, úgyhogy akkor 3 felvétel következik, aztán utána pedig jövünk majd.
2: Oké. Okay.
3: Hobby Rádió.

0: Geri Show. Mi lehűtünk a nagy melegben.
1: Hát bizony-bizony lehűtünk a nagy melegben benneteket, mert hát tényleg nagyon-nagyon meleg van most, és igazából még mindig, bár ma reggel voltam kint, hát ilyen délelőtt inkább mondom így, és akkor már egész jó idő volt, sőt, ilyen kellemes szél is fúj. Tehát igazából itt bent van most egy kicsit ilyen füllettebb idő, mint egy ilyen lekváros üvegbe vagy borkás üvegbe lennénk egy kicsit, de nem baj, mert majd előbb-utóbb úgy is jön ide is a jó idő. Na hát, és akkor nézzük meg, illetve hát nézzük meg, elmeséljük nektek, hogy röviden milyen is volt így a múlt héten. Ez nagy izgalom, ugyanis templomi esküvő az embernek az életében elvileg csak egyszer lehet. Nem tudom, hogy lehet-e többször, hogyha mondjuk érvényteleníti az előző.
2: Nem tudom.
1: Akkor nem tudom, lehet-e?
2: Hát figyelj, térünk vissza a két hét ezelőtti keresztelés, birmálkozás, elsárdozás.
1: Így van, mert a három szentséget egyszerre vettem föl. És ilyen ritka, tehát ilyen nagyon ritkán fordul.
2: Igen, ezt egy ilyen 8-10 hetes, hát 6-8 hetes megelőző oktatás előzte meg. Nekünk csak azért, mert ugye olvassuk minden nap jó esetben a Bibliát.
1: Így van.
2: Tegnap is kimaradt.
1: Na jó, de hát várjál, tegnap nem olvastam.
2: De vannak napok, amikor kimarad, erre nem vagyok büszke természetesen. És igazából ezért is lehetett ez így. Nagyon érdekes volt, mert nekünk egy magyarul tudó lengyel atyánk van, az egyik, és úgy csináltuk ezeket a felkészüléseket, hogy alapvetően ő idejött, tehát nekünk nem kellett, hogy kimozduljunk. Nagyon jó volt. Nagyon. És hozott mindig videóanyagot is, írott anyagot is, amit ő felolvasott, a videóanyagot átbeszéltük, és ami látást igényelt, azt megmutatta a kezünkkel.
1: Na igen, és hát teljesen jó volt az, hogy így pedig úgy, hogy velünk foglalkozott először, tehát vak párosa még nem volt, de mi teljesen úgy láttuk, hogy, vagyis hát úgy éltük meg, hogy mintha már nem mi lennénk az elsők.
2: Igen, mondjuk azt hozzátenném, hogy azért megizzasztott minket.
1: Na jó, hát nyilván meg volt nekem elszólásom is, tehát ott azért kőkeményen voltak dolgok. Nem tudom, azért nem olyan, hát na, hogy mondjam, így hallgatói szempontból nem nagy dolog, de katolikus hit szempontjából nagyon nagy dolog. Nagyon, hát elmeséltem, szerintem ebből semmi baj nincsen. Az történt, hogy ugye én nagyon kíváncsi voltam, ugye én még nem áldozhattam akkor, amikor az oktatáson voltunk, tehát én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy végül is akkor hogyan, mekkora ez az ostya, amit ugye átváltozik Krisztus testévét.
2: Tatják.
1: Átváltoztatják, így van. És akkor megkérdeztem így a plébánosunkat, hogy és akkor ez az ostya, ez hogy van pontosan? És az nem ostya, hanem Krisztus teste.
2: Pedig a mi atyánk nem szokta felemelni a hangját, de akkor ott kicsit megemeltek, kicsit nagyon.
1: És akkor én vele gondoltam,
2: hogy hát mondják ők gyerekeknek, hogyha ostyát kérsz, akkor azt
1: akkor
2: nem kapsz.
1: Ostyát nem kapsz. És igazából én arra gondoltam, hogy fogja magát, föl fog kelni az asztaltól, és el fog menni, és itt ennyi volt.
2: Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy Lengyelországnak a
1: 96%-a
2: katolikus, tehát konkrétan itt ezért is kaptunk egy akkora oktatást, hogy
1: nagyot. Nagyot. De én egyébként örülök neki, hogy így sikerült leoktatni bennünket. Tehát ez teljesen jó szerintem.
2: Igen, mert így legalább tudjuk azt, hogy miért is fontos a szentmise, meg a szentségek, és hát ugye meg volt ez a
1: nagyon szép volt vasárnapi szertartás is, nagyon szép volt.
2: Igen.
1: Tehát nagyon jó volt. Ugye rajtunk kívül még volt ott egy valaki, aki 13 és fiú, aki keresztelkedett. Igen.
2: Igen.
1: Igen, igen. És nagyon érdekes volt, mert a végén odajött az atya, és akkor mondta azt, hogy hát akkor ilyen emléklap, olyan emléklap, és akkor már nevetve mondta, hogy na itt van még a harmadik is.
2: Igen.
1: És akkor, és te hogy volt? Te féltél, mikor éppen kereszteltek, ugye az atya, a fiú és a szent lélek nem jön, akkor ugye megöntötték szentelt vízzel a fejemet, és egy tálcára, vagy egy ilyen kis, hát ilyen tálcaszerűséget csurgott ugye a víz, és akkor te meg arrébb álltál egy kicsit.
2: Igen.
1: Te így tartottál tőle, hogy jaj, nehogy, csak nehogy te is kapjál belőle.
2: Jó, gyerekek, ez ilyen.
1: Hát igen. Na aztán utána ugye ez így nagyon szép volt, és akkor utána már áldozhattam is. Tehát ugye még a gyónás, na hát az egy érdekes dolog volt, hogy nyilván most nem fogom itt elmesélni mit, meg hogy annyi, hogy azért izgultam.
2: Hogy mert azért az betolyatós.
1: Azért az igen egyébként, hogy akkor az történik, hát aki nem volt még így, vagy nem katolikus hívő, vagy nem gyont még, az nem tudhatja.
2: Sokan tulajdonképpen azt mondják, hogy milyen kis apró dolog, ugyan meggyózasztod a nagy fenéket. Hogy lelki tükröt elolvasod.
1: Barátom. Amivel le van írva, tehát a lelki tükörbe le van írva az, hogy mit mi az, amin el kell gondolkodnod, hogy mit követtél el, vagy mit csináltál olyat. Nem olyan bűnökre gondolunk, hát olyan az is bele tartozik, mondjuk, hogy valaki lopott, csalt, hazudott, ugye nyilván, de vannak itten egyéb féle bűnök is, amikkel. Ugye.
2: Amikre nem is gondolnál, hogy
1: így
2: az.
1: Van. És akkor így a lelki tükört átolvasva meg tudja az ember, hogy igen, akkor ez van. Na most nekem az volt az érdekes, hogy ugye én így mondtam is, hogy na hát akkor milyen jó, hogyha a keresztség átolja, mert akkor az áteredő bűn eltörlődik, tehát hogyha valaki megkeresztelkedik, akkor az úgy, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ugye fehér ruhát kap, tehát kaptunk is ilyen, hogy hívják, alba, azt hiszem.
2: De itt a lelki értelemben lévő fehér ruha fontosabb.
1: Így van. És akkor, hogy azzal itt tisztán indulunk tulajdonképpen, de ennek ellenére azért az esküvő előtt mind a kettőnknek gyónni kellett.
2: Ne, nem, hello. Tehát, mármint, ja, ne. Hát igen, jó. Hogy
1: na, igen, ez megvolt. Tehát ezt majd megbeszéltük, és akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor a következő 4 napban úgyse történik olyan nagyon nagy dolog. Hát oké, okay, mondtam is ezt egyébként a plévánosunknak, hogy ne aggódj, 4 nap alatt lesz
2: meg. De amúgy megtörtént is, tehát persze. Az ember ugyanúgy.
1: Amúgy igen, tehát amint ki, ugye, igen, tehát amint kijön az ember, a meggyónt, kijön a gyóntató fülkével, jó, most itt kivétel semmi nekünk itthon volt, tehát így ezt megoldottuk, de ugye meggyónja az ember a bűneit, akkor utána simán.
2: Figyelj, itt az a lényeg, hogy egy kilépsz az utcára, már is kibicsaklódhat a bokád, ugyanez a bűn is.
1: Pontosan. Na és akkor ugye én azt gondoltam, hogy jaj, de jó, akkor ez így nem lesz olyan nehéz. És akkor utána szembesültem az, hogy hát azért a gyerekkoromtól kezdve gondoljam át így az egész életem, hogy mik történt. Jaj, mondom azért, nem vagyok egy aranyember, úgyhogy jaj, jó, hát olyan nagy, tehát nem kell, nem vagyok maffiatag, meg ilyenek, de azért, hát azért ott izgulta rendesen, de teljesen megvolt az is, nem lett belőle probléma, nem nézett rám másképp a plébánusunk, én mondtam is neki.
2: Miért amúgy a bevezetőimát is tudtad?
1: Persze, hogy tudtam.
2: Nem mondod. Jó, neki.
1: Ezeket én is.
2: Vagy mi? Vagy mi?
1: Neked,
2: várjál.
1: Neked segített?
2: Hello, állj. Vagy neked úgy volt, hogy egyből eszedbe jutott, mert nekem nem segített.
1: Egy nagyon kicsit kellett gondolkodni, de aztán eszedbe jutott.
2: Így, nekem nem. Tudod, van az a pont, amikor tudod azt a gyónásra, és előtte 3-4 nappal átolvasom mindent, és amikor becsukódik a gyóntatószék ajtaja, ott minden eszedbe jut. Még az is, ami eddig nem.
1: Na hát igen, egyébként ez tényleg így lett. De nem, egyébként nekem így eszembe jutott. Hű, mondom, akkor most honnan is kezdjem? És akkor ugye arra nagyon emlékez, hogy igen, nekem még nem volt, ugye itt mindig úgy, hogy az utolsó gyónás óta mi történt, mikor volt az utolsó, nekem még ugye nem volt akkor.
2: Bocsánat.
1: Most ezt nem hallottuk.
2: Jó neked.
1: Úgyhogy most már egyébként majd mondhatom, hogy mikor volt, mert ugye azt tervezzük így a kincsemmel, hogy havonta fogunk gyóni, hogy ne gyűjjön össze annyira sok dolog, és akkor így könnyebb is. Hát igen, egyébként. És akkor elmondtam, izgultam, nagyon féltem attól, hogy na, hát ugye én mindig úgy jártam életem során, hogyha valakinek elmondtam valamit, akkor vagy ellenem használta azt fel, aztán mindig a fejemhez vágta bárki, vagy utána másképp néztek rám, és utána meg, és ez azért bennem volt, ezt elmondtam így a plévánosunknak is, és akkor utána mondta, hogy nem, semmi, de hogy is ez nem, ez ami itt elhangzik, az ugye a tulajdonképpen egy lelki atya és Isten között maradt, tehát senki más között.
2: Hát meg ugye van az, hogy gyónási titok, ugye, hogy azt nem mondhatja el az
1: pontosan atya. Senkinek, meg sehogy sem. Tehát ezt, hogyha egy jó papról van szó, akkor nem használja fel még ellenet sem később. Tehát, hogy ez így, és az így azért félve, de ez megvolt. És utána már olyan jó volt, utána nevettünk is, mint kincsen mondta semmi.
2: Hát, olyan fel volt, jó, nem, szinte nem maradtam segítse röhögni, tehát, mert igazából
1: ugye kincsen készülődött, mármint így bent volt itt a szobában, mi meg a konyhában, és azért ugye nem hallatszik át minden.
2: Szenvedtem így az öltözéssel tulajdonképpen.
1: Ja, mert hogy meg, ja igen, mert megmutattad, hogy mi lesz majd, igen. Igen, igen, hogy az esküvői ruhát, aztán azt vetted föl, hogy akkor majd azt megmutatod, hogy te így fogsz kinézni, és így fog állni a csokor a kezedbe.
2: Hanem, már ugye ott voltam úgy, tehát mert akkor az időben voltunk. Hát nagyjából. Akkor,
1: nagyjából, igen. Igen, igen. Hát mert hogy egy nappal előtte, tehát ez szerdán történt.
2: Nem. Csütörtökön történt nem. A gyónás.
1: Várj, ja,
2: szerdán
1: várján.
2: Volt maga a próba, ahol ott azt is nyugodtan nem sérted, voltad igaz.
1: És ott akkor elsírta a kincse.
2: De várjatok, három próbából háromszor is.
1: Szerdán. Igen, mert az utolsó...
2: Majd mondta atya, hogy csütörtökön jön.
1: Igen.
2: Akkor gyónunk meg minden.
1: Akkor volt, igen, igen, tényleg, igen, igen, igen. És akkor már nem volt az a próbá, hogy holtodiglan, tehát addig nem.
2: Majd
1: akkor
2: aztán
1: nem.
2: Az esküvőn.
1: Hát ott meg már volt, és hát mindenki szifogott a templomban.
2: Egyébként. Nem, szerintem mindenki sír.
1: Szóval. Hát úgy értem, hogy mindenki.
2: Nagyon jó volt.
1: Mindenki elővette szerint a zsákendőt. Nagyon szép volt egyébként, nagyon. Az is meg lehet beszélni, hogy milyen csokor, meg hogy hogyan kerül be. Tehát, hogy...
2: Kettő csokron volt egy élő gerbera. Igen. Fehér színű, amit ugye a szűzanya oltáránál tettünk le, és egy ruhámhoz illő örök csokor, és hát nagyon brutális, tehát annyira legalább 20 percig csak a gratuláció.
1: Igen, mert hogy voltak, hát ugye úgy van, hogy csütörtök esténként is van ugye szentmisem, és akkor úgy van, hogy sokan, hát nem voltak olyan nagyon sokan, de néhány azért voltak olyanok is, akik nem tudták, hogy egy nászmisébe fognak belecsöppenni. És akkor ők is ott voltak, gratuláltak, még a kántor is odajött, és ő is gratulált nekünk. Én voltam a kántoratok, nem, gratulálok, köszönjük szépen. És akkor így hallottam, hogy így csattantak így, meg láttam, hogy egy-egy ilyen vaku is így azért időnként így fölvillant.
2: Jaj!
1: És akkor így jöttek a fényképek, na és akkor ezeket
2: megvált. Vaku!
1: Volt olyan is, hogy valakinek így a telefonon, ugye, jaj, elhajolok a mikrofont, ja. Telefonon van. Hogy hozzá kell szoknod, azért ne hajolgassak el itt nagyon, akkor nem hallani. Igen. Na, tehát volt ilyen, hogy vaku kattant egyet, és akkor nem úgy kattant, hogy villant egyet. Meg a telefon kiad ilyen hangot. Tehát
2: és hát ugye másnap ugyanúgy aztán mentünk.
1: Mentünk, igen.
2: Igen.
1: Igen, igen, igen, mentünk bizony, és akkor már kérdezték is, akik ott, na, milyen volt az első ilyen? Nagyon jó volt, nagyon jó volt.
2: Akkor kávéztunk még a plében ilyen, akkor a diakónus, hát nagyon nagy volt.
1: Nagyon nagy volt, így van, úgyhogy nagyon tényleg nagyon szép volt, viszont...
2: Az a poénkodott, hogy nem alszunk éjszaka.
1: Hát akkor az iszunk kávét, mert nem alszunk éjszaka.
2: Hozzátenném, olyan jót aludtunk, hogy...
1: Amúgy bizony, tehát a kávé nem akadályozott meg benne. Na, de elindult a következő felvétel, úgyhogy három zene után én szerintem belecsaphatunk a témákba, amiket így összekészítettél még korábban, és ezeket így elkezdjük földolgozni. Három felvétel jön napjainkból, és egy kicsit a régebbi idők slángeréből. Ne felejtjétek, kettőkor jönnek majd a hírek, figyelni is kell itt az órát majd, hogy lesz. Utána beng jönnek a bibliai gondolatok, és utána pedig jövünk hozzátok, de még előtte szerintem simán leszünk, hát.
2: Persze.
1: 32-t láttam így hirtelen, igen, tehát jó, tehát így fél van, úgyhogy még jövünk. Na, úgyhogy három felvétel után itt vagyunk veletek.

0: Na és folytatjuk tovább a műsorunkat. Három felvétel után itt vagyunk. Steve Martin nagyszerű felvételét hallottuk az elmúlt percekben. Itt a Hobby Rádióban egyébként számos jó kis előadó van itt, akikkel szoktunk nektek játszani napjainkból és egy kicsit a régebbi időkből is. Na hát olyan téma következik, így ez kicsit megmosolyogtam, mert most gondolkodtam, mikor is volt a párizsi olimpia. Most 24-ben vagy?
1: 24-ben,
0: bizony,
1: igen.
0: Igen, találtuk.
1: Bocsi, gyerekek, most erre.
0: Nem baj, semmi gond, nem mentegető semmi gond, mert egy olyan dolog történt azon, ami egyébként a mai napig is szerintem teljesen megállja a helyét. Ugye még emlékeztek arra, hogy milyen volt a párizsi olimpia.
1: Persze,
0: nagyon nagy hírt kavart mindenhol, főleg azért is, mert hogy voltak benne olyan elemek is, például az utolsó vacsora jelenete a nyitó ünnepségen, ami szentségtörés volt, én azt gondolom, és sokan is ezt is gondolják, mert hogy tényleg az volt, olyan elemek voltak ott, amelyeknek nem kellett volna ott lenni. Viszont volt egy német sportoló, egy női súlylökő, aki úgy járt, hogy esett az eső, és elesett. Tehát ott, amikor így emelte volna így a súlyt, vagy tehát egy sportoló, elesett, de Isten segítségével talpra tudott állni, és a 4 kg-os súlyt így ki tudta lökni, tehát nem volt ezzel
1: Istennek
0: semmi probléma. És utána pedig a sajtótájékoztatón egy gospel dalt énekelt.
1: De jó!
0: Dicsőítette Istent, és ez az egész világon elterjedt, és az események óta azóta is. Ez így beragyogtatja ugye itt a világot. Tulajdonképpen fogalmazhatunk így, hiszen amellett, hogy nagyon sok olyan elme volt annak az olimpiának, ami ellentétes a keresztény hittel, tehát ilyen meggyalázás, stb. De voltak azért a hithez kapcsolódó dolgok is, és hát ugye pont ezt az utóbbi dolgot erősíti meg, hogy voltak ilyen elemek is ez a német sportoló. És hát azért is, igen, most 2 évvel utána vagyunk, nem baj, egyébként semmi gond, tehát vannak olyan dolgok, amikor így visszaemlékezünk egy kicsit a régebbi időszakokra, ami nem baj. Emlékszem rá, hogy még nézegettünk is ilyen videókat, még talán orosz videósokat is
1: néztünk. Végig szemlézték,
0: hogy mi történik a párizsi olimpián. És
1: én hát nagyon csípem az oroszokat, mert ők nevén nevezik azt, hogyha valami nem jó, ők nagyon őszinték, és én nagyon bírom. Én ezt nagyon...
0: Kifejezetten őszintén mondják meg a véleményüket, és hát ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is nagyon komolyan voltak azok a vélemények, amiket láttunk. Na de tulajdonképpen tényleg jó az, hogy ha megfigyeljük így a világot, hát egyre inkább haladunk egy nagyon érdekes dolog felé, nem igazán a legjobb irányban, de hát ez megvan írva a Bibliában.
1: Ezt is, majd a podcastunkban szerintem.
0: Azt majd bővebben kifejtjük, persze, bővebben kifejtjük, viszont én azt akartam ezzel csak mondani, hogy azért vannak még mindig olyan dolgok, amik így, hogy mondjam, visszaállítják úgymond az egyensúlyt, mert hogy ha történik egy olyan, ami nem olyan jó dolog, például ez az utolsó vacsorás jelenet ott az nyitó ünnepségen, de volt számos olyan, ami nem egy megrendezett dolog volt, hanem mondjuk itt a sportoló életében is ez se volt megrendezett, tehát magától, tehát a hitét mutatta meg.
1: Igen.
0: És így mutatta meg a keresztény hitét, hogy énekelt egy gospel dalt, és utána már úgy énekelt, hogy az egész világod ez így hallható volt. Tehát, hogy igazából ez egy olyan elem, ami megragadta sok embernek a szívét tulajdonképpen, és hát azért jó, hogy vannak ilyen dolgok, és csak ezt akartam ezzel kimondani. Igen, nekünk van egy podcastunk is, amivel foglalkozunk. És
1: hát amivel most fogunk igazán foglalkozni.
0: Majd igen,
1: megpróbáljuk kulturáltan kinyitni a szánkat, de mégis őszintén. Szerettük volna, hogy az esküvünk még meglegyen. Igazából egy érdekes témára kanyarodnék így ebből adódóan rá, hogy mi az, hogy szólásszabadság. Van-e itt még egyáltalán olyan, hogy szólásszabadság, mert egy nagyon érdekes posztot olvastam ma, ugye meséltem, hogy ugye Dádát kaptam a Messengertől, ez még mindig van, volt, lesz, szerintem lesz, marad is.
0: Hát ez olyan 2 hónapja tart neked, ez így
1: nem
0: marad.
1: Jönnek a hírek, de mindegy is, de hogy igazából pont láttam az egyik képviselő asszonynak a posztját, tegnap előtti posztját, hogy digitális euró, tök jó, tök biztonságos, nem kell hozzá internet, nem letják a költéseid, nagyon jó, ingyen van. Na most én erre mindig azt mondom, hogy ami nagyon ingyen van, ami nagyon gyanús. Ugye kb. 5 vagy 6 éve olvastam egy olyan EU-s kezdeményezésről, hogy 2029-re minden Európai Uniós országban akarnak egy ilyen olyan alkalmazást, mint a DAP, és hogy ebbe akarnak beletenni egy digitális ilyen walletet, pénztárcát, egy ilyen digitál euró walletet, egy ilyen digitális eurós pénztárcát, és ez nem olyan lesz, mint egy mobilkártya, hogy ráteszem, és akkor abban majd ott fizetgetek. Nem, tehát ez össze lesz kapcsolva a bankszámláddal, barátom.
0: És akkor mindent
1: innentől
0: tudnak.
1: Innentől kezdve.
0: Mindent tudnak rólad.
1: Hát figyeljetek, most nem leszek elszent, de például nekünk a bankunk ugye írja a széndioxid kibocsátást, ugye CO2, karbonsemlegességi dolgok, és azt tudni kell, hogy például egy dohánytermékeknek, egy alkoholnak sokkal nagyobb a széndioxid karbonsemlegességi kockázati faktora és kibocsátása, mint az átlag termékeknek. Na most felteszem a költői kérdést, hogy a karbonsemlegességi szempontok alapján is vizsgáljuk így a vásárlásainkat, és hogyha karbonsemlegességi szempontból fogják vizsgálni, vagy széndioxid kibocsátás szempontból, vagy zöld lábnyom szempontból, vagy 82-féle módon is megfogalmazhatjuk ezt, vagy üzemanyag kibocsátási szempontból légkörileg vizsgálják ők a mi vásárlásainkat, akkor mi van, hogyha azt mondják, hogy hát figyelj, de pityukám, sok volt az a vörös borocska, akkor innentől kezdve de vásárolj. Mit csinál? Érted?
0: Hát van ilyen egyébként simán.
1: De haverom, sok volt az az ágyas pálesz, vagy valami, érted?
0: Igen.
1: Vagy sok volt a vörös húsika, ne luxizzál. Akkor mit csinálsz? Érted? Most figyelj, megnézhetjük azt, hogy környező településeken mi volt, amikor nem volt víz. Hát bukta.
0: Buxi. És nem csőtörés miatt, tehát a legtöbb helyen nem csőtörés
1: nem,
0: miatt
1: gyerekek, nem
0: volt víz,
1: nem volt.
0: Elfogyott.
1: Nem.
0: Tehát, hogy...
1: Nem
0: jött a csapból, pedig
1: nem.
0: Semmi baj nem volt. Igen. És korábban én mindig úgy hallottam, hogy mondták, hogy már volt ilyen, persze figyelmeztettek minket évekkel ezelőtt is, hogy azért óvatosan használjunk a vizet. Autót nem mossunk, jó, mi nekünk ezünk nem releváns, meg szabotunkat mossunk tehát, le, tehát, de hogy medencét
1: de
0: ne töltsünk.
1: De azt is nedveskendővel, szóval az sem
0: azt
1: vizet,
0: is, igen,
1: bocsánat,
0: igen, de nem állunk,
1: abszolút,
0: nem
1: csalgozunk. Abszolút nem használom a drága ivóvizet járműmosásra,
0: szóval
1: még mielőtt azt gondolnám, hogy nem.
0: Dehogy, nem. Az autóval akartam párhuzamot vonni, nekünk a botunk az autó.
1: És itt csak így felmerül a kérdés, hogy gyerekek, digitális tárca, konkrétan én mit kaptam a Messengeren? Mi lesz akkor, hogyha pénzügyileg is bárki ezt kapja? Vigyázzatok!
0: Vagy akármi rosszabb.
1: Gyerekek, vigyázzatok a szátokra, én azt javaslom, mi megpróbálunk.
0: Amennyire csak tudunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Ja. Na, hát ennyi történt egyébként ezzel a sportolóval. Jó, elkanyarodtunk egyébként, mert hogy átmentünk majd másik.
1: Bocsánat, igen, tehát nem a baj. Sportoló goszpeles volt, a digitális euró pedig 29-ig kopogni fog az ablakunkon, az ajtunkon, a telefonunkon.
0: Hát már most be akarják, már most mondják azt, hogy jaj, milyen jó lesz nektek az
1: majd. Nagyon.
0: Még mondom, szintén én csak, tehát hogy csak készpénz lenne, én megőrülnék.
1: De kicsim, nem arról van szó, hogy csak készpénz legyen, hanem az, hogy a walletbe én tehessen be a kártyámat.
0: Hát igen.
1: Ja, és egyébként még egy kis konteószagú dolog, ahogy így elgondolkodtam ezen. Mi van, hogyha azt mondják a bankok, hogy gyerekek, hát hogyha már ennyire tutik vagyunk, akkor minek adjunk ki plastikkártyákat? Hát nem kell az nektek. Nem lesz kártyadíj?
0: Hát fogjuk,
1: és
0: másféle.
1: Akkor hozzácsattintjuk.
0: Lesz másféle.
1: Tessék, pont most olvasunk egy tök érdekes könyvsorozatot. Ott is mi volt?
0: Hát ott is
1: mi volt?
0: Olajat,
1: üzemanyagot, nem tudom én hány fonttal, gyerekek, épül ez, na menjünk zenélni.
0: Na, hát igen, azért nem semmi.
1: Tényleg.
0: Érdemes azt a könyvet elolvasni, nagyon jó egyébként a könyvsorozat. Már a negyedik könyvnél tartunk, a 12-ben.
1: Figyelj, szerintem folytassuk.
0: Úgyhogy jó lesz az.
1: Lesz mit tanulnunk, hogy mi vár ránk.
0: Egyébként már most tapasztaljuk, olyan érdekes, hogy olvasóról az más, hogy át is éled.
1: Hát...
0: Figyelj. Azért az csak más.
1: Figyelj, én igazából már így...
0: Te már ott vagy.
1: Én már így kezdem így átgondolni az életemet, hogy van, én aki a virelit, csirkét ismerem. Jó van.
0: Igen, igen. Na, most menjünk akkor zenélni, és úgy alakul a dolog, mert most majd megpróbáljuk így a híreket is játszani nektek azért, hogy legyenek hírek is, ugye kettőkor. Utána érkezünk majd a bibliai gondolatokkal, és utána még jövünk hozzátok vissza. Úgyhogy most egy jó ideig zenélünk, aztán jönnek a hírek is. Na, csak sikerült kinyögni. Hát igen, vannak itt érdekes dolgok, és lesznek is. Aztán folytatjuk tovább a témázgatást, 2-3 téma még majd belefér, így, hogy 3 zenénként megyünk. Na most egy kicsit több lesz, mert bevárjuk a híreket. Maradjatok velünk, érezzétek jól magatokat, ez itt a Geri Show, benne pedig a mikrofon mögött Fruzsi és Geri. Így van. Feleségem, kincsem, mindenesem, most már dupla feleségem, mert hogy nem csak polgári, hanem most már egy templomi esküvő is. Úgy értettem a dupla feleséget, ne gondolj rosszra. Na ez a nem szó semmit, szeretem ilyenkor egyébként. Már nem úgy, hogy na, jó, menjünk inkább zenélni.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket!
3: Máté evangéliuma, 5. fejezet, 4. igevers. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Kedves hallgatom, biztosan te is ismersz olyanokat, akik állandóan szomorúak, és bármit is mond nekik az ember, nem lesznek sajnos jobban, mert nem tudnak megküzdeni a nehézségeikkel. Pedig a kihívások az élet része.

Isten felé, és keres egy hívő keresztény közösséget, ahol megélheted a hited. Drága mennyei atyánk! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy te képes vagy megvigasztalni, ha szomorú vagyok. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Erősítsd őt akkor is, amikor nehéz helyzetben van. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Ámen.

Hangokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban.

0: Nos, itt vagyunk veletek, az elmúlt percekben itt voltak a bibliai gondolatok Máté evangéliumának, illetve Máté szerint az evangéliumból. Az 5. fejezet 4. igeversét hallottuk. Hát igen, egyébként akik szomorúak valóban, majd megvigasztaltatnak. Igen, te mit gondolsz erről, Kincsem?
1: Hát figyelj, határozottan én azt tudom mondani, hogy igen, mert hát én azért úgy látom azt, hogy nem tart örökké egy-egy szomorú periódus az ember életében, főleg, hogyha Istenre bízza az életét és önmagát.
0: Hát akkor persze, tehát nyilván ugye nem szomorkodunk mindig, meg hogyha mindig csak a szomorúságon gondolkodunk, akkor ugye a jelen is el, tehát a jelent is elnyomjuk ezzel, és akkor nem megy sehova az ember
1: tulajdonképpen. Figyelj, még egy világinak se tesz jót az állandó
0: szomorúság. Az biztos. Hát ebben egyébként van tapasztalatunk, nem, hogy mi vagyunk ilyenek, de ismerünk olyat, aki folyamatosan szomorkodik, és mindig baj van, és spirálban van önmagával, úgymond, tehát hogy mindig ugyanazt mondja már évek óta. Hát eddig még nem sikerült neki ebből kikecmeregnie, de reméljük, hogy majd valahogy valamikor csak sikerül. Bibliai gondolata legközelebb jövő héten csütörtökön találkozhatok ugyanebben az időben. Egyébként a bibliai gondolatok előtt sikerült a friss híreket leadnunk nektek. Na hát ez egy nagy újdonság. Na hát ez egy nagy újdonság volt, mert eddig ugye nem tudtuk megoldani, hogy hogy legyen. Na de most sikerült. És akkor itt van az első témánk, szintén 2024-ből ugyan, de akkor is még érdekes lehet ez. Akkoriban ugyan egy Uber taxiban utazott valaki, és arról volt szó, hogy készített az Uber egy listát, hogy mik azok a dolgok, amiket ott hagynak a hátsó ülésen az emberek. Mert hogy valakiben meghűlt a vér, amikor egy undorító dolgot találta az ülésen. Hát ugye előfordul, hogy valaki elhagyja a pénztárcáját, vagy már volt olyan, hogy elhagyott valaki egy hajpótlékot. Ugye az a dolog, az a vicces az egészben, hogy ahogy növekszik ez a lista, egyre viccesebb dolgok maradnak ott. Van, akinek például ott maradt egy olyan Harry Potterben ismert pálcája, amit az Alexandernél volt gravírozva.
1: Ne!
0: Bizony.
1: Hát...
0: Volt egy olyan. Akkor valaki egy levelet hagyott ott, valami, ami nagyon fontos lehetett a számára. Valaki egy festményt hagyott ott, ami neki fontos volt. Vagy valaki egy Taylor Swift autogramot hagyott ott, amiben volt keretezve. Tehát egy ilyen érdekes dolgok. De volt egy olyan, aki egy gyertyát hagyott ott, amire az volt ráírva, hogy találkozunk a bíróságon.
1: Nem már!
0: Bizony! Nagyon durva.
1: Az szép!
0: És akkor itt a végére hagytam az undorító dolgot. Biztos már megromlott meg hát az autóban. Nem tudom, hogy ez melyik évszakban történt, vagy pontosan, hogy hol. Hát ott az Egyesült Államok környékén, vagy nem tudom merre. Akkor bizony. Azt hiszem, ott van Uber, van, akkor lehet, hogy ott nem tudom.
1: Van, Amerikában persze.
0: Hogy ne lenne, igen. Na, hát, hogy valaki egy osztrigákkal teli edényt hagyott.
1: Fúj! Váj!
0: Kicsit gyere, hogy közebb a mikrofonhoz az én a távol.
1: Fúj, de undorító.
0: Hát igen, az. Főleg, hogyha már egy kicsit ott ért, megérte.
1: Szegény vezető, sofőr.
0: Hát igen, amikor így kinyitja az hát igen, amikor kinyitja az ajtót, akkor találkozik az ember ilyenekkel.
1: Hát figyelj, hogy ha női sofőr volt, akkor szerencse, mert gondolom ő, mint háziasszony, tudta, hogy mi az.
0: Hát persze, vagy hát más is felismeri, hogy az micsoda. Hát de hagynak el dolgokat, érdekesebbnél érdekesebb dolgokat az emberek. Ugye találtárgyak osztálya nálunk is van, vagy nem úgy, hanem itt Magyarországon a BKV-nál is van meg, mit tudom én, tehát kabátot, táskát, vagy bármi, mobiltelefontól elkezdve bármit elhagyhat ugye az ember. Na, de hogy valaki ott hagyja gyorsan a kajáját, meg amúgy is, hát szerintem, nem tudom, azt azonnal meg kell lenni, vagy hát különösen az ilyen halas dolgokat nem szabad tárolni sokáig, na mindegy, nem okoskodok. Na mindegy, tehát ez volt az a nagyon undorító dolog 2024-ben, de hát tényleg, valaki a hajpótlékát hagyta ott, vagy leesett, tudod. Gondolom, ez ilyen meghosszabbított, tudod, amit föl, nem tudom, tehát amit így fölveszel, vagy...
1: Hát ilyen csiptető.
0: Vagy hozzá, tehát igen.
1: Miért mi a legröhelyesebb, emlékszem, amikor elhagytam az első eljegyzési gyűrűmet, átforgattam 10-szer a szekrényemet.
0: Mert még az ismerősünk lakását is átforgattattuk, hogy hát ha ott van...
1: És nem találtuk. És hallod az, hogy utána tök random lett meg a gyűrű.
0: Igen.
1: Ugyanitt, ugyanebben a szekrényben képzeljétek.
0: És meglett, és azóta mindegyik meglett.
1: Igen.
0: Bizony. Mert utána lett egy másik, az eltűnt az is, mert leesett az ujjadból. Akkor vettünk egy újabbat, ami már azóta is megvan, de megvan mindegyik, el is tettük. Igen. Valahová azt eltettük őket.
1: Dobozban.
0: Doboz.
1: Én ennek persze csak örülni tudok.
0: Hát igen, egyébként nagyon jó, hogy mi vigyázunk ezekre a dolgokra, meg hát akármit nem viszünk el, hogy aztán baj legyen belőle, nem találjuk, vagy valami. Na, úgyhogy ez történt, hát nem tudom, ti hagytatok-e már el érdekesebb dolgokat, amire mondjuk szükségetek lett volna, vagy úgy nem törődtetek vele?
1: Én amúgy gyerekkoromban csak egy kesztyűmet hagytam el, egy darabot is, diákigazolványom.
0: Az igen, azért mondjuk a diákigazolvány az... Az mondjuk kellhetett annak idején. Várj, az a közlekedéshez is.
1: Jó, most Istenem.
0: Nem baj. Na, hát más dolgot nem hagytam el én sem. Nem, gondolkodok én is, hogy valamit hagytam el, de nem. Nem. Nekem valahogy nem. Nem. Vagy nem emlékszek rá, vagy tényleg is hagytam el semmit. Nem hagytam ott. Mert akkor az úgy, olyan érzésem már volt, hogy valami nem stimmel, hogy most akkor, de aztán kiderült, hogy nem hagytam el végül is.
1: Nem tudod, mikor volt nekem olyan érzésem, amikor bot nélkül indultam el.
0: Az nagy lehetett, ahogy mesélted, hogy már itt tartottál.
1: Miért? Őszintén, most tedd a szívedre a kezedet. Elindulnál bot nélkül. Nem lenne már fura?
0: Dehogy nem, nekem azonnal feltűnne. Ízénél, de várjál!
1: Vagy mondjuk jelzőbottal indulnál.
0: De, volt, nem hogy elhagytam, volt. 2007 novembere környékén történt, akkor ugye én még szemüveges voltam. De már sokat nem javított a látásomon a szemüveg, és elindultam Pestre. Ugye akkor én ilyen idézőjeles randik voltak már. És akkor hát elindultam Pestre, állok a buszmegállóban, mondom, de húzatos a szemem, de miért érzem hűvösebbnek a szemgolyómnál az időjárás, hogy hogy van-e? Nézze, ja, hát nincs rajta a szemüveg, nem baj, mindegy most, és akkor onnantól kezdve is hordtam szemüveget, mert hogy nem, semmit nem javított már, tehát olyan mindegy volt, hogy rajtam volt, vagy nem, így húzatosabb volt, igen, ez volt az egy, ami ilyen, igen, de hát otthon volt a szemüvegem. Hát igen, ennyit számít, hogy nem javított semmit. Na, hát akkor ezt szerintem jól kiveséztük. Most kicsit többet fogunk zenélni. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk az ebédhez, aki netán még csak most jutna az ebédhez. Aztán majd érkezünk még hozzátok, addig pedig napjaink is a kicsit régebbi idők slágereivel folytatjuk tovább. Szerintem még egy-egy téma majd belefér, majd meglátjuk. Úgyhogy akkor megyünk, zenélünk egy kicsit itt a Hobby Rádióval, és érezzétek jól magatokat.

0: Nos, hát ennyi fért bele mai adásunkba. Remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az elmúlt két órában. Rengeteg zene, rengeteg, hát olyan sok téma nem volt, de olyan 3-4-et azért csak kiveséztünk azzal együtt, hogy milyen volt a múlt hetünk, hogyan teltek az azelőtti időszakok, és hát igazából jövő héten találkozunk majd.
1: Igen, jövő héten már végre rágyúrunk teljes erővel, mert a témák gyűlnek. De az időben nem lesz több. Köszönöm, hogy itt lehettem. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Na, hát én is örülök, hogy itt voltál. Szia, Kincsem! És a kedves hallgatóktól is elköszönök. Ez volt már a Geri Show, www.hobbiradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk. geri.kukac.hobbiradio.hu, ez pedig az e-mail címünk, illetve facebook.com/hobbiradio.hu, ez pedig az a Facebook oldal, ahol megtaláljátok a különféle eseményeket, programokat, amelyeket a Hobby Rádióhoz kötődően teszünk közé, és erre tudtok interaktív módon hozzászólni, válaszolni. Nos, hát mindenkinek nagyon kellemes délután kívánok a továbbiakban, és mivel itt a hétvége mindjárt, ezért nagyon kellemes hétvégét is nektek. Jövő héten csütörtökön pedig találkozunk. Addig is, sziasztok!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mért. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Mit mondanak a szerelemről a csillagok? Hogyan segít a párkapcsolatokban a horoszkóp? Mely jegyek illenek össze? Dr. Sípos Ildikó asztrológus előadása a szerelem és a horoszkóp kapcsolatáról.

tarot horoszkópokról, illetőleg az asztrológiának a segítségéről beszélni, mert nem elég tulajdonképpen az, hogy az érzelmeknek egy magas hőfoka legyen. Nagyon fontos az, hogy ez a két ember az összeillik egymással, vagy nem. Ebben tud segíteni tulajdonképpen az asztrológia. Ez egy érdekes dolog, mert biztos ti is voltatok már úgy, hogy valakivel találkoztatok, és egy pár percet beszélgetetek, és úgy éreztétek, mintha 1000 éve ismernétek egymást. Ez valóban lehetséges, hogy 1000 éve ismeritek egymást. Madách Imrének az a rendkívüli nagy zsenialitása, hogy az ember tragédiában lényegében egy ilyen reinkarnációs sorozatot írt le, tehát egy ember párnak a találkozása, és ennek a különböző korokban való újra találkozása, melynek során változtak ők maguk is, fejlődtek, és ahányszor újra találkoztak, mindig egy más szituáció volt, mert mind a ketten önállóan fejlődtek tovább, van, amikor együtt voltak, van, amikor ellenségesek voltak, bántották egymást. A keletiek szerint az embereknek van egy ilyen karmikus párjuk, mindenkinek megvan az úgynevezett duál párja. Avval magyarázzák ezt, akik ezzel az ezotériával komolyabban foglalkoznak, hogy ugye, amikor a nagy egységből kiváltak egyes lelkek, az úgynevezett angyalok, az angyaloknak, mint tudjuk, nincsen nemük. De ahhoz, hogy a földi léthez tudjanak alkalmazkodni, és az anyagban megismerjék egymást, mert ugye a földi születéseknek ez a célja, ehhez férfi és női principiumra van szükség, mert a földi világban csak nőként és férfiként lehet, ugye a szaporodástól kezdve a mindenféle életfunkcióhoz nagyon fontos az, hogy vagy férfi, vagy nő legyen valaki. Hát általánosságban értjük ezt, ugye. Tehát azt mondja, hogy ez az egy lélek, nevezzük angyalnak, a nagy egységből kiválik egy fény, vagy egy lélek, és ez ketté válik férfira és nőre. Ez a földi életben mindig keresi a másik felét, mint egy alma, hogyha ketté vágják, ugye. Nem lehet egy másik almával pontosan összeilleszteni, csak egy avval, amelyiknek a párja. Tulajdonképpen ez hajtja az embereket, és ezek az úgynevezett duál párok, és ez a felismerés, amit érzünk akkor, ha valakivel találkozunk, és tudjuk azt, hogy az életünket vele kell letölteni, vagy valamilyen, mintha nagyon-nagyon régen ismernénk, lehet, hogy megtaláltuk ezt a bizonyos duál párunkat. Nem jelenti azt, hogy az életben csak ő vele találkozunk, csak ő bele szeretünk bele, de ezt a bizonyosságot, ezt az érzést, ezt biztos, hogy már vagy átéltétek, vagy át fogjátok élni, amikor megtaláljátok a másik feleteket. Vannak olyan életek, amikor vagy nem találkoznak egymással, mert az egyik túlságosan lemarad a fejlődésben, túlságosan önzővé válik, és tulajdonképpen nincs szüksége, úgy érzi arra, hogy egy a másik felét megtalálja. Vagy megtalálja ugyan, de annyira különböző szintjén lesznek a fejlődésnek, hogy lehet, hogy találkoznak, de az egyiknek az egoizmusa az lehetetlenné teszi azt, hogy egymásra találjanak. És lehet, hogy inkább egy olyan valakivel éli le az életét, aki ezt a túlfejlett egoizmust ezt el tudja fogadni, vagy valamilyen szinten alkalmazkodik hozzá. Tulajdonképpen az asztrológia abba tud segíteni a pároknak, illetőleg az egymást kereső embereknek, hogy megmutatja azokat a tulajdonságokat, amelyet a másik emberben el tudunk fogadni, amelyeket esetleg nem

0: tudunk ugyan elfogadni, de vagy az én fejlődésemet szolgálják, és ezáltal egy harmóniát, egy egységet tud létrehozni, vagy éppen nem tud létrehozni, mert mind a két félnek olyan hibái vannak, hogy ezt lehetetlen ezt egy ilyen harmonikus egységben megoldani. Van egy barátnőm, aki sokat volt Indiába, egy fiatal ember az ismeretségi köréből házasságra készült. Hogyha két fiatal egymásnak szimpatikus, akkor beszélgethetnek egymással, egyelőre semmi több, de ez a mai napig is így van. Utána, hogyha úgy gondolják, hogy tetszenek egymásnak, és komolyabban meg akarnak egymást ismerni, akkor először a feleség családja, fontosabb rokonai elmennek a fiú családjához, és ott megnézik azt, hogy milyen családban él, és megfelele az ő lányuknak az a családi légkör. Ezek után a fiú családja elmegy a lány családjához, és ugyanezt a vizsgálódást, ezt, hát nyilvánvaló, hogy kulturáltan, de megejti. És a következő fázis, és ez egy érdekes dolog, hogy elmennek egy asztrológushoz, mindegyiknek a levéltárcájában, vagy a retiküljében ott van az a pici kis horoszkóp, amit még a születésekor elkészítenek, és mindegyik elviszi a maga kis horoszkópját az asztrológushoz, és az utolsó áldást tulajdonképpen arra, hogy ez a frigy létrejöhet, ezt nem egy pszichológus, nem egy házassági tanácsadó, hanem az asztrológus mondja ki, mert összeveti a két horoszkópot, fölhívja a figyelmet arra, hogy hol lesznek esetleg köztük problémák, elírja azt a szintet, az a ellentét, vagy vonzás, taszítás, karakter, különbözőség, hogy még egymással együtt tudjanak élni, és ebben az esetben fognak bejelentkezni a házasságkötésre, és akkor köthetnek házasságot. És ezt mondom, a mai napig így megy. Elég régóta foglalkozom asztrológiával, azt lehet mondani, hogy egy 25 éve biztosan, és nagyon sok ember megfordul nálam, és nagyon sok fiatal is megfordul nálam is. Különösen nagy örömöt szokott okozni az, hogyha a fiatalok mielőtt összeházasodnak, akkor megkeresnek engem, tanácsolom-e azt, hogy házasságot kössenek, illetőleg mire figyeljenek oda, mire vigyázzanak egymással kapcsolatban. Sőt, ki lehet találni egy olyan optimális időpontot a házasságkötésre, hát nyilvánvaló azokon a kereteken belül, amikor ők szeretnének összeházasodni, ami a legoptimálisabb arra, hogy egy házasság megszülessen. Mert mint ahogy az embereknek is van ilyen születési horoszkópjuk, amik a születési hónap, nap, év és az órája is meghatároz, ugyanúgy a házasságnak is van egy születése, és az egész házasságra ez az időpont rányomja a bélyegét. Na most ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kozmosszal, tehát a világ mindenséggel mennyire tud összhangba lenni az a házasság, mint ahogy az egyéni horoszkóp is azt mutatja, hogy az a bizonyos személy, az hogy tud beleilleszkedni a kozmikus törvényszerűségek közé, és hol lehetnek esetleg bizonyos hiányosságok ebben. Nem csak a pároknak az egymáshoz való viszonyát, hanem még a megfelelő időpontot is így meg lehet találni, ami a legjobban megfelel a kozmikus törvényeknek. Az egyes horoszkópoknál mi az a lényeges dolog, ami azt jelenti, hogy na, ez a kapcsolat, ez már olyan próbáknak és olyan teherpróbáknak lesz kitéve, amelyet esetleg nem bírnak a felek elviselni, vagy pedig vannak ugye az ellentétek, problémák, karakter, különbözőségek, és egymásnak a fejlődését fogják tulajdonképpen elősegíteni. Nem jó az, hogyha túlságosan csak harmonikus úgynevezett fényszögek, tehát ez a fényszög azt a bolygóknak, tehát az egyik fél bolygóinak a másik fél bolygóival való kapcsolódását jelenti. Tehát az sem jó, ha túl sok és csak harmónia van egy kapcsolatban, mert akkor nem tudnak egymástól tanulni, nem tudják egymást nevelni. A legjobb az, hogyha vannak úgynevezett ellentétek, hát ugye, mint tudjuk, a férfi és a női nem, az tulajdonképpen ugyanannak a két pólusa, tehát mint ahogy a anód és a katód, tehát ezek ellentétes principiumok, és ezáltal vonzák és taszítják egymást, tehát mindenképpen kell ellentéteknek lenni. Sok asztrológus ott hibáz, hogy csak a harmóniát és csak az egyezőséget keresi, és sajnos ezek, én magam is tapasztaltam, hogy ezek a kapcsolatok unalomba szoktak fulladni egy bizonyos idő után, mert ha nincs egy egészséges konfliktus helyzet, ha nem kiegészítik egymást, hanem azonosak a karakterek, akkor nem biztos, hogy bármelyik félnek a fejlődését szolgálják, és nem is jó az, ha mindenre a másik rábólint. Tehát meg kell találni azt az arányt, hogy legyenek ellentétes, tehát mit tudom én, karakter tulajdonságban. Például, ha mind a kettő egy túlságosan önérvényesítő típus, akkor az az eset fordulhat elő, mint a bizonyos két kicsi kecske, ugye, amelyik szembe megy a hídon, és egyik se akar kitérni a másik elől. Ha két abszolút passzív ember találkozik, akkor mindegyik azt várja, hogy a másik kezdeményezzen, nem biztos, hogy ez egy szerencsés találkozás. Tehát olyan arányban rossz és a jó egyezőségek és a különbözőségeknek a összjátéka, összhangja, amely még együttműködést is erősegíthet, de ugyanakkor a két nemnek a különbözőségét is hangsúlyozza, mert csak ez vezethet vonzáshoz, ha kicsit különbözőek is, és ellentétesek is. És mint ahogy vegyük azt a két alma példáját, ugye az egyik oldalról az egyik felét látja, a másik felét látja a világnak, és a kettő olyan szépen összeillik, hogy két egyforma fél alma nem tud olyan jól összeillni, mint egy félbevágott két alma, amelyik pontosan illeszkedik egymáshoz. Hogy konkrétabban próbáljam ezt ecsetelni, azt mindjárt tudjátok, hogy van 12 állatövi jegy. Ez egy eléggé beskatujázása és leegyszerűsítése az asztrológiának, és tulajdonképpen, amit ezekben az újságokban tapasztaltunk, hogy mit tudom én, mai napon a bikák erre vigyázzanak, arra vigyázzanak, az egy játék inkább. Egyrészt az az asztrológus, aki ezt csinálja, az egy-két tulajdonságot ügyesen elles, például tudja azt, hogy a bikáknak a szerelem, meg a pénz fontos, és akkor nyilván azoknak arra az élet sorsterületre fog aznapra valamit mondani, de ezekből biztos, hogy vannak, minthogyha az ember beletartozik egy típusba, de ugyanakkor egyén is, tehát ha meg tudja találni, és rutinos az asztrológus, hogy mi az a közös az összes bikába, akkor biztos, hogy lesz egy mondat, ami az illetőnek is fog valamit mondani. Mert ugyanakkor, hogy beleillik egy csoportba, különbözőségei is vannak. Na most az egyéni horoszkóp az azért fontos és érdekes, mert az csak annak az egy embernek van. Tudom, hogy vannak ilyen ellenérvek, hogyha ugyanabban a kórházban, a szomszéd szülőágyon egyszerre szül, akkor biztos, hogy nagyon sok hasonlóság lesz az két emberkének a sorsába, az életútjába, de akkor is nem mindegy, hogy milyen társadalmi osztályból születtek, milyen történelmi korban, stb. Nagyon-nagyon sok ezer, sok millió év kell ahhoz, hogy ugyanaz a bolygóállás, tehát azt képzeljük el, hogy a horoszkóp gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a csillagos ég felettünk milyen fontosabb, mert ugye csak 10 bolygót emelünk ki ezek közül, hogy ezek hogy helyezkednek el. Mivel az egyik bolygó a Hold, az 28 nap alatt megy körbe, de van olyan bolygó a Plutó, amelyik 164 év alatt teszi meg ugyanezt az utat. Nehéz megtalálni, tehát egy ugyanolyan állást, az csak az adott pillanatban lehet. Mindenkinek van egy egyéni horoszkópja, és itt is nagyon sokat számít az óra, perc, mert az adja ki az úgynevezett aszcendenst, ami egy nagyon fontos jellemzője annak az illetőnek. Miért mondom ezt? Mert amikor én azt mondom, hogy bizonyos asztrológiai típusú emberek általában illenek egymáshoz, ez nem biztos, hogy abban az adott konkrét esetben ez 100%-ban bejön. De lehet azért így általánosítani. A kos típusú emberek például a szembelevő jeggyel, tehát amelyik pont ez az ekliptikán pont szembehelyezkedik el, a mérleggel tudnak a legjobban együtt élni. A kosnak a Marsz az uralkodó bolygója, és a mérlegnek a Vénusz. Hát azt tudjuk, hogy a Marsz és a Vénusz, ez a férfi és a női jelölőt is jelenti egyúttal. Tehát itt borzasztó nagy az affinitás a kos és a mérleg típusú emberek közül. A kos mindig a kezdeményező, még akkor is, ha a nő, legfeljebb ügyesen csinálja. A mérleg meg mindig az elfogadó, aki a kacér, a csábító. Tehát ez a két ember rendkívüli nagy vehemenciával tud találkozni, és rendkívüli módon vonzák egymást. Más kérdés, hogy a kos embereknek nem mindig a kitartás a legerősebb oldaluk, tehát lehet, hogy a hódítás a lényeg, tehát hogy ő elérjen valamit, meghódítson, a mérlegnek meg a siker a fontos, hogy érte rajongjanak, érte oda legyenek, és így a kettő nagyon szerencsésen tud találkozni, de nem biztos, hogy egy életen keresztül képesek elviselni egymást. A másik ilyen nagyon erősen egymást vonzó jegy, mert összesen két-két pár van, amelyik Marsz és Vénusz jegyű, a bika és a skorpió. A bika jegyű ember itt a vénuszi, és a skorpió jegyű a marszikus. Na most ezek kicsit különböznek a kosmérlek típustól, mert kitartóbbak, fixebbek, tartósabb kapcsolatokra vannak általában predesztinálva, és passzívabbak mind a ketten, tehát nem egy ilyen gyors és hirtelen és heveny lefolyású szerelemre lehet számítani, de ha meglátják egymást, általában nem is eresztik el többet. Tehát a skorpió és a bika az egy ilyen fix kapcsolatot szokott általában jelenteni, ahol a skorpiónak szinte ilyen mágikus és delejező, vonzó ereje van a bika jegyű emberre, akár nő, akár férfi az illető. A bika viszont alapjában véve egy kellemes, kedves, szeretetreméltó, ugyanakkor egy nyugodt, kiegyensúlyozott és stabil emberke. Tehát egy bika és egy skorpió egymásra talán nagyon sokszor a sírig ki tudnak tartani egymás mellett. A többi állatövi jegynél már nincs ez a Mars-Vénuszi erős szexuális vonzóerő. Az ikrek és a nyilas, a következő ilyen páros. Az ikrek és a nyilas mind a ketten úgynevezett labilis jegyek, tehát ilyen hullám hosszakat írnak le, mélypont, magasabb pont, tehát egy ilyen vibráló kapcsolat lehet közöttük. Sokkal több már a szellemi sík a találkozásuk során, és néha eltávolodnak, néha közelednek egymáshoz, tehát nincs ez a nagyon-nagyon szoros kötődés. Az ellentétek itt is nagyon nyilvánvalóak, az ikrek ember egy racionális típus, aki mindig könnyen teremt kapcsolatot, de kapcsolatai nem mindig tartósak, nagyon érdeklődő. Le lehet őt mondjuk kötni akkor, hogyha a szellemi szintjén van valaki, vagy az érdeklődéssel, a beszéd, a kommunikáció, a jövésben, és tehát itt sokkal több már nem csak a két nemnek a szexualitására, hanem egyéb dolgokra utaló közelség. A nyilas jegyű ember, aki ennek pont az ellentétje, a racionalitással szemben inkább a hit, a lobogás, a lelkesedés. Ugye a nyilasnak az asztrológiai képét nézzük, egy ilyen félig állat, félig pedig egy félisten, aki az eget nyilazza, tehát egy szellemi beállítottságú valaki, egy idealista, szemben a racionális ikrekkel. Tehát ők is nagyon jól tudják egymást nevelni, és nagyon sok ellentét, és ugyanakkor annyi közösség van köztük, hogy mind a kettő szellemi beállítottságú, és nagyon-nagyon a mozgékonyságra, a programok, tehát az ilyen típusú emberek nagyon jól együtt tudnak lenni, de nem állandóan kéz a kézben, és egymás nélkül nem tudnának létezni. Az ikrek is könnyen teremt kapcsolatot másokkal, elbeszélget, stb. Tehát nem egy olyan nagyon szoros kapcsolat, mint a Mars és a Vénusz jegyeknek a kapcsolódása. A következő ilyen pár a rák és a bak. Rák egy ember az a családot, az otthont, a lelki életet jelképezi, inkább befelé él, és nem nagyon szeret kimozdulni, tehát nagyon-nagyon fontos neki, hogy legyen például egy családi háza, hogy a család ott legyen körülötte, tehát egy ilyen családcentrikus. Hát sajnos, ha a rossz irányba fejlődik, akkor egy kicsit uralkodó is a családban. Ezzel szemben a legjobban hozzáillő ember a bak, aki pontosan az ellentéte, mert a baknak semmi nem fontosabb, mint a hivatásért. Ez az egyik legnehezebb összetétel a bak és a rák emiatt. A baknak végül is jó az, akinek fontosabb a legutolsó ügyfél is este 11-kor, mint hogy hazamenjen a családjához. A rák típus pedig az, aki otthon van és várja haza állandóan a társát. Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy a rák a nő és a bak típus a férfi, de előfordulhat ez fordítva is. Valahol a legnagyobb ellentét van köztük, és mégsem tudnak egymás nélkül meglenni, mert a baknak szüksége van arra a családi háttérre, mert mit tudom én, még lehet, hogy nem is vacsorázna, vagy nem is menne haza aludni, hogyha nem lenne otthon egy rák hitvese. A ráknak pedig azért fontos a bak társ, mert illetőleg hát egyáltalán a társ, mert ő a család élet nélkül nem tudja az életét elképzelni, és hát inkább elviseli azt, hogy a vak típus, aki ugyan megbízható, egy anyagi bázist is jelent általában a családnak, inkább elviseli azt, hogy ő kevesebben törődik vele, bár a rák, amely színűtig van érzelmekkel és sérelmekkel, nagyon sokszor pont azokban a családi vagy karácsony, meg ilyen ünnepeknél érzi magát a legjobban egyedül. A kicsit ridegebb és összpontosított, céltudatosabb bak mellett, amikor a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy körülötte legyenek, és foglalkozzanak vele, és megsimogassák. Tehát ez sem egy könnyű kapcsolódás, de mind a kettő tud egymástól tanulni. A következő ilyen páros, az oroszlán és a vízöntő, ezek mind a ketten úgynevezett fix jegyek körébe tartoznak. Hát az oroszlán az egy uralkodó típus, a vízöntő pedig mindenféle tekintélyt tagad. Tehát itt is megvan az ellentét. Úgy szoktam mondani, hogy körülbelül az oroszlán és a vízöntőnek a viszonya az a király és az udvari bolondnak a viszonyára hasonlítható. Az oroszlán annyira vigyáz a tekintélyére, és különösen, ha egy negatív oroszlán. A vízöntő pedig, amelyik nem ismer el tekintélyt, mindenből viccet csinál, humorizál, ő megmeri fricskázni az oroszlán, tehát azért mondtam, hogy mint az udvari bolond a királyt, tehát őtől le talán még el is fogadja a kritikát az oroszlán, és talán az uralkodás és a vízöntőnek a demokratizmusa, ez mind kölcsönösen egymást szintén tudják nevelni. Mind a kettő egyébként kicsit a szabad szerelemnek a híve, a vízöntő eleve utálja a kötöttségeket és a kötelezettségeket, az oroszlán pedig úgy érzi, hogy minden, amin életben szép és jó, életöröm, az ő minden jár neki, és mindent megengedhet magának, de ugyanakkor a családjának és főleg a gyerekeinek mindent megad. Tehát ők is kompromisszummal nagyon hosszú ideig meg tudnak lenni egymással, mert kitartóak és fix jegyek. A következő ilyen páros a szűz és a halak. Nagyon komolyan tudnak egymásra hatni, először is mind a kettő úgynevezett labilis jegy. A szűz az a halak szempontjából földhöz ragadt, racionális, mindig a részletek, az apró kis dolgok, tehát a szűzjegyű ember az, akinek mindig az a fontos, hogy a lakás tiszta legyen, hogy rendesen legyen elmosogatva. Sajnos, ha ő a férfi, akkor kritizálja a feleséget, mert tudom én, a villának a fogai között nem tökéletesen csiszolta ki aznap a ott maradt szennyeződéseket, de ha ő a feleség, akkor viszont órák hosszat képes mosogatni, és ha valaki más mosogat el, akkor ő utána mosogat, vagy utána tereget, mert az sem mindegy, hogy akasztja föl azt a bizonyos ruhát arra a szárítókötőre, mert azt csak ő tudja jól megcsinálni. A szűz egy ilyen típusú ember. Most egy kicsit ez is el van karikírozva, ugyanakkor egy rendkívüli hasznos, mert minden rendben tart, minden pontosan tud, hogy minek hol a helye, tehát egy nagyon hasznos ember, csak nem mindig könnyű. A halak ezzel szemben tele van ilyen általános emberszeretettel, önfeláldozással, segítőkészséggel, és ugyanakkor rendkívüli érzékeny. Még a halakról annyit lehet mondani, hogy a legrendetlenebb jel az összes jel között egy ilyen káosz tud körülötte lenni, mert fontosabb a szomszéd kisfiúnak, a kutyájának, hogy most el kell vinni az állatorvoshoz, tehát ez neki fontosabb, mint hogy otthon, vagy az ő feladatait elvégezze, vagy az otthoni dolgokat megcsinálja. Tehát egy ilyen nagy, az egész világot szeretné a kedvére ürelni, ugyanakkor a párja, a szűz pedig azért fog rászólni, mert nem törölte le az ajtó előtt, aztán ott is van egy szőnyeg, amikor beérkezett, papucsot kell venni, stb. Tehát a halak és a szűz így tudják egymást nevelni, hogy a szűznek az úgynevezett földhöz ragadtságán tud egy kicsit oldani a halak hosszú együttlét után, a szűz pedig valahol rendet tart a halak körül, és egy kicsit megtanítja a rendszerességre és az időbeosztásra. Hát tulajdonképpen körbeértünk, mert a mérleg, a következő jegy, az a kossal való kapcsolatáról beszéltünk. Itt az a lényeg, hogy az asztrológiában az énnel, az ami az aszcendenssel képezi, szemben áll az úgynevezett deszcendens, ami a társ. Ezek pont ellentétes jegyeket kapcsolnak össze, tehát a legnagyobb különbségek, a legnagyobb ellentétek lehetnek köztük, de ugyanakkor rendkívüli módon nevelik egymást. Na most, mint tudjuk azt, hogy nem lehet az embereket így beskatujázni, mert amit így mi ismerünk, hogy a szeptemberi akkor szűz, ezen kívül van egy úgynevezett születési pontja, az aszcendens, amit az óra perc ad ki, tehát egy szűzjegyű embernek lehet oroszlán az aszcendense, tehát már nem egy bugyorba gyömöszöltük bele, hanem már van két olyan jelentős pont, ami a leglényegesebb tulajdonságait tükrözi. Ezen kívül mindenkinek van 10 bolygó, ami legkülönbözőbb módon van elhelyezve a horoszkópjába, és ezek a bolygók egymással is kapcsolatban állnak. Erről most én nem akarok részletesebben beszélni, tehát ennél sokkal differenciáltabb. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nem csak az ellentét fontos, hanem az egyezőség is. Az egyezőség szempontjából az a szerencsés, ha az egyik jegyünk például ellentétes, a másik jegyünk pedig harmonizál egymással. Na most melyen jegyek azok, amik harmonizálnak, ezt rövidebben fogom elmondani. Az úgynevezett tüzes jegyek, ez a kos, az oroszlán és a nyilas. Mind a három jegy aktív, indulatos, lendületes, belemer vágni dolgokba, aktív, vezető, képes. Na most ez a három jegy egymással nagyon jól tud kommunikálni. Tehát itt már nem az ellentétekről van szó, hanem az összhangról. Ugyanilyen összhangot tud teremteni a pika, a szűz és a bak, ezek az úgynevezett földjegyek. A földjegy az a nevébe hordozza, hogy inkább a földi dolgokkal, a realitásokkal, a hétköznapi dolgokkal képesek az anyagi, a hivatás, a munka. Ezek a jegyek nagyon jól megtalálják, és nagyon jól tudnak együtt működni munkában, hivatásban és a mindennapi életnek a dolgaiban. Valahol mindegyiknek borzasztó erős a realitás, érzik, olyan két lábbal állnak a földön. A harmadik ilyen csoport az a levegőjegyek, ez az ikrek, a mérleg és a vízöntő. Ezek szellemi jegyek, tehát szellemi síkon tudnak együtt működni. Az ikrek az rendkívül is széleskörű érdeklődéssel, kapcsolatteremtési készséggel rendelkezik. A mérleg az már egy kicsit a művészetek felé hajló, mert a Vénusz az uralkodó bolygója, de ugyancsak szellemi egy, és a harmadik, a vízöntő, az már a modern technika és az újszerű gondolatoknak a jegye, tehát ez a három jegy, ez szellemi szinten tud nagyon jól együtt működni. És az utolsó a vizes jegyek, a rák, a skorpió és a halak. A rák az egy érzelmileg egy kicsit terjeszkedő, rámenős, erőszakos, ugye akit az ollójával megfog, azt nem nagyon engedi ki. Kicsit uralkodni szeret érzelmileg, nem veszi mindig észre, amikor nyomul. A skorpió jegy az egy önmagával küzdő, tehát egy olyan valaki, aki rendkívüli mély érzésekkel rendelkezik, de ugyanakkor nagyon sérülékeny, és nagyon-nagyon meg tudja a sérelmeit jegyezni, és nem nagyon könnyen felejti el, a skorpiónak ezt kell megtanulni, hogy ezt megpróbálja elengedni. És a harmadik érzelmi jegy a halak. A halak, akiről már az előbb mondtam, hogy egy ilyen általános, nagy emberszeretettel, önfeláldozással rendelkezik. Az ezotériához, a valláshoz, a zenéhez kötődik legjobban, és az érzelmei nem személyesek, hanem általában azokhoz szólnak, akik segítségre szorulnak, akik szerencsétlenek, ez legyen állat, növény, ember. Egy borzasztó önfeláldozó lény, de ugyanakkor hajlamos sajnos sodródni is, tehát rossz irányba is lehet befolyásolni. Ez a három típus, ez érzelmileg tud nagyon jól együttműködni. Tehát amint mondtam, nem csak ellentét, hanem összhang is kell, és ezt nehéz megtalálni a partner keresésnél, hogy legyen meg az ellentétes pólus is, de legyen valami összhang is, tehát valami közös bennünk, akár szellemi, akár anyagi, akár pedig indulat vagy aktivitás szinten. Az egyéni horoszkópokat, ha összevetjük, ezt körülbelül ki lehet, tehát végig lehet kísérni, hogy szexuális, érzelmi, szellemi síkon mennyire illenek egymáshoz, hol vannak esetleg ilyen durva ütközési pontok, ami mind a két félnek van egy olyan tulajdonsága, amelyik a másikat esetleg másik számára elfogadhatatlan vagy bántó, de van olyan kapcsolat is, ahol egy oldalú, az egyik fél az csak alkalmazkodik, és a másik az pedig csak a saját egoizmusát próbálja a másik emberen keresztül táplálni. Tehát mindezekre a dolgokra az ember megnézi ezeket a horoszkópokat, tudja figyelmeztetni a házasulandókat, vagy azokat, akik együtt vannak, mert nagyon-nagyon sok szenvedést tud az okozni, hogyha nem akarjuk tudomásul venni a saját korlátainkat, meg a másik embernek a rossz tulajdonságait, mert ugye először mindig a jó tulajdonságok jönnek előtérbe, de ha ez csak egy ilyen szerep, ez csak egy ilyen külső dolog, akkor ezek előbb-utóbb lehullanak az emberről. Egy hosszas együttélésnél mindig előjön az igazi én, és azt kell tudni elfogadni a másiknak. Például azt figyeltem meg, hogy a vízöntők nagyon jól kijönnek egymással, mert demokratikus jegyek, levegőjegy, tehát hagynak levegőt venni a másik, tehát hagynak szabad levegőt a másiknak. Általában baráti és érzelmi kapcsolatban is nagyon jók. A mérlegek is általában jól kijönnek egymással, szintén a levegő jegyekben mindig van egy ilyen rugalmasság és alkalmazkodó készség. Hát az ikreknél az az egyetlen egy probléma, hogy túlságosan sokfelé irányulnak és nem elég kitartóak, tehát inkább csak ilyen pillanatnyi, rövid ideig tartó közös érdeklődés fűzheti össze az ikreket egymással, de például mondom, a két kos az borzasztó nehéz egymással, ha csak nem hajlandó az ember azt mondani, hogy én is egy hirtelen ember vagyok, keményen megmondom, és indulatosan a másiknak, és elfogadom a másiktól is. Tehát ez már egy nehezebb dolog két önérvényesítő típusnak. Mind a kettőben van egyfajta, hát nem azt mondom, hogy egoizmus, ha minden egyben van némileg, akkor a bikák is kijönnek egymással, alapjában jövedelmi vagy makacs emberek, tehát itt mindig a rossz tulajdonságok hatványozódnak. Egy idő után megmakacsolja magát mind a kettő, és akkor mind két szám, hát egyik se hajlamos egy lépésre tenni tovább. Addig minden rendben van. Hát a ráknál, az én figyeltem ilyen rákházasságokat, addig gyönyörűen működik, még a ráknak az álma egy családi ház. Egy gyönyörű, szép kerttel minden. Na most az addig szokott működni, amíg fölépítik ezt a szép nagy házat, ugyanakkor mindegyik rák terjeszkedő típus, mindenütt tud alkalmazkodni, de az otthonába szeret uralkodni. Megcsinál mindent, mindenkiről gondoskodik. Na most itt elindul egy nagyon sokszor egy ilyen hatalmi harc, hogy ki lesz az uraházba. Tehát itt a rákoknál például ez a probléma. Az oroszlánnál szintén két dudás egy csátában melyik fog uralkodni. Hát a szüzeknél ott tapasztaltam olyat, hogy jól megvannak egymással, egy kicsit mindegyik ilyen tisztasági meg rendmániás, de hát pontosan azért jól megvannak egymással, mert egymásnak a tevékenységében nem találnak ilyen szinten problémát. A skorpiókról nagyon érdekes egyébként, ezeket természetfilmeket szoktam nézni, amik állatövi jegyeknél nagyon jó hasonlít, nem véletlenül találták ki ezeket a, nevezték el bizonyos állatokról. Nem tudom, ezt valaki látta egyszer, láttam a skorpióknak a násztáncát. Na most az arról szól, hogy a két skorpió egymással szemben föláll, és ennek megvan egy koreográfiája, hogy milyen mozdulatot, milyen mozdulat követ. Ha az egyik elvéti, akkor a másik gondolkodás nélkül nekiugrik és megöli. Ez a skorpió embernél hogy nyilvánul meg? Nyilvánvaló, hogy a skorpiók rendkívül érzékeny emberek, és ha már a másik megbántja őket, már rögtön visszatámadnak. Nyilvánvaló, hogy ő akkor azt gondolja, hogy a másiknak valami hátsó szándéka van, és azért támad vissza. A skorpiók ezért nehezek így együtt. A nyilasok azért nehezek együtt, mert addig nagyon jó, míg külföldre utazgathatnak, meg az életben reprezentálhatnak, de senki nem fogja fölmosni otthon a követ, vagy a, mit tudom, elmosogatni az edényeket. Tehát ott az lesz a probléma. A bakjegyű embereknél az lesz, hogy ez tipikusan az orvos házasságok, mert a bak az egy, például az orvosok között nagyon sok a bak, hogy mindegyik annyira el van foglalva a hivatásával, hogy ott is elfelejtenek az otthonnal és a gyerekekkel törődni. El vannak ők egymással, csak nem család éppen. A vízöntőket említettem, hogy megvannak, hát azon kívül, hogy mindegyiknek inkább a barátok meg a társaság egy kicsit a fontosabb, de mivel, hogy nem is igényli a másik, akkor itt sem igazán probléma. Hát a halaknál pedig én azt hiszem, hogy két halak nagyon ritkán van együtt, mert a halak valahol mindig ilyen oltalomra szorul, és mindig egy biztonságot keres a másikba. Na most nem biztos, hogy egy ugyanilyen bizonytalan halak ezt a biztonságérzetet a másiknak meg tudja teremteni. De ha más jeggyel keveredik, akkor elképzelhető, mert lelki szinten viszont nagyon együtt tudnak rezegni, mert mindegyiknek nagyon-nagyon erős a tudatalatti működése, és szavak nélkül is ki tudják egymást gondolni. Tehát vannak szintek, ahol jól együtt tudnak működni, de nem bizony, hogy kutyamenhely lesz az otthonukból például, vagy mit tudom én, egyik ide jár másokat pátyolgatni a másikot, tehát nem biztos, hogy ott is a család élet úgy klasszikus értelemben megvalósul, de kijöhetnek egymással.
1: Hangzott dr. Sépos Ildikó asztrológus előadása a szerelem és a horoszkóp kapcsolatáról.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
9: I want to break free!
6: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
11: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatott, míg a Fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását. Közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével

0: különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Művészarcok. Sádi János. Harmadik rész. A zenés filmek hatására az operett színpad is megjelent Sádi életében. Fényes Szabolt, az operett színház akkor igazgatója elérte, hogy legalább egyetlen vendégszereplésre adják kölcsön az énekest. Az 1942 őszén bemutatott Mária főhadnagy Bon Vivant szerepére hívták meg a fiatal tenoristát. Huszka operettje valós történelmi hőst jelenít meg. Lepstük Mária néven egy fiatal bécsi lány beáll a Magyar Honvédségbe férfi ruhában, és végig harcolja a szabadságharcot. Többször megsebesül és főhadnagyi rangot szerez. Az operettből nem maradhat ki a romantikus szál. A lány beleszeret Jancsó Bálintba, a szabadságharc egyik hősébe. A szabadságharc leverése után börtönbe kerül, de a valósággal ellentétben az operett végén a szerelmesek egymásra találnak. Következzék egy részlet a Mária főhadnagyból. Bálint dala.

Az operett nagy sikert aratott, az opera sznob közönsége és a népszerűségére féltékeny kollégák, akik a pesti utcákon is szembesültek filmjei hatalmas plakátjaival, legszívesebben elűzték volna a ház megszentelt falai közül. Nem átadották azzal a kritikával illetni, hogy a hangja nem operai, nem idevaló. Visszautalva az előbb hallott dalra, tőle nem a boldogság, hanem a rossz indulat követelt nagy árat. Az intrik egészen a kultuszminisztériumig ért, így az opera igazgatója visszavonta az engedélyt, és 2 hét múlva már más énekelte a szerepét. Sokat szenvedett ettől, szerencsére az opera vezető művészei továbbra is szívesen léptek fel vele, sőt, híres lehár énekes is lett. Érdekes, hogy a Mosoly országában csak gróf Potestein Hatfaludi Ferencet, magyarul Feri grófot, a táncos komikus szerepet énekelte, és 1941-46 között már a 157. előadásnál tartottak. De énekelte 50 estén egymás után a Margit szigeten a Vígőzvegy Danilo grófját, és 1944-ben a Luxemburg grófját a rádióban. Jóval később, 1968-ban Petre Zsuzsa oldalán színpadra is állt a Luxemburg grófja címszerepében. Sajnos ez utóbbiból sem maradt felvétel. Sárdival és Petre Zsuzsával hallgassuk meg a Ligi Bárónő című operettből a Cigarettakeringőt.

Ahogy korábban már utaltam rá, Sárdi néhány felvétele eltűnt. Szerencsére ikonikus szerepe megmaradt. 1945. januárjában az Operaház bemutatta Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékát. Ettől kezdve két évtizeden át ő volt a János Vitéz. Még 60 éves is elmúlt, mire Kukorica Jancsi jelmezét szegre akasztotta. Ahogy Bános Tibor fogalmazott, alakítása örökifjú maradt. Ezekhez az indulatokhoz szélesebb gesztusok, teátrálisabb színészi játék illett volna, legalábbis addig az volt a felfogás. De ő valami egészen más csinált. Mindvégig megőrizte a figura tisztaságát és egyszerűségét. És ebben a mesevilág rengésben mindvégig reálisan, emberszabásúan viselkedett. Így maradt meg legyőzhetetlen mesehősként a nézők emlékezetében. Szilárdan hitte, hogy a mese is a valóság egy darabkája. Következésképpen miként a valóságban, a mesébe is az egyszerűség és a tisztaság a cselekvés igazi forrása. Talán éppen így tudta megőrizni öröki fiúságát is. Következzék két részlet a dalműből.

0: Közben a II. Világháború kirobbanása egyre sötétebb felleget borított a művész életére. Felesége zsidó származású volt. Többen, köztük Sárdi is felszólítást kapott, hogy váljon el, mert akkor rá is vonatkoznak majd a zsidó törvények. Sárdi ezt visszautasította. A felesége énekesi karrierjét is feláldozta érte, ő intézte a művész menedzselését és biztos hátteret biztosított számára. Az ostrom alatt az operaház pincéjében bujkáltak többekkel együtt. Nádasdy Kálmán kitette az operaház falára, jó nagy betűkkel, hogy tífusz veszély, németül is, két statiszta hordádja rohangált, mintha betegeket szállítana, így az operát senki sem merte megközelíteni. Azt, hogy milyen nyomasztó is volt a korszak légköre, a művésztárs barát Orosz Júlia meséli el, aki akkoriban embermentéssel foglalkozott, hamis iratok terjesztésében segített.
1: Azt mondtam, itt vagyok én. Majd én elintézem. És minden nap jártam egy csomó sucpásszal abba a házba, ahol a Márkus Laci bácsi lakott és a Vízvári Mariska néni. Abba a házba földszinten volt egy fotós. És onnan, mikor lefotózta, előhívta, gyorsan vittem a közjegyzőhöz, az a Bajcsi Zsilinszki út és a mai Nagymező utca sarkán volt, pont a sarkon. És ezt nap, mint nap megcsináltam, 15-20 darab. Mikor mennyi volt? Ezt vittem oda. Nekik. Hát ezt valakinek kell végezni, kell segíteni az embereken.
2: Most úgy tűnik nekem, hogy kicsit élvezte is ezt a illegális munkát.
1: Nem, hanem az, hogy a düh, mondjuk az inkább a düh, hogy ezek ilyen hatalomra jutottak, és ide jutott az egész nyomorult országunk, hogy ki vagyunk szolgáltatva.
0: Az ostromlott Budapesten alig volt élelmiszer. Gyakran a házi kedvencek is áldozatul estek az éhségnek. Az ostrom után a magyar művészek még a szovjet csapatoknak is adtak koncertet, sokszor azért, hogy ennivalóhoz jussanak. Az egyik koncert után Orosz Júliának és Sárdinak támadt egy ötlete. Ez vezetett a debreceni kalandhoz. Ismét Orosz Júlia élvezetes anekdotázása következik.
1: Ezután a koncert után elmentem a Szuszmanovicshoz, és megkértem, hogy adjon engedélyt arra, hogy elhagyjuk a várost, és elmenjünk Debrecenbe, ahol a magyar első kormány széket Dálnoki Miklós Bélával az élén.
2: Miért?
1: Nem volt ennivaló. Négy öreg szülő, és mi? Ketten. Hát 6 embernek nem volt ennivalója. Sárdi Jancsék hozzánk csatlakoztak. Akkor elmentem Szuszmanovicshoz, és megkértem, hogy adjon nekünk egy menlevelet, mert az kellett.
2: Annyira még nem lehetett utazni.
1: Nem. Az még nem volt biztonságos akkor. Akkor kaptunk tőle egy 4 névre szóló menlevelet, hogy mindenbe segítsenek bennünket, mert a szovjet parancsnokságnak a kívánságára utazunk Debrecenbe. És akkor megmondta, hogy menjünk a Benzül utcába, Hátszegi ezredeshez, mert azt tartja a kapcsolatot a magyar kormány és a szovjetek között. Itt vagyunk Debrecenben, minden nagyon jó, bevásárolunk, viszünk haza ennivalót, nagyon jó. Bemegyünk a Vikába, és ott szépen elfoglalunk egy-egy szobát. Igen, ám, de a Bika közelébe se lehetett menni, mert ott volt az orosz főparancsnokság. Úristen, hát most hova fogunk menni lakni? Lakás nem volt akkor, mert a kormány is úgy volt elhelyezkedve, hogy egy-egy szobát kaptak valakinél. Kinél éppen volt hely, egy szoba szabad. Na most egyszer csak valaki elkiabálja magát, hogy Orosz Júlia, Sárdi Jancsi, hogy kerülnek maguk ide? Hát egy fél óra múlva már nem szabad az utcán járni, mert kijárási tilalom van. Hát nekünk nincs lakásunk, hát mi keresünk lakást. Istenért nem fognak most szaladgálni lakást keresni. Én itt lakom a Bikának a dépandanszába, egy mosónővel együtt, mert azt kibombázták, és azt oda helyezték az én szobámba, az egyik szobámba.
2: Ez ki volt?
1: A Klein Lacinak hívták, ő a harcoló csapatokkal együtt jött a munkaszolgálatból vissza, és ő jól beszél oroszul. Úgyhogy ő volt a tolmácsuk.
2: És honnan ismerte önöket?
1: Az azelőtt, a háború előtti időkből rengeteget koncerteztünk együtt a Jancsival, meg cigánybárokat énekeltünk, János Vitézt énekeltünk.
2: És a Klein Debrecen, az kísérő volt?
1: Nem, hát ott ő volt a titkára akkor a Bikának.
2: Ja, értem.
1: Persze, minden rögtön megismert, mert az isteni, hogy szépen ott elmentünk az ő lakására, ő elment a barátjához lakni, és mi elhelyezkedtünk. Igen, ám. Azt de a Jancsi megszólalt. Gyerekek, én olyan éhes vagyok, én meghalok az égségtől. Hát igaza volt már, nem tudom, mikor ettünk utoljára a tanítónál. Mert azt mondja Jancsinak, hát, majd kibírjuk holnap reggelig, majd csak lesz valami. Erre kiszólt, meghallottuk, hogy hívják a nénit, az a Lili néném. Nem tudna maga nekünk valami kis ennivalót adni? Szóval dehogy nem, lelkem, azt mondja, sütök maguknak palacsintát, ha ez jó. Van túróm, csinálok túrós palacsintát, mennyit csináljak? Azt mondja, amennyit csak tud, hogy olyan sokat csináljon. Hát csinált vagy 100 darabot, mondanom se kell, így, hogy mondom. Neki láttunk, és azt hiszem 10-et megettünk fejenként, és aztán egy ilyen kis jancsikájha volt beállítva, az volt a fűtés. És a Jancsi az egyik tálat, ezt a tésztás tálat, ami rajta volt a többi palacsinta, rátett a Jancsi kályhára, hogy melegen maradjon. Nagyon aranyos volt, mert állandóan rájárt, mint a fókák. Megfogta a palacsintát és leeresztett a torkán. Ez így ment addig, amíg palacsinta volt.
2: Meddig kellett ebbe szembe maradni?
1: Na most jön a gyönyörű. Másnap reggel kopognak az ajtónkon, még nem is reggeliztünk. Megjelent egy alacsony kis vörös fiatalember. Hát mit keres maga itt? Szóval megtudtam, hogy maguk itt vannak, azt és én koncertet akarok rendezni a magukkal. Maguk fognak énekelni, és én majd megszervezem az egészet, és megcsináljuk a koncertet. Szóval a fele gázsia a jövedelemnek a maguké. Azt mondtuk, több, mert van kísérő is, szóval akkor több, azon nem veszünk össze, akkor 60% a maguké, és 40 az enyém. És két nap múlva megvesz a koncert, és ilyen transzparenseket tett ki a teraszra. Kiírta a nevünket.
2: És ki volt ez?
1: Sárvi Jancsi, ki? Fogalmunk, és most se tudjuk, hogy ki volt az.
2: Egy szervez, egy korábbi menedzser.
1: Remekül, megcsinálta, saját maga fölvásárolta a jegyeket, és dupla áron eladta. Viszont ügyes emberke volt. Megtudtuk, hogy valahol valamilyen kis örömháznak volt a zongoristája.
0: 1946-ban egy másik kaland következett. Valószínű, hogy Ecker Lili a feleség rábeszélésére Sárdi Salzburgba ment próbaéneklésre. Az országban akkor már kezdett érződni a kommunista rendszer előszele. A fújdogáló keleti szél nem nagyon kedvezett Sárdi művészetének. Korábban már utaltunk rá, hogy a filmje kópiáit is megsemmisítette az ávó. A próbaéneklés sikeres volt, mondták neki, hogy ön akár hőstenor szerepkörbe is felléphetne. A siker ellenére nem maradt Salzburgban, akármilyen is volt a politikai légkör, ő magyarnak született. Másrészt 1947-től lezárták a határokat, többet nem tudott volna hazajönni. Útközben találkozott még atyai jó barátjával Lehár Ferenccel is, aki személyesen kérte fel még 43-ban a Garabonciás diák főszerepére. Budapesten ezt maga a mester dirigálta. A politikai hátteret nem fejtegetve a művész maga meséli el, hogyan kezdődött a barátsága Lehárral. Végül felcsendül a Garabonciás dala, a Garabonciás diák című Lehár operettből.
3: Hogyan kezdődött ez az ismeretség Lehár Ferenccel?
4: Nem szeretem a sablonokat, mégis azzal kell kezdenem, hogy mélységes meghatottsággal őrzöm Lehár emlékét. Ismeretségünk már, ami a személyes kapcsolatot illeti, furcsán kezdődött, mondhatnám parányi félreértéssel. Díszelőadásra készültünk Budapesten.
3: Mikor is volt ez?
4: 1900 és 2000 között valamikor. A komponista azt kívánta, hogy ezen az operai lehár estén én énekeljem az említett Útam muzsikálva járom refrénű dalt, amelyet Bécsben a nagyhírű Tauber Richard mutatott be. Magához hivatott Ritz szállóbeli szobájába. A pianinó mellett ült, nagyon kedvesen fogadott. Kis fekete noteszt szedett elő, abba jegyezte fel az est programját. Felszólított a szereplésre. Csak fiatal színész tudja felmérni, mit éreztem erre az ajánlatra. Csak annyit dadogtam boldogan, mester.
3: Akkor ez volt az első igazi nagy fellépése.
4: Sajnos nem. Nagy zavaromban ugyanis egy pillanatra elfelejtettem, hogy a kérdéses napon Csongrádra ígérkeztem. Hakni, ahogy mostanában mondják. Illedelmesen elhebegtem Lehárnak, hogy bizony nem léphetek fel az operaházban az ország első művészeivel, mert Csongrádon kell szerepelnem. Jóságos mosolygással mondta, a maga furcsa magyarságával. Talán Csongrád meg fogja bocsátani, ha az operaházat választja. Ekkor már magamhoz tértem, és így feleltem, de én nem bocsátanám meg magamnak. A csongrádi programról jobban hiányoznék, mint a pesti díszelőadásról. Melegen megrázta a kezemet, és így szólt. Ez tetszik nekem. Soha sem szabad elhanyagolni, vagy pláne lenézni a vidéket, mint ahogy napjainkban annyira divatos. Lehárral többször is találkoztam. Utoljára Islben, amikor már súlyos betegen feküdt. Szomorú volt a búcsú találkozás. És évekkel később Komáromban meglátogattam a szülőházát, és Islben a lakóházát, most már a Lehár Múzeumot. Fájdalmasan büszke érzés fogott el, amikor a zongoráján ott láttam berámázott fényképemet, Orosz Júli és Szabó Ilonka képe mellett. És akkor ismét eszembe jutott az első találkozásunk, amikor felszólított, hogy énekeljem el.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Nem eszik messze a hal ma a rájától.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Tehát fűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni.

0: következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzem telephelyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszúrtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
5: Kellemes szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Olyan dalok jönnek a következő egy órában, amelyek bizony már régen szóltak, de nagyon-nagyon ott vannak még a fejünkben, illetve a fülünkben, és hogyha meghalljuk őket, igazán szeretjük őket dúdolni. Ez itt a Nekem 80, a 80-as évek legnagyobb slágereivel, illetve Sommer Gáborral a mikrofonnál. És akkor már is belevágunk a multidézésbe. Jön egy amerikai énekesnő az igazi diszkókorszakból. 1949. szeptember 7-én született Gloria Falls, mégis művész nevén mi Gloria Gaynorként ismerjük. Az 1960-as évek közepe óta énekel Gloria Gaynor, egy évtizeddel később pedig a diszkó korszak beköszöntével vált igazán világhírűvé. Olyan slágerekkel, mint a Never Can Say Goodbye, a Reach Out, I'll Be There, és mindenek előtt az I Will Survive. Az évtizedek során repertoárja house, R&B, high energy, urban, illetve jazz stílusú felvételekkel is bővült. 2006-ban még nálunk itt Budapesten is adott egy koncertet. Jön a kezdésben a méltán híres I Will Survive, utána pedig egy ugyancsak legendás svéd pop együttest hallgatunk, sokat szerintem nem kell róluk beszélnem.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Dalok, amelyeken nem fog az idő, a 80-as évek legjobbjai közül. Már is jön a 80-as évek egyik jelentős német pop együttese, Thomas Anders és Dieter Bohlen részvételével. Nagyon könnyed, romantikus és egyszerű hangulatú, de ennek ellenére kidolgozott slágereket adtak elő. A tagok külön-külön is sikeres pályát jártak be, Anders mint szólóénekes, Bohlen mint számos más híres és énekes, valamint együttes zeneszerzője. Közreműködött ő CC Catch, a Blue System, Bonnie Tyler, Chris Norman vagy éppen a Smokey karrierjében is. Legnagyobb slágerei közül a You're My Heart-ot hallgatjuk, utána pedig irány Amerika, és hallgatjuk Sherilyn Sarkis, Ian LaPierre, Bono Almant. Hát, hogyha a mindennapokban ezt a nevet kellene folyton kimondani, azt hiszem beletörne sokunk nyelven. Egyszerűbb szerintem mindenképpen a Cher, minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 270 millió eladott albummal maga mögött, többszörös Grammy-díjas, Emmy-díjas, illetve Billboard-díjas énekesnő. 2005-ben a Farewell Tourral, illetve a Do You Believe Tourral bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Nem csak sikeres énekes, de színészként is megállja a helyét, kapott Oscar-díjat, Emmy-díjat és Golden Globe-díjat is. Számtalan zenei díjjal büszkélkedhet, többek között Bravo-tó díjakkal, háromszor választották meg Európa legjobb énekesnőjének, és ő számít Nagy-Britannia első számú és legsikeresebb énekesnőjének is, még ma is túl a 60-on, keményen nyomja az ipart, és bizony készül a nagy visszatérésre. Modern Talking után egy kicsit Memphisben sétálgatunk, Cher és a Walking in Memphis nem sokára a 80-as évek legjobbjai közül.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez itt még mindig a Nekem 80, és hétről hétre minden adásban, a Dupla 80-ban minden héten hallgatunk egy-egy olyan együttest, illetve előadót, akik ebben a műsorban két dallal is elkápráztatnak bennünket. A mai napon egy németországi szinti rock együttest hallgatunk, amely az 1980-as években volt a legnépszerűbb. Alapítóik Marianne Gold, illetve Bernard Lloyd. Először Forever Young néven indult az együttes, később azonban váltottak az Alphavérre. 1982-ben pedig csatlakozott a duóhoz Frank Mertens is. Így trióban élték sikereiket a 80-as években. A Dupla 80-ban hallgatjuk tehát az Alphaville két nagy slágerét, először a Sounds Like the Melody-t, aztán pedig a Guardian Angel-t pörgetem, itt a Nekem 80-ban.

Folytatódik multidézésünk a Nekem 80-ból, természetesen a hazai kedvencek sem hiányozhatnak, a 80-as évek legnagyobb hazai dalait sem mellőzzük. Hétről hétre itt a Nekem 80-ban hallgatjuk pillanatokon belül azt a zenekart, aminek első kislemeze 1981-ben jelent meg, és 178 ezer példányban fogyott el, ezt követte következő két hasonlóan sikeres stúdióalbumuk, valamint egy koncertlemez, számtalan kislemez és rádiófelvétel, majd pedig egy aranyalbum. 1983-ban az együttes a Requiem című dallal megnyerte az ausztriai Villachban a Nemzetközi Táncdalfesztivál nagydíját, ezt követően pedig szerződést kötött az Osztrák Lemeztársasággal. Két nagy lemezük jelent meg a kiadóval Nyugat-Európában, amely az első a Requiem című, Ausztriában aranylemez lett. Az együttes 1985-ben beszüntette működését, tagjai azonban többnyire ma is aktív muzsikusok, valamennyien közismert személyiségek lettek, jó nevű zenekarokban játszanak, tévéznek, illetve rádióznak. A Cartago és a Requiem érkezik elsőként a hazai kedvencek közül, utána pedig Magyarország egyik leghíresebb rock együttesével folytatjuk, az 1973-ban Griff néven alakult, majd pedig 1974-től Edda művek néven folytatódó társulást hallgatjuk, többet szerintem nem is kell róluk beszélnem, senkinek nem kell bemutatnom. Az Edda művek és az érzés a 80-as évek hazai kedvencei közül nem sokára itt a multidézésben.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A legnagyobb retro kedvencek a 80-as évekből egy órában. Ez itt még mindig a Nekem 80, a folytatásban pedig hallgatjuk Gordon Matthew Sumnert, 1951. október 2-án született az angliai Newcastle-ben. Szerintem mindenki tudja, hogy a Police frontemberéről és alapító tagjáról Stingről beszélek én. Egy kicsit lassabb hangvételű felvétel jön a folytatásban itt a Nekem 80-ban. A Russian után pedig hallgatunk egy előadós énekest, méghozzá Iván személyében. A dal azonban azóta is imádjuk, a fotonovella idézi vissza a 80-as éveket, nem sokára.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csaknem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja.

0: felhőmérséklések kísérhetik, a hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 2. napján köszöntjük Otto nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név az Otto névből ered, mely az OT kezdetű nevek becézett alakja, jelentése birtok és vagyon. Ünnepelnek még az Ottók január 16-án, február 23-án, március 23-án, szeptember 22-én és november 18-án is. Becézése Ottóka, Otti, Ottika, Otus, jeles viselői ennek a névnek, Korvin Otto kommunista politikus, Bláti Otto Titus gépészmérnök, az elektronika úttörője, Herman Otto természettudós, néprajzkutató, valamint ön kedves Otto. Szintén ezen a napon köszöntsék még Jenő, Marcián, Mária, Odin, Ottokár, Sarolt, valamint Várkony nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 1271-ben kezdjük, július 2-án Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ottokár lemondott a hozzápártolt urak támogatásáról és az átadott nyugat-magyarországi várakról. Ezt nevezzük pozsonyi békének. A 16. századdal folytatjuk. 1566. július 2-án Salon de Provence-ban 62 éves korában meghalt Nostradamus, francia orvos és asztrológus jövendőmondó. Orvosként a pestis leküzdésért harcolt, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette Prophetis című művét, amely jövendőléseket tartalmazott történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatban. Megjósolta, hogy második Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is hatnak. Most aztán ugorjunk a 20. századra. 1936. július 2-án született Hoffi, azaz Hoffmann Géza humorista. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Maradunk továbbra is a 20. században. 1958. július 2-án Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshowkat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készített rádióműsorokat is. Néhányat műveiből. A Szigorúan Nyilvános, ez egy interjúk összefoglalója, az Isten óvda királynőt, valamint a Halhatatlan interjúim. 3 évet lépünk csak előre, 1961. július 2-án Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 61 éves korában öngyilkos lett. Legismertebb művei az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger. Ugorjunk a 20. század végére, 1994. július 2-a, a Sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg, 1995-ben ünnepelték először. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. július 2-a, csütörtök. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. Áldott vagy te az asszonyok között. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názereti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kell. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettőjük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel a találkozás pillanatában. Erzsébet felismeri Mária méhében az Urat, és Mária hála énekre fakad. Magasztalja lelkem az Urat. Ez az ének nem csupán szép vallásos szöveg, hanem a hívő ember válasza a kegyelemre. Mária nem magát emeli fel, hanem azt ünnepli, hogy Isten kegyelme csodás dolgokat képes tenni azokkal, akik alázattal engedelmeskednek neki. A Magnifikát évszázadok óta az egyház imája. A szegények, az elnyomottak, az egyszerű emberek hálaadása ez, akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő, és nem passzív. Nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat. Mária, Isten anyja, segíts, hogy hozzád hasonlóan én is elinduljak a szolgáló szeretet útján. Taníts engem észrevenni mások szükségét, hordozni Krisztust a szívemben, és jelen lenni a világban szeretettel. Add, hogy ne magamat, hanem az Urat megtapasztaljam. Taníts hálásnak lenni, amikor Isten megajándékoz, és hinni akkor is, amikor nem látok világosan. Segíts, hogy bátran mondhassam, nagyot tett velem a hatalmas Isten. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mi mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1916-ban az orosz pilóta állítólag megtalálta Noé bárkáját Aralát hegyén. A cár egy 100 tagú expedíciót küldött a helyszínre, akik mintákat és fényképeket hoztak, de minden eltűnt a kommunista forradalom ideje alatt. 1955-ben Francis Navarra kézzel faragott fadarabokat hozott el a hegyről, amik a vizsgálatok szerint 5000 évesek. Az USA műholdjai és kémrepülőgépei által készített fotókon is valami nagy, megmagyarázhatatlan rendellenesség található az Ararat hegy csúcsa közelében.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: Verés közben jön, megy a székláb.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mélygarázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Babits Mihály, Szerenád. Zeng a nád a tó fölött, zeng a szél a nádon, édes álmaid között halld a szerenádom. Imarád-e szerenád, tested titkos templomát dallal így imádom. Elefántcsont palota boltozatos melled, kettős márvány oszlopa nyugszik egymás mellett, fejed fenn a vánkoson, tornya, melyen átoson lágy tömjén lehellett. Érted, édes, messziről jöttem a vasúton, hó közül és bérc mögül, sáron, havasúton, nyáron át és télen át, nádon át és éren át, szálltam a vasúton. Cirpel most az őszike szeles őszidőben, feljed az őzike távol az erdőben, bék a zenél, zúg a sás, hosszú volt a bujdosás teljes esztendőben. Bék a zenél, zúg a sás, szél kell az erdőn át, szomorú a bujdosás ezer esztendőn át, ezer évig élek én, s mindig-mindig sírok én az egész időn át.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Jó estét, gyerekek! Ma este egy régen jól ismert, ma már ritkán hallott zsidó mondát mesélek el nektek. Figyeltek rám? Élt egyszer valahol egy jóságos öreg rabbi, akinek Ruben volt a neve. Egyszer, amint a rabbi sétálgat az utcán csöndesen, békén, megjelenik előtte a halálangyala, s így szól hozzá. Ruben, hallgasd meg, amit mondok néked. Én vagyok a halálangyala, s eljöttem, hogy elvigyem magammal a te fiadat.

0: Azt felelte nagy szomorúsággal Ruben. Amit az Isten akar, azon senki sem változtathat. Azt tudom. Bele is nyugodnám a fiam halálába, csak legalább megházasodhatott volna szegény. No, ha csak az a bajod, felelte az angyal, azon könnyen segíthetünk. Szívesen megvárom, amíg megházasodik a fiad, majd csak azután viszem el. Nem volt bizony nagy kedve a rabbinak az esküvőhöz, de már megvolt a menyasszony, s nem is akarta a fia kedvét búra fordítani, hát megtartották az eljegyzést nagy pompával. 4 hét múlva lett volna a lakodalom napja. Ruben hát elküldte a fiát, hogy hívjon vendégeket a nagy napra. Alig ment az ifjú 1-2 lépést az utcán, megállítja Éliás próféta az útjában, s így szól hozzá. Hová, hová olyan sebesen, fiam? A lakodalomra hívok vendégeket, felelte az ifjú. Hát, nem tudod, hogy neked még a lakodalom előtt meg kell halnod? Kérdezte Éliás próféta. Ha ez Istennek akarata, felelte a vőlegény, akkor bizonyára beteljesedik, hiszen én sem vagyok különb a többinél, akik előttem haltak meg. Éliás azonban így válaszolt. Adok neked egy jó tanácsot, fiam. A lakodalmi ebédnél leülhetsz te is az asztalhoz, de se ne igyál, se ne egyél egy falatot se, de még a szemedet se vest fel a tányérodról. Megjelenik majd később egy ember a szobában, fedetlen fejjel, borzas hajjal, s össze-vissza tépet ruhában. De te mégis menj elébe, hajolj meg előtte, vezesd az asztal főre, a legelőkelőbb vendégek közé. Ha aztán ő más helyet keres, akkor te ülj mellé, s járja kedvében, ahogyan csak tudsz. Ez az én tanácsom. Ha megfogadod, jól jársz. A legény megígérte, hogy az ő tanácsa szerint cselekszik. Aztán hazatért, de egy árva szót sem szólt arról, hogy kivel találkozott, még búját sem mutatta, hanem vígan készült az esküvőre. Amint megesküdött a fiatal pár, a vendégsereg is az asztalhoz ült, elkezdődött a nagy evés, ivás, vigadozás. Csak az ifjú vőlegény volt szomorú, hallgatag, s egy falatot nem evett, egy kortyot nem ivott. Nem sokára nyílt az ajtó, s csak ugyan belépett az öreg ember. Az öreg ember, akiről Éliás beszélt az ifjúnak, rongyosan, piszkosan, mint egy koldus. A fiú rögtön felállott, s oda vezette a fő-fő vendégek közé az öreget, de a szégyelte ott letelepedni, hanem leült a fiú mellé. Az meg úgy tett, ahogy Éliás tanácsolta neki. Nagy becsületben tartotta az öreget. Egyszer csak nagy hangosan megszólal az öreg ember. Fiam, szeretnék kérdezni tőled valamit.
1: Kérdezz hát,
0: felelt reszketve az ifjú.
2: Ha egy házat kellene építened, s ahhoz szalmát meg agyagot keverned, honnan vennéd a szalmát?
1: Elmennék egy paraszt emberhez, s annyi szalmát vennék tőle, amennyi csak kell.
2: De hát, ha az a paraszt, amikor már mind a szalma össze van keverve az agyaggal, eljönne hozzád, s követelné vissza a szalmáját, mit tennél akkor?
0: Mondotta az öreg.
1: Kifizetném a szalmáját, vagy más szalmát vennék, s azt adnám neki.
2: De ha se pénz, se más szalmája nem kell neki, csak az, amit ő adott neked, akkor mit csinálnál, fiam?
1: Hát bizony, akkor nem tehetnék egyebet, mint hogy széttörjem az agyagot, s abból kiválasszam a paraszt szalmáját, másképp vissza nem adhatnám,
0: mondotta a vőlegény.
2: Magad mondtad ki magadra az ítéletet,
0: szólott az öreg ember.
2: Mert látod, a paraszt, aki a szalmát adta, nem más, mint a jó Isten. Az agyag te vagy, a szalma pedig a lelked.
1: Most visszakéri Isten azt a lelket, amit néked adott, s engem a halál angyalát küldött le érte, hogy vigyem el hozzá. Hely! Nagy csendesség lett a nagy vigasságból. Mindenki úgy ült a helyén, mintha oda cövekelték volna. Egyedül a vőlegény szólott. Ha már elviszel magaddal, engedd meg legalább, hogy a szüleimtől s a menyasszonyomtól búcsút vehessek. Tedd meg, fiam, megengedem. Nagy sírás, jajgatás lett a búcsúzkodásból. Ruben rabbi buzgón imádkozott az Istenhez, a fiatalasszony meg sírt keservesen, aztán kérdezte a vőlegényétől. De hát, ki az, aki azt mondja, hogy neked meg kell halnod? A halál angyala jött el értem. Ott ül, s vár reám. Csak annyi időm van, hogy elbúcsúzzam tőletek, aztán mennem kell vele. Avval megölelte, megcsókolt a forró könyhullatás között a feleségét, s menni akart. Ekkor megszólalt a fiatalasszony. Várj egy kicsit! Oda megyek én a halál angyalához, s könyörgök neki. Én nem hiszem, hogy ő meg akarna ölni téged. Oda is ment nagy bátran, s így szólt. Te vagy az, aki a férjemet meg akarod ölni?
2: Én vagyok, válaszolt a halál angyala.
1: No hát, mondotta az asszony, ha te vagy, menj is vissza az Istenhez, aki küldött téged, s juttasd eszébe azt a parancsát, ami a Tóra könyvében van. Ha valaki megházasodott, egy évig legyen a hadiszolgálat alól felszabadítva, nehogy elessék a csatában, s feleségét más ember vehesse el. Csak nem akarja az Isten saját parancsát megtagadni, hisz az annyi volna, mintha az összes parancsát megtagadhatná.
2: A halál angyalát meghatotta a fiatalasszony beszéde. Felment ismét az Isten színe elé, s a többi angyalokkal együtt kegyelemért könyörgött hozzá, a fiatal férj életéért. Az Isten meg is hallgatta kérésüket, adott még két esztendőt az ifjúnak, s így teljesedett a Zsoltárnak szava. Akik félik Istent, azoknak vágyát teljesíti Isten, s megsegíti szorongattatásukban.

Hát, eddig tartott a történet. És most gyorsan ágyba. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.

0: Benedek Elek meséjét Závari Andrea mondta el. A hangfelvétel 1973-ban készült.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Levél otthonról. Kedves István, hála Istennek, mi már kihevertük azt a hatalmas megrázkódtatást, amit az állandó itthonléted a számunkra jelentett. Apád egy hete eladta azt a megvadított német juhászkutyát, amit hirtelenjében akkor vett, amikor te könnyelműen megfenyegetted a családot, hogy látni szeretnél bennünket. Azt a sok türelmet, átvirasztott éjszakát nem hálálhatod meg azzal, hogy havonta rettegésben tartasz minket, mert kíváncsi vagy a falura és ránk. Nyugodj meg, én egészséges vagyok, és öreg apád is megvan. Bár a leveled érkezése után napokig hiába kerestük. Csak akkor volt hajlandó lejönni a padlásról, amikor apád a fia egészségére megesküdött, hogy mégse érkezel meg. Csupán vaklárma volt az egész. Itt a faluban mindenki azt mondja, hogy a honvédség sok fiatalt megváltoztat. Nagyon szépen kérlek, a hazajöveteled sűrűségén te ezután se változtass. Majd inkább írok én, legalábbis jövőre. Még egyszer. Fogok biztosan. Magamról nincs mit írjak. Magamon kívül vagyok. Képzeld, a tehenünk egy hete megdöglött. Az a tehén lett volna a hugocskád nász ajándéka. A jóskáé meg a meglepetés. Ja, te még nem tudod, a kisugod végre igent mondott Jóskának. Azóta Jóskát nem látta senki a környéken. De hogy miért ment el, ki tudja. Tegnap felkeresett minket egy nő. Vagy férfi. Szóval valaki, aki azt mondta, hogy a te menyasszonyod. Apád nem bántotta, amikor kimondta a nevedet, mert hát, ha mégis nő. És apádnak tudod, milyen az intelligenciája, főleg a balos. Utána komolyan beszélgettünk. A menyasszony azt mondta, hogy ki akar téged emelni ebből a sárból. Azt mondtam, nekem ez mindegy, csak a mosógépet ne velünk vetessétek meg. A menyasszony kijelentette, hogy többet szóba se áll velünk. Így aztán én is szó nélkül borítottam a fejére a mosogató vizet. Azóta felénk se néz. Pedig apád a legszebb hímzett párnát vágta utána. És most nincs meg. Csak az a bestia vihett el. Kisfiam, ugye nem fogsz egy ilyen tolvaj családba benősülni. Lassan zárnom kell a soraimat. Készülnöm kell a misére. Mostanában mindig elmegyek. A plébános úr a múltkor is olyan szépen beszélt az ifjúság erkölcsi javulásáról. Azt mondta, hogy néhány hónap alatt ugrásszerűen csökkent a kocsmai verekedések száma. És a templom frissen festett fala sincs ízléstelen képekkel telefirkálva. Sajnos, ő még nem értesült arról, hogy a katonai szolgálat csak másfél évig tart. Ilyen nagy távolságból sok szeretettel ölellek az anyád.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottság, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandja. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség vezélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: T-Rádió. barát a bajban.
6: Nem sokkal adásunk előtt, április 29-én jelent meg egy tudósítás arról, hogy nyílt utcán műtött szívet a légimentők egyik orvosa, egy egyébként szerencsére szerintem mindenkinek sebész szakvizsgáló orvosa, percei voltak hátra a betegnek. Voltak már ilyen csodák, hogy ez a légimentőkről van most szó, de egyébként az országos mentőszolgálat életében történtek már csodák, és ugye annak idején azért fordultunk mi Turi Peregrinhez, a főorvoshoz, mert az ő életében rengeteg ilyen csoda volt, vagy rengeteg olyan helyzet volt, amikor csodát lehetett tenni. De hogy látod a Turi Peregrin életét, kérdezem Devrődi Gábort, a Mentőmúzeum igazgatóját, adásmunkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok.
7: Igen, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is, Anti. Igen, hát főorvos bajtárs személye az újdonságok terén, hát tényleg talán az egyik legjobb példája annak, hogy egy kutató elme, egy fiatal pályakezdő mentorvos, és mekkora sikereket tud elérni. Természetesen neki azért az egész habitusa, az ő személyisége, a kutatást, a gyakorlatot, az elméletet ötvöző kreativitása, hát tényleg mondhatjuk bátran, hogy átlagon fölüli. 1963-at írunk. A 63. év végében, amikor is az Országos Mentőszolgálat elkezdi a reanimáció új metódusát, amelyet még ugye Orovec Béla határoz meg az Orvosi Elsősegélynyújtás című könyvben, amikor reanimációt ír, korábban ez a szó nem hangzott el, vagy éppen reszuszitáció, amelyben azt írja az alapító főigazgatónk, hogy az újraélesztés alatt mi a légzés és a keringés egyidei újraélesztését, illetve indítását értjük. Hát persze ezek most egy evidencia, a kedves hallgató azt mondja, hogy hát most hogyan beszélünk, hiszen ezek tudott dolgok, igen, de azért ezelőtt mondjuk 70 évvel, meg az azt megelőző még az OMSZ alapítása körüli időben, sőt még a rohamkocsi indulásakor sem voltak ezek egyértelmű állítások. Ugye 1950. március végén indul a rohamkocsi, és akkor például még a szilveszterféle újraélesztési technikát alkalmazzák. Talán a kedves hallgatók hallottak erről a metódusról, most nem akarom nagyon esetelni, de ebben levegőbefúvás és mellkas kompresszió, amely napjainkban ugye a fundamentuma, sőt a 60-as évek elejétől az őrélesztésnek, ez akkor még nem is szerepel. Tehát ez egy óriási nagy lépés volt, hogy Gábor Aurél és fiatal kutató tudóstársai, ugye mentőkórház és még nevesítették még számos olyan műhely, amely ezért dolgozott, és itt tényleg ez a pályakezdő fiatal orvos 1963-ban ennek az új metódusnak, mellkaskompresszós befogásos lélegeztetésnek az alkalmazásával egy sikeres, tartós, szóval sikeres újraélesztést hajt végre. Hát ebben ő történelmet ír, de ugye beszéltünk erről a bizonyos császármetszésről is, ugye
6: elhagyítésanyából. Igen, benne lesz abban a felvételben, amit elővettünk az archívumból, egy 2024-es beszélgetést rögzítettünk annak idején Turi Peregrinnel. Engedd meg, hogy most behozzuk ide ebben a műsorban azt a beszélgetést, aztán nyilván folytatjuk majd, de mindaz, amit idáig elmondtál, és ami még hozzátartozik, sűrítve benne van ebben a közel 20 percben, úgyhogy türelmet kérek szépen tőled, aztán folytatjuk majd.
7: Rendben, köszönöm.
6: Mentő, kórház, kevesen emlékeznek rá, hát a fiatalok nem is tudják, hogy volt ilyen a Szobi utcában, Budapesten nem messze a nyugati pályaudvartól. Ennek az intézménynek az életét idézzük most vissza, Turi Peregrinnel beszélgetünk, az egykori igazgatóval, vagy inkább úgy mondom, az egykori igazgatók egyikével.
8: Sorozatunk emberekről szól.
5: olyanokról, mint mi. Vagy mégsem? Döntse el ön, ők elmentek a falig, sőt, néha még azon túl is.
8: Mikor sét utoljára?

0: elengedni.
1: Amikor az ön édesapja elment, akkor 10 éves volt, hogyha jól emlékszem.
0: Igen, pontosan.
1: Az életére. Az hogy volt?
0: Akkor már beteg volt pár hónapja, és húsvét vasárnap fölhördült, eszméletét vesztette. A házban lakó szomszédorvos átjött, mert megadott egy injekciót, de nem lehetett megmenteni.
1: Ön ott állt?
0: Mellette voltam, igen.
1: Tehetetlenül lényegében?
0: Hát 10 évesen, így van.
1: Nem csak ezért meghatározó az édesapja halála, hanem egyébként is, ha jól gondolom. Akkor dőlt el, hogy orvos hát, lesz?
0: Előtte is kacérkodtam a gondolattal, utána is aztán egyre határozottabb formát adott.
1: Ennek mi volt az oka? Hiszen művész emberek voltak a szülei.
0: Igen, ez így van. Valahol ez is művészet, félreértés, ne essék. Sok ideg gondolkodás mód mögött azért jól vagy jobban csinálni, ahhoz kell egy művészi hajlam idézőjelben. Most nem azt akarom mondani, hogy én egy művész vagyok.
1: De közelítünk egyébként, mert amikor másodéves egyetemista volt, önre bíztak például egy bakbélműtétet, ami azért azt jelenti, hogy valamit másodéves egyetemistaként csak tudott,
0: hát,
1: hogy önre bízták ezt a lehetőséget.
0: Sokat voltam ott, aztán azt mondták, hogy akkor most csinálta. Tehát az egy műtét úgy néz ki, hogy az operatőr operál, és valaki asszisztál. Na most, ha hogy 100-at asszisztált az ember, akkor 101-et odaadják, amelyik nem tűnik nagyon szövődményesnek, azt a simát akkor csinálják.
1: Nem remeg a kéz, izzadságcseppek nem jönnek a hangokon.
0: 20 évesen, 21 évesen nincsenek ilyenek.
1: Amikor a mentőautóban azt a császármetszést eldöntötte, jóval később gondolom, akkor sem volt önben félelem, mi lesz, sikerül-e?
0: Nem, 1968-ban volt. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy medikus koromban tulajdonképpen lényegesen többet tartózkodtam kórház különböző osztályai, mint az egyetemem, meg mint máshol, és azt, amit ott kellett csinálni, élőben én még nem csináltam, de nagyon sokban asszisztáltam medikusként. Benne volt a kezembe, hogy hogyan kell csinálni. De ezek a dolgok egyébként érdekesek, mert ugye nem mindennapos dolog, ez teljesen egyértelmű. Na most, ha az ember ilyet csinál, akkor vagy előre tervezget, hogy ezt így fogom csinálni, vagy van valami trigger, ami arra inspirál, hogy kezdjek el gondolkodni, hogy hogyan csináljuk. Volt ilyen is egyébként később években.
1: Esetben...
0: Egy mindennapi eset. Egy baleset, nagyon gyorsan odaértünk. Egy terhesség utolsó napjait hordó asszony volt a halottak helyszínén, meghalt. Szívhangjai voltak a gyereknek, egyértelmű volt, hogy ki kell venni. Ez olyan, mint amikor beindít az ember egy programot, megnyomja az Entert, attól kedve a program megy magától. Tehát ott nincs gondolkodás, az hidegfővel
1: meg nem lehet visszacsinálni, megy,
0: mint a számítógépes se. Program. Uh-huh. Aztán utólag gondolja végig, hogy ezt vagy itt vagy amagy.
1: Történt mindez egy mentőautóban.
0: Igen.
1: Addig volt már ilyen a mentőszolgált történetében?
0: Talán egyszer valamikor a 30-as években.
1: Tehát nem minden évben
0: nem
1: fordul elő.
0: Azóta is talán 2 vagy 3 volt ilyen.
1: Óriási felelősség egyik oldalról.
0: Igen. Ma már azért sokkal több esélye lenne az újszülöttnek, mert egyrészt más felszerelés van most a mentőautóban, másrészt van egy olyan speciális cserni mentő, egy koraszülött mentőautó, mire én kiveszem a gyereket, már ott vannak, és ők gondozásba veszik.
1: De akkor ez még
0: abszolút
1: nem volt.
0: Semmi nem volt.
1: Mi hiányzott a legjobban? Egy asszisztens?
0: Nem, egy valamilyen... mi hárman nagyon jól össze tudtunk dolgozni.
1: Igen, gépkocsi vezető, az orvos.
0: Az ápoló.
1: És az ápoló.
0: Így van, tehát ez nem volt gond, minden kézre adtak. Az egy újszülöttet más felnőtt maszkkal lélegeztetni, felnőtt ballonnal lélegeztetni, és így tovább. Tehát ezek olyan momentumok voltak, amik jobb lett volna.

0: hogyha nem így van. De addig, amíg eljutottunk a kórházba, egyik budai kórházba, addig át tudtuk hidalni az akkori igényeknek, lehetőségeknek megfelelően. Ne feledjük el, azért ez több mint 50 éve, majdnem 60 éve.
1: Hozzátartozó volt-e? Az asszonynak a rokona, férje, gyereknek az apja?
0: Tulajdonképpen ezzel nem foglalkoztam, mert betettük az asszonyt, becsuktuk az ajtót, elvégeztük a beavatkozást, és mentünk onnan.
1: Átadták a gyereket?
0: Igen.
1: És az elhunytat?
0: Az elhunytat, meg a...
1: Elvitték, akiknek ez a dolga.
0: Igazságügyi orvostani intézet. Igen.
1: És akkor mi van? Becsuktuk a mentőautót, elindulunk visszafelé, túl vagyunk mindenen, és akkor mi van az emberben?
0: Tulajdonképpen akkor jön rá, hogy jé, mit csináltam, ezt nem szokták csinálni, de jól esett, hogy megcsináltuk. Tehát egy jól eső öröm alapvetően sikerélménynek mondhatnám meg.
1: Kisfiú, kislány volt, aki megszületett?
0: Kisfiú.
1: Nevet adtak neki?
0: Nem.
1: Mert volt egy másik főorvos a mentőknél, aki ő adta a nevet egy telefonfülkébe talált csecsemőnél, ha jól emlékszem.
0: Na, olyan volt, hogy én adtam nevet a gyereknek, mert sokkal egyszerűbb volt. Bejött egy ifjú hölgy a mentőkorlát belgyógyászati ambulanciájára. Ez a belgyógyászati ellátásod mindenhez fel volt szerelve. Csak Szabolcsból jött, és mutatkozott a baba már a szülőutakban, úgyhogy jött a mentőkorlát belgyógyászati ambulancián farfekvéses szülést vezettünk le, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hála annak a néhány évnek, amit medikusként eltöltöttem. No, ő neki mi adtuk a nevet?
1: Az önnevese egyszerű, Peregrin. Olvastuk a neten, hogy ez egy... zarándok-szerűséget takar ez a név.
0: Idegen vándor.
1: Idegen vándor. Ön végül az egész életét így élte le, ha jól értem,
0: orvosként. És még hozzá az ikrek
1: jegyében. Hülyen a nevéhez. Ja. Hiszen mindent kipróbált, mindenhol ott volt, hát érdekelte.
0: Hát mindent nem lehet, de sok mindent. Ami a munka körbe hozzájárult, az sok mindent.
1: Többször említettük a mentőkórházat. Azt olvastam valahol, hogy érdekes a története ennek a ma már nem működő intézménynek. Ez tulajdonképpen egy szemklinika volt, azt mondják.
0: Előtte.
1: És annak az igazgatója, egy furcsa nevű ember, nem jut eszembe a neve, akit aztán meghurcoltak.
0: Konstantinovics Milánnak hívták.
1: Hogy jó fej volt, odaadta egyébként az épületet.
0: Ennek érdekes története volt. 1956. november 4-e, amikor is a körút egyik oldaláról nem volt tanácsos elmenni a másik oldalára, és a mentőknek volt egy raktára ebben a kis Szobi utcában, ahol a fertőző szembetegségeket kezelték, és ott ragadt a két mentőegység, akik nem tudtak visszajutni a Markó utcába. Nevezetesen egyik Puszter Magda sebészorvossal, aki aztán egész életét ott dolgozta végig a mentőkórházban. És lényeg az, hogy telefon azért működött. Látták a mentőautót, elkezdték oda hordani a sérülteket. Konstantinovics Milán aláírta, hogy ez megy, és a szembetegeket átvitték a László kórházba, és oda elkezdték hordani
1: így a sérülteket. Így lett mentőkórház a mentőkórház.
0: És így lett egy fekvőbeteg gyógyintézmény, ami valamikor a kezdetén sok részeggel foglalkozott, aztán kiderült, hogy a részegek nem mind részegek, betegek, és így szépen haladt, amíg eljutott odáig, hogy számos téren az országban a legkisebb kórházaként a vezető intézmény volt.
1: Ez egy gazdag embernek volt a villája, annak idején úgy épült.
0: Nem, törökkövetségnek
1: épült. Bocsánatot kérlek, akkor rossz emlékszem.
0: Törökkövetségnek épült, így van.
1: Sok mindenben előre járt ez az intézmény, ahogy mondja, abban is, hogy itt alakult meg az a sürgősségi osztály, aminek az utódjában minden kórházban találkozunk. Tehát ma már minden kórházban van sürgősségi osztály, de akkor az országban egyedül itt volt?
0: 1956 után, tehát amikor megalakult, akkor ez sehol nem volt egyébként ilyen jellegű megosztás. Miután kicsi volt a ház, rájöttünk arra, hogy nem kell minden beteget, akit behoznak, fölvenni a kórházba, mert 10-ből 8-at el lehet engedni haza utána, némi megfigyeléssel. Ez nem, rájöttünk itt túlzás, mert mire én odaértem, addigra ez a rendszer működött. Itt Gábor Aurél nevét kell megemlíteni, Maklári Lajos nevét kell megemlíteni, akik...
1: Az ő nevükén is van a táblán, ami emlékeztet a mentőkórházra.
0: És múlhatatlan érdeme van Oravec Bélának, aki a világ első sorában hozta fel a mentőszolgálatot három momentummal, a rohamkocsival, a légi mentőszállítása és a mentőkórházzal.
1: Visszatérve a kórházra, sokan sajnálták, hogy bezár, talán még ön is. De hát az élet velejárója volt, hogy már mindenhol volt hasonló osztály.
0: Nem arról volt szó, hogy magát az épületet, azt szerettük, azt is persze, hát az ember 40 évet eltölt valahol akkor az évnek van. A bántó igazán az volt, hogy maga az elv és a rendszer, amit a kórház képviselt, az újító szemlélet, az innováció, az oktatás, kiterjedt oktatás a legkülönbözőbb szinteken, maga a betegellátás. Az esett ki úgy, hogy a fővárosban még most is nehezen pótolják, ezt meg kell mondjam.
1: De hát a baleseti intézetben is van szellemi tőke.
0: Ez a fajta szakág azonnan teljesen kihalt, az szintisztán balesettel foglalkozik, és semmi
1: még
0: más.
1: Még ezzel szemben önök foglalkoztak balesettel?
0: Meg sok belgyógyászati beteg, elsősorban a szívinfarktus és az akut szív- és agybetegségek voltak a téma.
1: Jól emlékszem, hogy ön volt az első, aki használta a pacemakert?
0: Helyszínen.
1: Meccsen?
0: Nem. A foci meccs az ország első helyszíni újraélesztése volt. Igen. 1963. november 17-én Fradi Vasas meccsen. Meccs után egy ember rosszul lett, kiderült, hogy meghalt, és akkor is beugrott, megnyomták az Enter gombot, minden előkészület nélkül újraélesztgettük.
1: Lassan kezdem azt gondolni, hogy mindenkinek mázlia van, aki önnel találkozott betegként.
0: Hát azt nem biztos, hogy így van, de akkor ez így volt. Ez utólag derült ki a Három Felkai Tamásnak, aki ezeket a dokumentációkat múzeológusként kezelte, földolgozta, homogénmentés szervezés története címén disszertációban összefoglalta. Kiderült, hogy ez volt az első korszerű helyszíni újraélesztés. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ehhez köthető az egész paradigmaváltás, ami a mentőszolgálat munkáját jellemezte a 20. század második felében.
1: Mert hogy addig...
0: Most éppen erről fogok majd beszélni a rohamkocsi évfordulóján egy felkért előadásban.
1: Mert hogy addig, tehát paradigmaváltást
0: Igen,
1: említ.
0: Mert korábban az úgy nézett ki, hogy akit elütött az utcán az autó, az kiment a mentőautó, be kellett szépen kötni, el kellett látni a sebét, és bevinni a kórházba. És attól kezdve, az időszaktól kezdve egyre több olyan volt, hogy beteghez, tehát nem sérülthöz, hanem belgyógyászati beteghez, szívbeteghez kellett, és így tovább kellett kimenni. Először csak újraélesztéshez, aztán a súlyos, hogy megelőzni az újraélesztés, és így tovább. Manapság lényegesen több a belgyógyászati ellátott beteg, mint a sérült, akit az OMSZ-el.
1: Engedjen, menjünk vissza oda a futballpályához.
0: Igen.
1: Tömeg van.
0: Akkor már nem
1: Haverok
0: volt igaz,
1: vannak,
0: akkor már nem volt
1: nem
0: igaz,
1: volt.
0: Majdnem üres volt már a stadion. Vége volt a meccsnek.
1: Megállapította, hogy meghalt az ember.
0: És akkor el kellettük nyomni, fújni. Ennyit. És ezt csináltuk a kórházig.
1: Menet közben.
0: Ma már nem úgy csinálnám. Pár ezer eseten túl az ember bejön.
1: Mi hajtja az embert? Megyünk a kórházba, 20 percig. Nyomjuk a mellkast folyamatosan. Mi hajtja? Mitől nem veszem észre, hogy elfáradtam, nem bírom tovább, az ízületeim hát, ki vannak?
0: Amit elkezdtem, azt végig kell csinálni. Főleg akkor, hogyha így menet közben reagál a paciens.
1: Ja, hogy volt visszajelzés.
0: Ilyen volt, igen, igen. Hát amikor a Szabolcs utcában is én csináltam az első újraélesztést, korszerű, újra a Szabolcs utcai, akkor már klinikák voltak. Beteget nyomkodtam, és közben elmondta a kor előzményeit, miközben nem volt érdemi szívműködése, persze. Csak hatékonyan kell nyomni.
1: Tessék mondani, megköszönték-e önnek ezt a sok mindent, amit adott a szakmának?
0: Mit ért
1: kitüntetés, a... elismerés, miniszter, gyere légy szíves, Peregrin, ülj le, hogy vagy, oklevél.
0: Amit az OMSZ által adható kitüntetéseket...
1: Tehát a saját szakmájában
0: belül ott elismertek. Megkaptam a Kardiológiai Társaság első díját. Tehát ilyenek voltak.
1: Na most, ha már szóba került a kardiológia, az a pacemaker érdekelne.
0: Igen.
1: Ugye az egy olyan berendezés, ami szabályozza a szívműködést.
0: Így van.
1: Laikusként. Igen. Gondolom.
0: Így van.
1: És ebből egyet... Nekem az árokpart mindig a mentők, és az árokpart egyben van, mert ugye általában kint dolgoznak, vagy esetleg döntő többségében. Hogy volt? Honnan volt önnek pacemakere, amikor még nem volt pacemaker?
0: Jó, tehát az egész egy kicsit vadregényes, és ma már biztos nem szabadna így csinálni, de akkor szabad volt, és elég sok ember életét megmentette végül. Tehát arról volt szó, hogy... Mondtam az elején, hogy van egy trigger, ami elindít egy tervezést.
1: Egy impulzus. Történik valami.
0: Így van, impulzus. Ez az impulzus az volt, hogy egy kollega, akinek pacemakerre volt, műtét közben és Kecskeméten lefordult a székről, mert leállt a pacemakerre.
1: Tehát aztán az orvos műtött, és eközben...
0: Igen, nekem kellett Kecskemétről a Városmajor utcai kardiológiai intézetbe bevinni,
1: 80 kilométer.
0: Úgyhogy lehetőleg életben is maradjon. Ami nem lett volna még impulzus hozzá, de az igen, hogy nagyjából 3-5 percenként leállt a szíve. És akkor mindig nyomkodni kellett, aztán elindult. Megint nyomkodni kellett, megint elindult. Odaértünk, és bementem, és azt láttam, hogy elővesznek egy drótot, azt beledugják egy viszérbe, egy vénába, azon keresztül az bemegy a szívüregbe, rákapcsolnak egy telepet, és attól kezdve a beteg teljesen jól van. Picit le van egyszerűsítve. Elgondolkodtam rajta, hogy ezt meg lehet csinálni máshol, és nem kell ez a Városmajor utcai klinika. És ezt hangsúlyozom, ez az ideiglenes, nem amit véglegesen beültetett, ez az ideiglenes beültetett, ami áthidalja azt az időt, amíg megkapja a véglegest. Ez volt a tudatos tervezés, mert innen kezdve a mentőkórház intenzív osztályán kipróbáltuk, hogy hogyan kell csinálni. Sikerült.
1: A kórházban.
0: A kórházban.
1: Lett a mentőautó.
0: Tehát az intenzív osztályon meg volt minden ahhoz, hogy de akkor azt mondtam, csináljuk úgy, akkor csináljuk úgy, hogy azokkal az eszközökkel csináljuk, ami a mentőautóban megvan. Defibrillátor van a mentőautóban, drót van, az MC3-as EKG nagyon szépen látni, hogy merre járok. Az egésznek a kulcsa az volt, hogy a szív elektromos tevékenységet észlelve, én meg tudtam állapítani, hogy az mikor van a helyén a szív jobb kamrájában, és amikor ráadtuk az energiát, akkor elkezdett működni.
1: Mondom, az energia honnan jött?
0: Az intenzív osztályon a monitorról. Ennek is megvan a maga egyéni szintiszta magyar története. Tudni kellett hozzá egy Kaszanics nevű ápoló, aki ilyen gondolkodó, furfaragó ember volt, és vett egy szappandobozt. Rájött arra, hogy a végleges pacemakereknek a működését egy pici elektronika biztosítja. Az összes többi...
1: Elfér a szappantartóba.
0: Az bőven elfér, sőt, abba belefér még egy 9 voltos lapos elem is. Szappantartót becsuktuk,
1: jött a két drót, vagy három.
0: És banánhüvelyt betettünk, és a drótot bedugtuk, és működött. Aztán ezt már potméterrel lehetett tökéletesíteni, úgyhogy majdnem annyit tudott, mint a nagy műszergyáraknak.
1: És ezzel tetszett életet menteni.
0: Ez volt az indulás elég hosszú időn keresztül.
1: Emlékszik az elsőre?
0: Pásztói kórházban volt, ahol a belosztályom alig élt már egy ember, gyakorlatilag kontaktusképtelen volt, mert talán egy heti tizet vert a szíve. És ez hozzátartozott, hogy a Pásztori Kórháznak igazgató belgyógyász főorvosa, meg az én főnököm jó barátok voltak, az akkori főnököm. És ez meg volt a két intézet között a kapcsolat, és a Lengyel Pista fölhívta Maklárit, hogy hogy lehetne azt az embert fölhozni. Igen, hogy lehetne fölhozni. Hát akkor elmegyünk.
1: A Túri Peregrin és
0: vagy. Igen, elmentem. A rohamkocsi személyzetével együtt. Csináltunk egy vénát, bedől, ugyanúgy, mert az intenzíven csináltuk, ugye megnyomtuk az enter gombot, és a két perc múlva a beteg kinyitotta a szemét, és elkezdett beszélni. Szóval impresszionáló volt egyébként a dolog. Azok közé tartozik, amikor az ápoló, akivel voltam, később mentőtiszt lett, és magas beosztásban is dolgozott, mondta, na ezért érdemes orvosnak lenni.
1: Hoztam önnek egy meglepetést. Ugye most volt a névnapja, a felvételhez képest egy nappal korábban volt a névnapja, és hoztam önnek egy meglepetést. A mentőmúzeumból szedtük össze. Segítsen eldönteni, hogy mit látunk. Hát ön van rajta, nyilván.
0: Az egyik én vagyok, valamelyik rohamkocsin, és azt mondtam, hogy volt egy MC3-as EKG. Na, ez volt az MC3-as EKG szkó.
1: Amin keresztül mérzi.
0: Amit csak látni lehetett, rögzíteni nem lehetett semmit. És ezen keresztül néztük, lehet, hogy ez még az egyik elődje volt, amikor nem elektródákkal néztük, hanem talpakkal tettük rá. Ez a 60-as évek második felében készülhetett ez a...
1: Jó szívvel hoztam önnek. Én abban reménykedtem, hogy ez Robur-ban, hogy ez egy érdekes autó volt, hogy egy NDK gyártmányú, hosszú rohammentőként használták, mi gyerekkoromban álltunk az
0: utcén.
1: Álltunk az utcén, gyerekkoromban, és néztük, hogy jön akkor, és ebben biztos műtenek, gondoltuk annak idején, olyan nagyon hosszú volt. Ami az érdekessége, nem tudom, hogy ez igaz-e, ezért is kérdezem, hogy ezt az NDK-ban kenyeres kocsinak használták. Kenyeret szállítottak vele konkrétan.
0: Lehet. Egyébként a Mercedesek is úgy jöttek aztán később, hogy az üres kocsit kapta meg az OMSZ. Isaszegen volt egy páncélos javítóműhely, ott szerelték fel tulajdonképpen mentőkocsira a szekrényeket, meg a hordány tartót, meg ilyesmiket tettem.
1: Főorvos úr, nagy szeretettel emlékül, akkor tessék.
0: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
1: Eltenni a többi közé. Túri Peregrint hallották az elmúlt percekben. A főorvost, akinek köszönöm volt szépen. Értelme élni.
2: Debrődi Gábort szólítom, hogy itt van-e még a vonalban.
3: Igen, igen, jelentem, itt vagyok, mindenkit szeretettel üdvözlöm.
2: Igen, az a kérdés, hogy ugye Túri Peregrin életét végighallgatva az derült ki a laikus számára, hogy tulajdonképpen az élet döntötte el az ő tehetségét. És eszembe jött a kérdés, hogy a mentőszolgálatnál van-e valamilyen módszer arra vonatkozóan, hogy teszteljék a leendő mentőket? Feszültségtűrés, kreativitás, tehát egy csomó dolgot tudnék felsorolni, ami Túri Peregrinnél megjelenik a horizonton. Vagy egyébként a mentőszolgálat önmaga kiforogja a tehetségeket.
3: Hát az az igazság, hogy egyrészt ugye tesztelés is zajlik, például mentőápoló, mentőgépkocsi, a jelentkező mentőbajtársaink esetében, főleg ugye itt a Közép-Magyarországi regionális mentőszervezetnél már hosszú-hosszú évek óta zajlanak ilyen előzetes tanfolyamok, szekundálás, mondjuk az országban mindenütt, és azért a többi régióban is ez eképpen működik. Hát mindenféleképpen azért a mentőszolgálatnak is felelőssége, azért azt a rátermettséget, azt a habitust, azt az érzékenységet meglátni a leendő munkavállalóban, a leendő bajtársamban, hogy tényleg erre alkalmas valaki vagy sem. De azért ezek olyan értelemben, azért ezek spontán rendeződő folyamatok, hiszen ugye ilyen korábban nem volt, tehát illetve volt, ha valakiről kiderült, hogy nem alkalmas a pályára, nem bírja ezt a hatalmas nyomást, ezt a feszültséget, ezt az állandó stimulust. Gondoljunk abba bele, hogy kivonul a mentőegység egy rettenetes tragédiához, ahol helyt kell állni, ahol mindenki kapkodhat, mindenki kétségbe eshet, csak a mentőegység nem. Neki kell, és mondjuk éppen, hogyha mondjuk gyermekek az érintettek, a sérültek között, nekünk is van gyermekünk, mi hatalmas lélekerőt és összpontosítást kíván a segély nyújtótól, és ezt követően megtörténik a betegek ellátása, kórházi átadása, és akkor az ember egy picikét pusztanna, kicsikét pihenne, rendbe rakja a mentőautót, rövid időn belül persze jelzi, hogy végzett, és jön az újabb eset, és mondjuk éppen megint egy ilyen eset jön, vagy mondjuk hajnali 2 óra, akkor a mentőautó visszatér a mentőállomásra, egy fél órán belül, amikor az ember egy picikét lepihen, kicsikét behunja a szemét, és ugye mindenki ugye folyamatában testi szolgálatát, hogy egy perc, tehát a 2 perc kivonulás időn belül azonnal el kell hagyni a mentőállomást, és megint egy ilyen eset. Számos esetben voltam, hogy például hajnali 5 órakor, 6 órakor már tényleg váltás közeli időpontban. És akiből hiányzik mondjuk ez az attitűd, ez az affinitás, a betegek iránt, az az alázat, az irányítottság, hogy ezt a hivatást tűzze, az nem tudja ezt csinálni. Tehát ez olyan sok pénzt igényel az embertől, hogy ezt nem, hát ezt a hivatást nem lehet úgy győzni, hogy bemegyek reggel, teszem azt mondjuk, nem akarok más szakmákat fölhozni, és délután 2-ig vagy 7-ig ott vagyok. Nem. Ez olyan sok plusz igényel az embertől. És hát ugye eleink, ezt ugyanúgy végig járták ezeket a grádusokat, és aki nem vált be, az ilyen formában önmagától is abba hagyta, mert ezt erőltetni sem lehet. Ez valaki saját akaratából úgy érzi, hogy akár a teremtőt erre alkotta, így bocsájtotta őt az útjára, és tudja végezni. Akiből ezt mondom hiányzik, az nem is keresi ezt. Az értető módon ez a szakma azért ez így mindig a legkiválóbbakat tartja meg magában. Na de beszélünk az emberről, beszélünk a hozzáállásról. Na de nagyon sok minden kell még ahhoz, hogy azért a helyszínen az ember sikeresen járjon el. A mentés hajnalán a 19. század utolsó harmadában gyakorlatilag semmi nem volt. A mentőkocsik, mármint fogatók, a lovak, mind adományként jöttek. Szegény Kressz doktor ott az első mentőállomáson ott próbált, ott a Lipótemplom bazár soron próbált rendet tartani, próbálta valahogyan magában is végigjátszani azon szituációkat, amelyek majd rájuk várhatnak. És ugye, hát szólt Jaromír Mundi bárónak, a Bécsi Önkéntes Mentő Egyesület akkori alapító igazgatójának, és egy héten keresztül itt bábáskodtak, itt segítették, tanították a fővárosi mentőket a bécsiek, aztán ők utána hazamentek, és itt maradtak magukra, és ekkor jöttek az óriási nagy dolgok. Hogyan lehetett a semmiből olyan nem légvárat, hanem egy olyan biztos alapokon álló kastélyt, egy erődöt építeni, amivel tényleg hát mindenki jogosan számol a mentők szakértelmére. Nagyon sok újdonság jött, de például az egyik legérdekesebb dolog, ezt talán nagyon kevesen tudják, hogy az elektrostimulációs eljárások 50-es évek közepéről beszélünk, természetesen egyik. Ezen eljárásorozat abszolút hatástalan volt. A nyúlfelőt akarta stimulálni a halántékra helyezett elektródákkal, segény nyújtotál természetesen nem működött az eljárás, abba is hagyták. Kísérleti eljárások családjába tartozó próbálkozás. De ehhez hasonló volt például a 1900-as évek legelején szintén Steinbuch Ármin készítette, illetve árusította és vették meg a mentők. Ez egy budapesti nagykörülti ilyen orvostechnikai céget vezetett ez az úr, és például az első elektrifikációs készüléket, tulajdonképpen az első defibrillátort, ezt is a mentők hozták be a gyakorlatba, amivel a betegnek a tarkójára, valamint a mellkasára helyeztek, természetesen ez sem működött, de ez egy nagy novum volt. Állandó probléma volt az, hogy mit lehetett csinálni az újraélesztéssel, és érdekes mód a mentőkben megfordult az a gondolat, hogy nem csak a lélegeztetés itt a fontos, ezért vannak aztán Szilveszter és egyéb kar, végtag, illetve felső test mozgatáson alapuló ilyen ventilációs, ilyen effektusokat kiváltani akaró mozgatások, hanem itt az elektromos áram. Mi lenne akkor éppenséggel? Például a bécsiekkel, bécsi mentőkkel nagy vitáik vannak a budapestieknek, hogy lehetne az elektromosságot, és ugye ekkor behívják ezt a bizonyos elektrifikációs készüléket, ebben a formában persze nem működött, de
2: Kabi, nagyon izgalmasokat mondasz, és azon gondolkoztam, hogy nagyon messzire kerültünk Turi Peregrin főorvostól, tehát nagyon, csináljuk igen, azt, hogy zárjuk le ezt a merítést, és legyen igen. Egy önálló rész, amit ott folytatunk majd, ahol most abba hagyjuk. A mentők és az életmentés, és az újraélesztés, és az a sok minden, ami még hozzátartozik, és ami benned van a téma kapcsán, jó?
3: Jó, rendben, nagy, a legnagyobb örömmel.
2: Jó, tehát akkor most ugye elköszönünk, Debrődi Gábort hallották, Mentőmúzeum vezetője, igazgatója, Turi Peregrin főorvos úr is megszólalt az ő életét bemutatva, estünk ámulatba azon a kitartáson és aktivitáson, amely rá jellemző. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, ott Marosi Antalt hallották.
4: Ami megment, T-Rádió.
5: A T-Rádió műsorát hallották.
6: Kamureklám.
7: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gereben már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
6: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
8: Egészségedre.
0: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítás szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
5: Szia Cintia!
6: Zsolti, téged a Nonstop Bokából ismert meg az egész
5: ország, mint beatboxos.
6: Így van.
5: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
6: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek wow, a zenét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
5: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
6: Ez bárki meg tudja tanulni.
5: Tényleg?
6: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondod, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
5: Wow.
6: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
5: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
6: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó is profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
5: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
6: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki. Igen. Utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt. Tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 000 wow, ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
5: De. És Malek Miki volt a mentorod.
6: Így van.
5: Volt valami olyan, amit így átadott neked egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
6: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
5: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
6: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
5: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
6: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
5: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
6: Nagyon köszönöm.
5: Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok.

0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
2: Fever Show. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a Kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem, az órán jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így én jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk egy Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen, hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm, most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobby Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok. Én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy hú, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meg gondolom az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Van-e példaképed?
1: Sok mindenben van példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem, nagy gitáros Joe Satriani, Invici Malmsteen, tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing a la Django-val, teltházas koncertet adtak, és tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk, tehát hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper! Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: A mikrofonnál Rózsa Dezső. Már előjáróban elmondom, hogy tegeződünk, hiszen a beszélgető partnerem Turi Gábor, körülbelül 40 éve ismerem. Talán a jazz rajongói is legalább ennyi ideje ismerik, hanem hamarabbról. Egy röpke nacionálét hadd kérjek tőled, egy életutat. Honnan indultál?
1: Messziről indultam, Szabolcs megyéből, egy kis faluból, a Szabme nevezetőből, ahol 14 évig éltem. A szüleim később is ott, ők pedagógusok voltak, mind a ketten, apám az iskola igazgatója. Dolgozott. Aztán Sárospatra kerültem a gimnázium angol tagozatára, ahonnan a Debreceni Egyetem történelem angol szakára vezetett az utam. 1970-ben kezdtem, 75-ben végeztem, és hát, ahogy ez gyakran előfordul, az egyetem után ott maradtam a városban. Már diákként dolgozni kezdtem az egyetemi újságnak, és hát innen következett a felismerés, hogy újságíró legyek. A megyei lapnál kaptam állást, és aztán különböző szerkesztőségek következtek, aztán jött a rendszer, változás, amiben aktívan részt vettem az MDF első debreceni vezetőjeként. Ennek volt következménye, hogy 92-ben diplomáciai szolgálatba léphettem. Londonban kulturális attaséként töltöttem 3 évet. Hazajöttem ismét a újságírás. 98-ban 4 évre Washingtonban ezt igéz a nagykövet mellett sajtóattaséként tevékenykedtem. Hát onnan megint Debrecenbe vezetett az utam. Kósa Lajos hívására megválasztottak alpolgármesternek. 4 évig dolgoztam a kultúra és a külügyek felelőseként. Aztán az utolsó 5-6 évemet a nyugdíjazásomig a Debrecen Egyetemen töltöttem, a külső kapcsolatok igazgatóságát vezettem, és 13 óta vagyok nyugdíjas. 16-ban el is költöztünk a városból, mert lányaink Pesten élnek, unokák születtek, így hát Nagymaroson telepettünk el, hol azóta is élünk.
0: Feltétlenül beszélnünk kell arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba a zenével, a jazzzel egyáltalán, mert hát az, hogy valaki szereti a zenét, az egy dolog. De az, hogy a zenének valamelyik ágát, és valljuk be őszintén, hogy nem is a legnépszerűbb ágát, ahhoz azért valami lökésnek, valami affinitásnak lenni kellett.
1: Igen, valóban így volt. Én a 60-as években nőttem föl, akkor éltem az ifjúságomat. 65-től 69-ig jártam a Pataki gimnáziumba, és hát akkor ugye ez volt a beat zene elterjedésének az időszak, ami teljesen rabul ejtett sokakkal egyetemben engem is. És hát ez folytatódott az egyetemen, de mivel a beat zene is alakult, változott, ugye megjelentek benne a hosszasabb hangszerszólók, a rögtönzések, bizonyos jazzes elemek is bekerültek. Én aztán egy évig doboltam az egyetem hát popzenekarában. Diszjokkéztem is, hát ilyen progresszív diszkót vezettünk egy barátommal. Szóval intenzívé vált a kapcsolat a zenével. A jazzszel megmondom őszintén, hogy ott ismerkedtem meg az egyetemen 72-73 táján környezeti hatásokra. Tehát évfolyamtársak, szobatársak hoztak lemezeket, magnó felvételeket, és arra jöttem rá, hogy engem elsőben a ritmus vonz a zenéhez, és a jazzben a ritmusok kitüntetett szerepe van, nem beszélve ugye az improvizációra, rögtönzésekről, és hát ami később aztán így a tudatos ismerkedés során megerősödött bennem, hogy a jazz ugye amerikai eredetű zene, és ilyen értelemben egy kicsit így a szabadság üzenetét hordozta számunkra. A nyugat, Amerika, a végtelen lehetőségek hazája, amit valamilyen módon a jazz is tükrözött. Elkezdtem írni róla, tényleg teljesen autodidaktaként, nekem nincs valójában formális zenei képzettségem, magánúton tanultam valamennyi zeneelméletet, és rengeteget hallgattam, olvastam, hát tulajdonképpen amilyen tudásra szertettem, azt döntő mértékben magam révén sajátítottam el, és hát így aztán egyre szorosabbá vált ez a kapcsolat, egyszer csak ott találtam magam, hogy elkezdtem írni CD-kről, koncertekről, miközben én végig úgy fogom föl, hogy én egyfajta közvetítő szerepet töltök be a zene és a hallgatóság, a muzsikusok és a közönség között. Szóval tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez az egyetlen egyenes vonal volt az én meglehetősen kanyargós életutamon a jazzhez való ragaszkodásom és a vonzalmam.
0: Amikor ez a beszélgetés elhangzik, akkor már túl leszel egy könyv bemutatón. 5-én kerül sor Debrecenben, de ahhoz, hogy eddig eljussál, én tudom azt, hiszen részese voltam ennek a kornak, ennek a periódusnak. Már előtte nem ez az első könyved, tehát már több könyvet írtál és publicisztikát, ami a jazzzel foglalkozik. Mi inspirált arra, hogy leírd a tapasztalataidat?
1: Vagyunk néhányan, nagyon kevesen egyébként, akik rendszeresen írunk a jazzről Magyarországon. Azt mondhatnám, hogy többen hasonló sorsot hasonló vonzalmat táplálnak, tehát kicsit kívülről jövünk, nem zenészek vagyunk, a már említett okok miatt kerültünk közel ehhez a zenéhez. És hát 1974-től intenzíven írok a jazzről, hát eleinte nyilvánvalóan ritkábban, de aztán ez már nagyon intenzív és sűrűvé vált mondjuk így a 90-es évek végétől. Nagyon sok írást publikáltam az elmúlt 4,5 évtizedben, itthon is, hát külföldön is. Nyilván szerepet játszott az utóbbiban az, hogy tudok angolul, tehát meg tudtam fogalmazni a cikkeimet. Itthon pedig az a helyzet, hogy ambicionáltam. Tulajdonképpen ez az önkifejezésnek egy lehetősége volt számomra, és úgy éreztem, hogy van erről mondani valóm. Így aztán, hát előbb a megyei lapban, aztán különböző országos lapokban is rendszeresen megjelentem, aztán 80-as évek elején létrejött egy szakfolyóirat, inkább talán mondhatnám, hogy periódika, mert egyed évenként jelent meg, ezt Gonda János szerkesztette, és oda már valóban hosszasabb tanulmányszerű dolgozatokat is elküldtem, többek között ugye a debreceni jazznapokról különböző elemzéseket, interjúkat is. Hát az első kötetem egyébként az egy interjúkötet volt, magyar jazz 19 jeles muzsikusát faggattam, a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Éppen az ő szavukból bontakozik ki ennek a zenének a magyarországi története. Erre meglehetősen büszke vagyok, mert hát nagyon nehéz volt ezt Debrecenből megszervezni, hiszen gyakorlatilag mindenki Budapesten él. Akkor még telefon se volt a birtokomban, úgyhogy levelezés útján sikerült kapcsolatba lépni a zenészekkel. És hát tulajdonképpen az történt, ami a későbbi könyveimben is, hogy én az utcáról kopogtattam be a kiadókhoz. Teljesen ismeretlenül. Nagy öröm volt, hogy a zenemű kiadó bevállalta ennek az első könyvnek a kiadását. Aztán jó pár év eltelt, és akkor megint egy gyűjteményes kötetet állítottam össze. Az ott a címe, hogy Jazz ideje, és ez a budapesti Osiris kiadott 1999-ben, és hát ugye két évvel ezelőtt jelent meg az amerikai jazzről megjelent írásaimnak, vagy publikált írásaimnak szintén egy ilyen gyűjteményes válogatása, és miközben azon dolgoztam, akkor fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy de nagyon sokat írtam a magyar jazzről is. Igazából kár, hogy ezek hát nagyon kevesek által ismert helyeken jelentek meg. Összeszedve őket azért mégiscsak egy képet adnak nem csak a magyar jazz elmúlt 4 évtizedéről, de arról az útról is, amit én megtettem. Nyilvánvalóan viszonylag kezdetleges írásokból, hát ma már nyilvánvalóan sokkal több ismeretet tartalmazó publikációi. Szóval ez az az út, amit én bejártam. Valójában el kell ismernem, hogy én nem könyveket írok, hanem összeállítok a megjelent írásaimból, de ahogy szokták mondani, hogy az egész általában több, mint a részek összege.
0: Amikor én kapcsolatba kerültem veled, már a zene okán is, meg hát tulajdonképpen a Városházán dolgozva, alpolgármesterként te nagyon-nagyon sokat tettél azért, hogy Debrecenben legyen úgynevezett jazz fesztivál. Alpolgármesterként is, de előtte is és utána is, hogy nem az egyik motorja voltál annak, hogy legyen ilyen. Most a legutóbbi könyved, amiről beszélünk, és aminek apropóján beszélünk, egy összegzés. Végigolvasva a könyvet, én azt gondolom, hogy egy olyasfajta művet tarthat az olvasó a kezébe, ami egy életútnak az összegzését jelenti. Nem azt kérdezem, hogy megbántad-e, hogy ezzel foglalkoztál, hanem inkább azokat az értékeket szeretném, ha felsorolnád, ami a te kezeden keresztül menve maradt meg az utókornak is érték. Mik ezek?
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó és hozzám közel álló kérdés és felvetés. Hát vélhetően az, ami engem is vonzott ehhez a zenéhez. Tehát a benne megjelenő szabadság, a spontaneitás, tehát tulajdonképpen az életünk általában mindig keretek között zajlik. Nagyon sok minden megvan határozva, akár a saját habitusunk, de leginkább nagyon sokszor külső körülmények, tényezők által. És az ember azért szeret ebből úgy időnként kilépni, ki így, ki úgy teszi, ki jó úton jár, ki meg hát bizony elbitangol, mondjuk éppen alkoholba folytja szabadságvágyát, de ebben a zenében megtapasztalható ez a bizonyos szabadság. Hát keretek természetesen itt is vannak. És hát ugye ez egy hosszú fejlődési folyama, sok évtized, több mint 100 év, hogy egy viszonylag egyszerű, közös rögtönzésekre épülő zenéből eljutott mondjuk ugye a 60-as, 70-es évekre, a szinte a kortárs zenével azonos kifejezési formává a szabadságban, a kötetlenségben. Ez már eléggé elvont irányzata lett ennek a zenének. A másik az, hogy a személyiség meg tud benne nyilvánulni. A klasszikus zene az ugye rendkívül kötött zene, kottázva van, ott önképpen az előadó arra van kötelezve, hogy azt adja elő, amit a papíron lát. Természetesen itt sem mellékes az előadónak az érzékenysége, alkotó képessége, lényege, de ez nem közelíti meg azt, ami a jazzben a muzsikus rendelkezésére áll. Hát nem is az a lényeg, hogy mit játszanak a zenészek, mi a téma. Hát nagyon sokszor ilyen a közzenéből vett dallamokkal témát variálgatnak, inkább az, hogy ezt hogyan szólaltatják meg, hogyan szűrik át a saját egyéniségükön, az érzelmeiken. A gondolkodásmód is benne van ez. Nyilvánvalóan nagyon fontos a hangszeres képesség, a hangszeres tudás. Hát virtuózoknak kell lenni ahhoz, hogy magukban a rögtönző képességet magas szintre tudják fejleszteni. Erre a zeneoktatási rendszer nem képezik ki a muzsikusokat, mármint a klasszikus zeneoktatási rendszer. Na de hát Magyarországon az elmúlt fél évszázad alatt azért létrejött már egy központi oktatási intézmény, ami most már egyetemi szintre emelkedett. Vannak zeneiskolák az ország különböző pontjain, ahol képzett jazz zenész tanárok oktatják a fiatalokat. Tehát így egy lassú, szisztematikus, folyamatos bővülésnek lehetünk a tanúi. Azzal együtt, hogy utaljak, amit mondtál, hogy nem a legnépszerűbb zenei irányzatról van szó, mert hiszen ugye a jazznek is vannak úgymond populárisabb változatai, hát a Dixielandet nagyon sokan szeretik, sokan Louis Armstrongot is azonosítják ugye ezzel a zenével, pedig hát ő ennél komolyabb dolgokat is művelt, azt viszonylag kevesen ismerjük így a 20-as évekből, de az is tény, hogy ahogy teltek az évtizedek, ugye a jazzmuzsikusok körében is megfogalmazódott az igény, hogy kvázi művészként fogadtassák el magukat. Klasszikus zenészek nagyon sokszor lenézték ugye a jazzmuzsikusokat, hát a rockzenészeket is, hogy ez ilyen egyszerű, primitív, stb. Tulajdonképpen az a zenei képzettség, amire a jazzmuzsikusok szerteznek, azért az bizony megjöti azt a szintet, amivel a zenészek ugye színpadra lépnek. És akkor van még egy dimenziója ennek a jazzzenének, nevezetesen, hogy többnyire együttesben játszák, és ellentétben minden más zenével, itt a jazzben ez a közös játék a közös ihletettségre, az inspirációs lehetőségekre épül. Magyarán szólva, épp a szabadság teszi lehetővé azt, hogy egy szaxofonos, egy zongorista, egy bőgős, meg egy dobos ott szülje meg az eredményt a színpadon egymásra gyakorolt hatásuk révén, a pillanat által vezérelt kifejezési formák, eszközök révén, és ezért mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egy jazzkoncert az egyszerű és megismételhetetlen, mert csak ott történik meg. Ugyanazt a témát a következő este már másképpen játsszák a muzsikusok, hiszen már ők sem ugyanazok, hiszen nem lehet ugyanabban a folyóba lépni. Szóval nagyjából ezek azok a szempontok, amelyek engem ennél a zenénél megkötöttek, vagy lekötöttek. Hát, ami persze nem jelenti azt, hogy más nem hallgatok, csak mégis ez lett nekem így az érdeklődésem fő csapás iránya.
0: A zártságról és a nyitottságról én is tanúbizonyságot tudok tenni, hiszen csak egy telefonomba került valamikor nagyon régen, a 2000-es évek közepén, hogy van Debrecenben, akkor járt Debrecenben egy sorstárs zongorista, aki szereti és szerette akkor is a jazzt, és adtál neki lehetőséget arra, hogy meg is mutassa magát itt Debrecenben. Ez a nyitottság, ez jellemző tulajdonképpen zenei vonalon is magára, arra a muzsikára, amit úgy hívunk, hogy jazz.
1: Már ugye nagyon sokféle zenéből tevődik össze ez a fogalom, amit ugye jazzként értelmezünk. Volt egy meghatározott vonalvezetés, mint egy nagy fa, amelynek rengeteg elágazása, ága, oldalhajtása keletkezett az évtizedek során. Annak nagyon örültem, mert te írtad rá fel a figyelmemet, hogy Markus Norbertet fölléptethettük a jazznapokon, mert nyilvánvalóan ő látás korlátozottként, hát hátrányos helyzetben van a sorstár, szóval a többi jazzmuzikushoz képest. Nem nagyon láttam példáját egyébként ilyesminek. Az amerikai zenei életben természetesen hát előfordulnak, voltak látáskorlátozott muzsikusok, mondjuk elég a Ray Charles-ra, ugye az énekes zongoristára utalunk, de a popzenében ott volt a Stevie Wonder, a nagyon kiváló muzsikusok, akik egy ilyen teremtő, támogató környezetben ki tudták magukat bontakoztatni. Nálunk, mivel kevés ilyen muzsikus van, igazában véve ez nem jelentkezik általános problémaként, nem is nagyon ismerek rajta kívül olyan muzsikust, aki hasonló nehézségekkel küzdködne. Ezért annak is örülök egyébként, hogy neki sokat jelentett ez a fellépés. Hát nagyon kitűnő zongoristáról van szó, akit valószínűleg ez a sajátos helyzete akadályozott meg abban, hogy nagyobb ismertségre és hát méltánylásra tegyen szert ebben az országban.
0: Gábor, ha meg kellene határozni azt, hogy a mai Magyarországon, akár Európában elhelyezni magát a jazzt, mint egy zenei irányzatot, akkor ezt hogy tudnád összegezni?
1: Maga a szónak az értelmezése is tulajdonképpen nagyon sokrétű, sokszínű, nagyon sokféle megközelítést igényel, meg tesz lehetővé. Mindig azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen populáris zenék és a klasszikus zenek között helyezkedik el valahol. Mert lehet, hiszen bonyolultabb, nehezebben befogadható, mint a rockzene. Másfelől éppen a kötetlensége miatt azért nem annyira kimunkált, nincs úgy kottákban rögzítve, lefektetve, mint például egy Beethoven szimfónia, mint egy egyórás Beethoven szimfónia. Itt ezek a jazz számok általában rövidek, 6-8 percesek, ugye lemezen, szabadban, koncerteken jóval hosszabban játsszák el, ugye, mert kicsit el tudják engedni magukat a muzsikusok, nincs időbeli kötöttség, és hát hosszas improvizációkba bonyolódnak, amit egyébként megint nem mindenki tud követni, hiszen bizonyos értelmű zenei képzettségre van szükség ahhoz, hogy megértsék, hogy mondjuk egy szólóban a hangszeres játékos honnan indul, és hova érkezik meg, és közben milyen utat jár be. Mert ugye itt is azért ott van a európai zene funkciós harmónia rendje, azok a akkordok, amiket ugye általában követnek, ez egy bizonyos közös nyelvet is teremt közöttük. Én azt mondanám, hogy az a jazz ma már 21. század második évtizedében egy gyűjtőfogalom, ami tematikában, zenei anyagban és minőségben is nagyon különböző produkciókat foglal magába. Tényleg az egyszerű, hát a New Orleans-i, ugye azt szokták mondani, hogy onnan származik ez a zene, hát mondjuk így, hogy Amerika déli, Észak-Amerika déli részé, ottonképpen még egyszerű témákat játszottak, és inkább csak variálták a dallamokat, és hát az még nem volt olyan értelmű rögtönzés, mint amit aztán ugye később a muzsikusok műveltek. Hát a 40-es években jött egy irányzat, a bebop, ahol tulajdonképpen már teljesen mindegy volt, hogy mit szednek elő, milyen témákat. A lényeg az improvizáció volt. Charlie Parker volt, a szaxofonos volt ennek az irányzatnak a egyik konstruktőre, és hát vannak olyan felvételei, amelyeken épp hogy csak fölvezetik a témát, és már ugranak bele elképesztően virtuóz improvizációkba. Nagyon sok minden van, egészen tényleg a kortárs zenéhez közelítő, meglehetősen elvont ágáig. Én is, hogy is mondjam, az évek során, ahogy az ismereteim bővültek, úgy változott néha a hozzáállásom, a megközelítésmódom, hogy eltöltöttem több mint 4 évet az Egyesült Államokban, a jazz hazájában, 98 és 2002 között, és akkor ott voltam olyan koncerteken, ahol az úgynevezett középutas jazz játszották, angolul így mondják, hogy mainstream, tehát a főáram, ahol a jazznek a leginkább jellegzetes vonásai érvényesülnek, nem ilyen oldalhajtások, és akkor ott láttam, hogy milyen ez a zene, amikor anyanyelvű szinten adják elő. Többnyire fekették egyébként. Hát akkor annak én ott rabja lettem. De ugyanakkor itt Magyarországon nagyon támogattam általában azokat a zenészeket, akik nem az amerikai mintát másolják, hanem valami egyedi hangzást, egyedi játékmódot igyekeznek kialakítani. Ez nálunk a 70-es évektől kezdve leginkább Szabados György, itt Nagymaroson élt zongoraművész munkásságában, és a köréje gyűlt úgynevezett tanítványok által kapott kifejezési formát, de örömmel lehet azt is megállapítani, hogy a magyar jazz életben most már igen jelentős számban jelenlévő cigány muzsikusok is önálló zene teremtésének igényével tudnak fellépni. Többen közülük ugye a zeneakadémiát is végeznek, és hát bizony nem csak virtuóz hangszeresként, hanem igen komoly komponistaként is hallhatják hangjukat.
0: Az a könyv, amelyiknek apropóján mi most beszélgetünk, hol érhető el, hol vehető meg?
1: Ennek a könyvnek, ugye, ami a Magyar Jazz Napló címet kapta, a kiadója a Fővárosi Gondolat könyvkiadó. Van honlapjuk, amelyen hát kedvezményesen lehet megrendelni. Egyéb iránt kapható az ország nagyobb könyvesboltjaiban. A két nagy terjesztő hálózat, a Libri és a Lira is átvette a boltjaiban, úgyhogy lehet keresni. Egy ismerősem, aminek Pécsről hívott föl, hogy egy bevásárló központban a Lira könyvesboltban látta, és mindjárt meg is vásárolta.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megmondta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.

másik irányba, és gurulunk, most viszont bekapcsolt a belső égési motor, hiszen hirtelen odaléptem az autónak, ellenben, amikor így elkezdett szépen csak gurulni, akkor megint csak az elektromos hajtás fogja hajtani a Ford Ranger-t, ami nem egy kis autó, ugye? Tehát nem kell magyarázom, egy Ranger az egy óriási autó, egy nagy, markáns gépjármű, és egyébként szerintem zseni, hogy ennyire finoman, ennyire jól tudsz vele gurulni. Aztán az is zseni egyébként szerintem, hogy ugye ezt a nagy autót tényleg egy elektromos motor hajtja. Sajnálom csak, illetve azt sajnálom, nem csak, hanem azt sajnálom, hogy igazából ez a majdnem 40 km-es hatótávolság, amit tud elektromosan, ez lehetne azért akár 80 is a mai technológiával már. Remélem, hogy a Fordnál is előbb-utóbb fejlesztik az akkumulátorokat, és még nagyobb elektromos hajtást fog kapni, mármint hogy a plug-in hibrid sége az sokkal több elektromos hajtást fog kapni. Azt azért el kell mondanunk, és ezt nagyon sokan egy csomó helyen megemlítik, hogy a Ford az le van maradva az elektromossággal. Szerintem nincs maradva a Ford az elektromossággal, csak egyszerűen óvatosan nyúlnak hozzá. Tehát lehet, hogy úgy tűnik, hogy le vannak maradva, viszont náluk azt látom, meg azt tapasztalom, hogy akkor raknak be egy technológiát, egy elektromos technológiát, amikor már az kiforrott, megérett, meg stb. És akkor általában úgy szokták, hogy egy kisebb hatótávolság, de aztán utána folyamatosan frissítenek, és akkor ilyen fél éven, egy éven belül jönnek már a nagyobb hatótávolságok. Bízom benne, hogy a Ford Ranger is akár egy éven belül már egy nagyobb hatótávolságot fog kapni, már mint elektromos hatótávolságot. Egyébként az összes hatótávolsága, tehát az elektromos, illetve a belső égési motor, az a folyékony üzemanyag összességében durván egy ilyen, hát ilyen 500-550-es hatótávolságot tud a Ranger azzal a használattal, ahogy most én használtam. Itt most átgurultunk mindenen, tényleg vegyünk jobbra-balra, és most fogok majd kikanyarodni arra a nagyon pocsék, nagyon, hát majdnem azt mondtam, hogy fors, de ezt csak gondoltam, ez nagyon pocsék útra, ahol mindent szoktam, és most egyébként kettő dolog miatt figyelmezteted. Az egyik az ugye, hogy felismert egy táblát, egy picivel gyorsabban jöttem, a másik pedig az, hogy ugye nem nézem az utat menet közben. És képzeljétek el, hogy ennél az autónál, a Ford Rangernél azt csinálja, hogy ha te nem nézed az utat menet közben, miközben te gurulsz és haladnál előre, nem nézed az utat, akkor először egy ilyen hangjelzéssel fog figyelmeztetni. Utána, amikor nem érzed az utat, ez a hangjelzés az egyre hangosabb lesz, majd fogja magát az autó, és picikét elkezd, nem azt mondom, hogy belefékezni, mert hogy nem fogja lesatúzni, de hogy mégis egy picit így lelassítja az autót, annyira, hogy te azért úgy megérezd a kis különbséget, hogy nem ugyanannyival haladsz.

most kikanyarodtam arra az útra, amin mindig szoktam menni, ezen a hepeis, hupás, förtelmes minőségű úton, ugye, ahol már megszokhattuk, hogy az autókkal szépen közlekedek, és hát igazából egyetlen egy zajt fogsz hallani, az hát egyrészt a, nem kettőt fogsz akkor hallani, egyrészt ugye az abroncs az aszfalt alól találkozik, mert azért ezen egy elég nagy kerék, elég nagy abroncs szerepel, tehát azt fogod hallani, úgymond a gumizajt, így, illetve egyet még hallhatsz, az az pedig nem más, mint hogy magára a platóra raktam föl a kettő darab töltőkábel, tehát most a platón a redőny alatt ott van a kettő darab töltőkábel, ugye az otthoni 220 voltos hálózati töltő, illetve a nagy feszültségű töltőkábel odanak most szépen elhelyezve. Ahogy hallhatjátok, túlléped a sebességet, 52-vel mész lakott területen belül, már azonnal elkezd tisztizni, illetve amit én nagyon szeretek, az az, hogy magasan ülsz, tehát tök jól előre látsz a forgalomba, és nagy kormányt kapott, ezáltal könnyen tudod terelgetni akár terepen is az autót. Én mentem vele terepen is, arról nem készítettem felvételt, mert az attól lett elég sáros az autó most mindenhol is, de hogy terepen is nagyon jól viselkedett, illetve amit én szeretek, hogy magasan ülsz, és ehhez képest egyébként teljesen hétköznapi, tehát hogy jól viselkedik az autó. Szeretem azt, hogy picit lágyabb talán a rugózása. Nyilván azért tűnik lágynak a rugózása, hiszen most csak egyedül ülök benne, azért, hogy a platóra fölrasz egy raklapot, akkor azért nyilván másabb lesz. Most itt ezeken a borzasztó utakon is igazából mondom, semmi fölösleges rezgést, csörgést nem tapasztalok az autóban, és egyébként azért ne felejtsük el, hogy természetesen tempomattal bír, és akkor az adaptív tempomat az egyébként teljesen jól viselkedik, finoman belelép, amikor kell, akkor fékezi az autót, és természetesen, amikor lehet, akkor ugye elektromos hajtással megyünk, mint ahogy most is például 52-ben elektromos hajtással gurulunk. Továbbá, ami jó pofa és hasznos, az az, hogy természetesen ez az autó is, hogyha mondjuk akár az adaptív tempomattal, vagy akár fékezéssel lassítasz, akkor azért tölt vissza a kis akkumulátorába energiát, hogy minél több kilométert tudjál megtenni elektromosan.

kilátásban egyébként az A-oszlop vastagsága nem olyan zavaró, tehát ettől eltekintve azért még egész jól fogsz itt, tehát hogy egész jól kilátsz. Meg kell szokni, hogy az A-oszlopnak van egy vastagsága, tehát ott azért figyelned kell, hogy a kanyarodszba, akkor nagyon valaki benne legyen a holtérben, de ez jó pofa. Illetve amit én szeretek a Rangerben, mert hogy volt rá módom, hogy hátul is üljek, nem pont ebben az autóban, de ebben a Ranger érában, csak az nem plug-in hibrid volt, tehát amikor hátul ülsz, akkor így el lehet férni hátul is. Nem azt mondom, hogy hátul három embernek hosszú távon nagyon kényelmes, de ugye ez inkább egy melós autó, tehát brigádoknak azért el tudnak menni egyik helyről a másikra, nem kell több száz kilométert menni vele, azért arra nem, de jó pofa. Illetve, hogy ugye ez egy összvér autó, főleg ezzel a redőnyös megoldással, ugye igazi összvér, hiszen a redőny alá el tudsz rejteni egy csomó mindent, tehát akár a családi kiránduláshoz szépen fel tudod rakni oda a kis cuccaidat, ráadásul, ahogy mondtam, ide lehet ilyen kis sinnel, akár még elválasztókat is elhelyezni, ezt nem is mondtam, de lehet, higgyétek el, ilyen elválasztó paneleket is oda fel lehet rakni a sinnel, és akkor nem fognak hátul csúszkálni, hogy a bőröngyei csomagjaid, a gyereknek a bringája, meg minden ilyesmi. Szóval óriási helyet tudsz úgy pakolni a redőny alá, óriási helyre tudsz pakolni ugye a redőny alá, hogy tényleg minden is el fog férni, és akkor ezáltal lesz neked egy olyan autód, ami ha kell, akkor melós autó, ha kell, akkor családi autó, ha kell, akkor telek járó autó, és ugye ott van a vonóhorog, tehát azért ez mögé akár egy lószállító kis utánfutót is oda fogsz tudni csatolni. És talán az sem véletlen, hogy nagyon sok Rangert látunk az úton, a plug-in hybridből még keveset, de nagyon sok Rangert látunk az úton, és nagyon sok Rangerrel bizony ott van mögötte a kis utánfutó, akár lószállítóként, akár bálaszállítóként, akár shoulder szállítóként, vagy tök mindegy, hogy mit, tehát hogy tényleg munkagépként ki tudod használni, és tényleg nem tudom azt hangsúlyozni, hogy én imádom a Rangerben, hogy annyira személyautós a belseje, annyira jól van kialakítva a belső kialakítása, hogy tényleg nem találunk benne hibát, bár mondjuk az is igaz, hogy nem is kerestem.

0: Nézzünk csak körbe abba a bizonyos Volvo ES90-esben.
1: Volvo ES90-esbe beleülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a kormányunk az hát hasonlít a tipikus Volvo kormányhoz, de közben mégsem az. Természetesen vízszintes küllőkön rajta vannak a különböző kezelőszervek. Ezúttal a bal oldalon van a menü, meg a tempomatnak például, hogy mennyire kövesd, vagy mennyire ne kövesd, míg a jobb oldalon pedig a média, a telefon, ilyesmit fogsz találni. De magát azt a részt, hogy hol kapcsolod be a tempomatot, az pedig a kormány oszlopon van, hogy a kormány mögé elhelyezve, ha lefelé húzod, akkor D, ha fölfelé húzod, akkor R, ha pedig simán középen van, akkor N, és amikor megnyomod a szélén, a külső élén található kis B gombot, akkor pedig természetesen parkolóüzemmódban lesz. Maga a műszerfalunk, a műszeregységünk, a vezetőeletti műszeregység, az akkor szintén a kormányoszlopra van elhelyezve, egy szép lapos kis kijelző, színes kijelző, és hogyha az autóhoz kapott kártyát szépen berakom a helyére, ami azon a helyen van, ahol a telefont tudod tölteni, és igazából csak az indításig kell odaraknod, és szépen lehúzod D-be, akkor azonnal beköszön az előtted levő műszerfal, és lehet látni mindenféle fontos információt, illetve természetesen azt is, hogy most még nem vagyok bekötve, hiszen majd még be kell ülnem hátulra és az autó mögé egyet. De azért én most berakom P-be, hogy nem azokjon az autó. A másik oldalon, azaz a bal oldalon természetesen az irányjelző, és ugyanez a kar kapta meg magát a reflektort, az ugye nem csoda, hiszen minden autón itt van, viszont az ablaktörlő is itt lesz. És hogyha a szélét ezúttal a külső élén a gombot megnyomod, akkor pedig az ablak törlőnél ugye a folyadékot fogja a szélvédőre spriccelni, de magáról az ablaktörlő lapát részről. Az autó egyébként belül sötétnek tűnik, de vannak benne ilyen világosabb fa, barna betétek, és az autó szürke felső rész kapott, tehát az ablak vonalától fölfelé világos szürke, és ugye, ahogy már kívülről említettem talán, magát a szélvédőt, a felső szélvédőt, illetve a tetőablakot, inkább nevezzük tetőablaknak, az be tudod sötétíteni, vagy ki tudod világosítani, és akkor vagy ömlik be a fény, vagy nem ömlik be a fény.

Az autónak az ajtaján ez a kis fabetét, az nagyon szépen néz ki, az ajtón a fabetét előtt, azon a részen, ahol ugye mindig záródik az ajtó, ott egy ilyen kis, hát ilyen kis fémes hálót, majd hogy nem, ahogy szoktam emlegetni, majd hogy nem ezt a kis sajtreszelős hálót kapta, ott van mögötte egy hangszóró, az ajtókon egy zongorlak fekete érintős felülettel tudod kiválasztani például azt, hogy nyitod vagy zárod az ajtókat, illetve ennél az autónál úgy van megoldva, hogy kettő darab gombunk van az oldalsó ablakoknak a lev vagy feltekeréséhez, mögötte van egy érintő képernyő, az érintő képernyőt vagy érintő felületet megnyomod, akkor a hátsó ablakot fogod föllehúzogatni például ebben az esetben. Igen, ott megy föl, ott megy le a hátsó ablak. Itt a kamerának mutatom közben csak, illetve ha még egyszer megnyomod, akkor pedig ugyanezt fogod csinálni, de akkor az első ablak fog föl le csukódni, nyitódni. A zongorlak fekete, mögötte ez a sötét szürke fekete betét az bőr, természetesen fölül az ajtóknak, az ablakhoz közel, tehát az ablakvonalhoz közel is puha borítást kaptak, mint ahogy puha előttünk a műszerfalnak a teteje, ugyanígy ilyen kis szép vegán bőrből. Van természetesen head-up diszpléjünk, arra mindent is ki fogsz tudni tükrözni, amit te szeretnél. És ez a fa betét, ami az ajtón végigfutott, ez bizony a kormány alatta, illetve a kormány mögött például a légbömlő, a klíma légbömlő alatt is végfut, a középső érintőképernyős felület mögé is szépen benyúlik, majd az anyósülés előtt is szépen alul a klíma bömlő alatt végfut, és ennek az alsó éle, meg a felső éleit elől kapott egy krómbetétet, az ajtón csak a felső éle kapott krómbetétet, és a középső érintő képernyő fölött, elől, a szélvédő előtt, ott pedig van szintén egy hangszórunk, egy hangsugárzónk. A középső érintő képernyős felület az egészen nagy, és hát én azt mondom, hogy sajnos semmilyen fizikai gombunk nincsen, pontosabban van az, hogy melyik rádiót mit akarsz hallgatni, előre vagy hátra mész a telefonnal, stb. Illetve egy illetve felhangosító kis, ilyen kis gyűrű, tekerő gyűrű kis rudacska, inkább nem is gyűrű rudacska szerepel. Az érintőképernyő egyébként jól reagál, viszont én továbbra sem tudok azzal megbékülni, hogy mindent merőben kell, itt érted, megnyomod a gombot, és akkor megnyomod először az autógombot, akkor az autógomban kiválasztod azt, hogy mit szeretnéd csinálni, lámpákat akarsz beállítani, tükröket akarsz beállítani, vagy csomagteret, és ha tükröket akarod beállítani, akkor megnyomod a tükröt, és akkor a kormányon kiválasztod, hogy melyik oldali tükröt, nem, bocsánat, még itt választod, hogy melyik oldali tükröt akarod beállítani, hogy jobb vagy bal. Szóval ez egy kicsit ilyen bonyolult, és akkor a kormányról fogod váltani, ezt én nem szeretem, én azt szeretem, amikor fizikai gombok vannak, de ez az én véleményem, ez maradjon is így. A középső érintőképernyős felület alatt is még ott van egy ilyen kis fa utánzatú betét, és ebbe van beleaplikálva az a rúd, amivel tudod föl vagy lehangosítani, ugye a médiát, illetve tudsz lépkedni előre vagy hátra. Ez alatt van a tálca, ahol te szépen berakod a telefonodat, vezetőt helyről tölteni, vagy pedig magát a kártyát, amivel indítod az autót. Mögötte van kettő darab pohártartó, ezt egy szintén ilyen fahatású redőnnyel el tudod reteszelni. A középső könyöklőnk a szintén puha, és a mögött, a könyöklőben levő kis egység az nem olyan mély, nem olyan nagy, az a kis terelő, vagy mi az, tároló, nem terelő, hanem tároló rekesz. Az ülésünk az természetesen itt is ilyen vegán bőr, meg újrahasznosított bőr, hűthető, fűthető, és borzasztóan jó, tényleg szóval borzasztóan jó, hogy magát az oldaltámaszt, azt egy saját testedre tudod fújni, tehát ezt fejre tudod fújni az oldaltámasznak a szorítását, be tudod állítani, hogyha olyan nagy testű vagy, mint én akkor lazábra, ha a vékonyabb gyerek vagy, akkor szűkebbre, ez jó pofa, és a fejtámla egy kis hálós fejtámlát kapott, ez szerintem nagyon szép, és természetesen a kis svéd zászló azért az ülésen itt is szerepelni fog, hiszen nincsenek csodák, a Volvo hiába kínai, azért mégiscsak svéd gyökerekkel bír.

Volvo ES90-esben hátulra beülve azt fogod tapasztalni, hogy a fa betét az bizony szerepel az első ülésnek a hozzád, azaz a hátsó üléshez közelebbi részén. Itt is az alsó rész az egy króm csíkot kapott. Az ilyen kis világosabb hangulatot kölcsön az egész gépjárműnek. Az ajtón itt is megvan a hangszóró, ugyanúgy a sajtreszelős részsel. Itt is megvan a fabetét hátul, ugyanúgy a felső részén a króm. A kezelőszervek, tehát hogy például az ülést azt előre vagy hátra tud állítani elektromosan, az szintén egy ilyen kis zongorak fekete, nem teljesen érintőképernyő, mert így megnyomott, tehát hogy fizikai gomb, de mégis úgy néz, mint egy érintőképernyő lenne, és az ablaktekerő része is így van megoldva, ez szerintem jó pofa. Hátul az ülések természetesen ugyanúgy bőrből, újrahasznosított vegán bőrből vannak, mint elől, és ahogy említettem, a középső ülést azt le tudod külön is csukni, vagy le tudod külön is nyitni, és itt mögötte egyébként a középső ülés mögé akár még be tudsz rakni egy-két apróságot is. Ez jó pofa, illetve itt van még egy gomb, ez nem tudom, hogy mire jó, de csak akasztani, nem, ezt föl tudod nyitni, és akkor egy egész nagy táblát fogsz itt kapni. Ide akár még egy kis asztalként is tud ez szerepelni, és ha kinyitod az elejét, akkor ott van két pohártartó, ez szerintem egy csodálatos és okos megoldás, ez nekem baromira tetszik. Becsukjuk, visszacsukjuk, jó pofa, hangulatos, és érdekesség, ugye ez a középső ülés, ez tényleg így teljesen külön életet él, úgymond, de egyébként jó pofa, jó van megoldva, és ez a hátsó ablak mögött, illetve a hátsó ülés sorral egyvonalban hátra nyúló szélvédő azért óriási, illetve tett ablak óriási fényt, világosságot ad az autónak, még úgyis, amikor be van úgymond szürkítve. Van hátul is klímánk, digitális klíma, tehát így ilyen szépen kis érintőképernyővel tudod beállítani, és a hátsó ülésünket is tudjuk hűteni, meg fűteni. És ami még jobb a fa, hogy a B-oszlopra, ide hátulra is raktak föl egy kis klíma beömlőt. Ez szerintem az egy ötletes megoldás, ez nekem tetszik, és természetesen vannak USB-C-s töltési lehetőségek is, kettő darab. És az üléseken, az első üléseken itt hátra felé nincsen semmilyen mappa, tehát ezt megtaláltuk, majd mappa tartó pontosabban, de hát ezt megtaláltuk itt a lehajtott középső.

és jöjjön egy klassz kis Peugeot 408 GT. És egyébként ez egy nagyon szép kis autó, ugyan kis lapos, csapott, kupés kialakítású, és ahhoz képest egyébként meg szép nagy. Előre, amikor nem érzünk, akkor most megszokott Peugeot dizájn fogjuk látni, ugye ez a kis kartfogú tigris vagy oroszlán fog szépen egy kicsit befelé, az autó közepe felé, lefelé, és ugyanígy a hűtőn elől, ezúttal fehér az autó, tehát a hűtőn elől ilyen fehér kis lefelé mutató szaggatott vonalak, leginkább az autó közepe felé mutatva lettek elhelyezve. A 408-as felirat az a hűtő fölött szerepel, és ezúttal is úgy van kialakítva, hogy már Peugeot-tól megszokhattuk egyébként egy pár modellnél, hogy a motorházhető az nem lóg ki sem az autónak a széléhez, ahol ugye kezd lekanyarodni az oldalemez, sem a hűtőhöz, tehát hogy ott van egy kis rész még a lökhárítóból is szépen fölfelé a motorháztetőre kanyarodva. Elől alul van egy fekete légbömlünk, a rendszámtáblát szépen körbe ölelve, illetve a két fog, ugye amit említettem, a két tigris fog vagy oroszlán fog, az pedig ugye jön lefelé, ott is körbe van véve fekete műanyag elemmel. Feketék lesznek egyébként ennél az autónál is a külső visszapillantó tükrök, aminek a külsejében átlósan kifelé, fölfelé bele van applikálva természetesen az irányjelző. Hatalmas Peugeot logó egyértelműen a hűtőnek a közepén, de ezt már megszoktuk a Peugeot-tól. Eljövünk oldalra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a fekete műanyag, amit alul láttunk a hűtőnél, az szépen elindul alul, körbeveszi ugye a kerékjáratívet, a két ajtónak az alján, mint egy küszöb, szépen átfut a hátsó kerékjáratívhez, majd szépen hajt a hátsó lökhárítónak az aljába is szépen bele lesz applikálva, és érdekessége, hogy ennél az autónál, ugye oldalán is szerepel a Peugeot logó, de az első ajtón a tükör alatt és egy kicsit előrébb szerepel egy hatalmas nagy, viszonylag nagy, inkább azt mondom Peugeot logó. Ugye fehér az autó, fehér a teteje, fehér a kilincse, fehér minden, kivéve ugye a visszapillantó tükör, ahogy már említettem, illetve a B oszlopunk az zongorlak fekete, és egyébként magát az ablakokat mind elől, mind hátul, amelyet az első ajtónál, hátsó ajtónál, mert még ott leghátulnál, kis háromszög ablaknál is gumi perem veszi alul meg fölül körbe. Kerékjáratívekre vissza kanyarodva még egy pillanatra, azt tudjuk, hogy a Peugeot-nál ezt már megszokhattuk, hogy a lemezen is ki van alakítva a kis kerékjáratív, egy kicsit így látszik a lemezen is, illetve az ajtón természetesen vannak vonalak, egyrészt a kilincs alatt, hát nagyjából az ajtónak a közepén, az első ajtónak a közepén van egy ilyen kis, hát majdhogy nem egy behorpanás, aztán kifelé jön, és a két ajtón, az első meg a hátsó ajtón, a műanyag borítás alul, az nem teljesen vízszintes, de nem is emelkedik teljesen hátul, hanem így van benne kettő darab hullám, illetve kettő darab ilyen kis törésként kialakított hullám, de ez jó pofa.

két felni az csoda, illetve hát összesen négy felni, de oldalanként két-két felni az csodaszép, öt darab küllőből áll, és ezeknek egy ilyen kis, hát olyan, mint hogyha egy propeller lenne, úgy van kialakítva maga a küllő, és egyébként egész zárt, és a külső éléből nagyon vékony kis csíkok, azok pedig ilyen, hát inkább króm, mint ezüst színűre lettek fújva, egyébként zongoralak fekete. Amikor eljövünk hátulra, illetve még mindig oldalt maradva, akkor azt fogjuk látni, hogy egy nagyon csapott az autó, van egy kis spoiler a hátsó ablak mögött, illetve van egy szép kis, szinte kis spoiler, ami két ilyen kis macska fűre hasonlít fölül is az autón. Na, akkor most jövünk el hátulra. Elérkeztünk hátulra, akkor a hátsó lámpa az sokkal érdekesebb lesz, mint az első, ugyanis három darab átlósan fölfelé futó kis ledes lámpát fogunk látni, ezek ugye a világítás, a nappali menetfény, illetve majd itt lesznek a féklámpák is, meg a tolatólámpa is, és az irányjelző az oldallemezre szépen oldalra nyúlik. Aztán ugye a két lámpatest, majd a két oldali lámpákat egy zongorlak fekete csík fogja összekötni, és a közepén ott van a Peugeot logó. A csomagtér ajtón egy 408-as felirat a bal oldalon, míg a jobb oldalon egy GT felirat szerepel, és alul a csomagtér ajtó, ahogy ki van nyitva, illetve hogy becsukódik, tehát maga a csomagtér ajtó alatti rész, az az egész nagy lökhárító elem, az mat fekete, és vannak bennünk, hát majdnem ilyen diffúzoros kis kialakítások is, és alulra kapta a ködlámpát, igen, illetve a tolatólámpát. Benyitunk a csomagtér ajtóba, hiszen az sem árt, a rendszámtábla fölött fogunk szépen belenyitni. Belenyitunk? Lehet, hogy nem, mert hogy jár a motor is nem fogja engedni, de engedi, jól van, elektromosan nyílik a csomagtér ajtó, azért ez egy jó dolog. A csomagtér egyébként tök jó méretű, ahhoz képest, hogy egy kis kupés autóról beszélgetünk, alul lenne kerékjavító szettünk, illetve vannak akasztók, innen hátul is le tudod csukni mind a kettő hátsó ülésnek a háttámláját, illetve egyharmad-kétharmad arányban tudod innen is, ahogy mondtam, lecsukni, illetve egyharmad-kétharmad arányban van kialakítva a hátsó ülés. Ami érdekessége, hogy a magán a csomagtér ajtón, ahogy felnyílik, ott van egy kalaptartónk, egy melev kalaptartónk, ez szépen így rá is van applikálva, természetesen, ha nagyon akarod, akkor szét tudod szedni, és le tudod róla akasztani, de még itt a hátsó ülés sor, és ez a lenyíló csomagtér ajtó közé pedig oda raktak egy olyan kis kalaptartó részt is még, amit egyébként nem mellesleg szépen fel fogsz tudni onnan applikálódni, illetve le tudod akasztani, vagy ki tudod venni. Ez úgy kicsit olyan fura megoldás, de természetesen azért van, hogy ugye sehol ne lehessen belátni a csomagtérbe, ha te elhelyeztél ott bármilyen értékes dolgot. Még egy fontos dolog, egyharmad, kétharmad, ugye ezt már említettem, azt viszont nem mondtam, hogy az anyós ülés mögött van az egyharmad, illetve azt sem mondtam, hogy a C-box is található. Becsukjuk az ajtót, és mindjárt be fogunk ülni, és aztán majd belőle is körbejárjuk a Peugeot 408 GT-t.

0: Szevasanyi, megint egy hete nem beszélgettünk, remélem jól vagytok, és Anitát egyébként ezúton is Isten éltesse, hiszen pont a születésnapján csörgünk így össze.
1: Köszönöm szépen, hello, szia, üdv a hallgatóknak is, és kitartás mindenkinek ebben az óriási melegben.
0: Na és erről az óriási melegről jutott eszembe az, hogy most nem közlekedni fogunk így a hagyományos értelemben, viszont egy nagyon fontos dolog ebben a hatalmas nagy melegben, ugye már múlt héten is úgy búcsúztunk el, hogy mindenki folyadékot és ne alkoholt, hanem hogy hidratáljon és vizet. És nagyon sok helyen
1: van. Hát a VB-n is az van hidratálás.
0: Igen, hidratációs szünet. Igen. Ezt te mindig nézed, hogy isszák a vizet, ismerlek téged.
1: Én nagyon sok meccset nézek. Hallod, én még ennyi meccset életemben nem néztem egyébként. Valamelyik nap úgy mentem dolgozni, hogy 9 percet aludtam összességében, megnéztem 4 meccset is éjjel. Hát, vagyok, már is tudom.
0: Te bolond vagy, viszont ugye a hidratálás fontos. És ugye a városban, meg most már a metrókon, akár egyes villamos megállókon, végállomásokon is, hogy raktak ki ilyen ivókutakat, na ez az szabályos ivókutakat. Ezeket ti hogy találjátok meg, látássérültek?
1: Sehogy. Képzeld, de egy előtt eszembe, hogy ugye ide költöztünk a 20. kerületre, Pest Erzsébetre, és akkor így próbáltuk felfedezni, hogy nagyjából mi hol van, és akkor először elindultunk vásárolni, kerestünk valami kis bevásárlási lehetőséget, ilyen multi kis üzletet, hát tudtam, hogy van egy 10 percen belül, és akkor mentünk, és ilyen harmadik út kereszteződésre mondta nekem Angyalka, hogy hát, hogy itt van egy ilyen ivókút, micsoda, és mikor volt, várja, hát ilyen május elején valamikor, és mondom, tényleg, és ez működik, és oda mentem, és tényleg működik, de egy idegen helyen mi lehet esetleg, hogy nem

0: vonatkozólag van egy rádióműsor, a rádiót nem is...
1: A Begurulva Autó és Kütyümustra például, ahol beszélnek ilyenekről is.
0: Beszélnek ilyenekről is, igen. Például, hogy vannak olyan távirányítók, léteznek a látássérülteknek, és most ennek a beszerzése folyamatban van, hogy ne csak a közlekedési lámpára legyen hasznosítható a távirányító, meg a BKK futárra, hanem hogy bemondja a dolgokat, hogy például itt egy üzlet.
1: Ja, értem, értem.
0: Hogy itt, hogy mi található a közelbe. De mondjuk, látod, nagyon érdekes, mert például van olyan applikáció, ami által szoktam közlekedni, bemond mindent, hogy bankautomat, a dohánybot, nagyon fontos információ, vagy például ilyet, hogy ivókút miért nem mond be?
1: Hát ez az, én ezért kérdeztem, mert ugye ilyenekről még nem is beszéltünk, hogy ilyen, és akkor ez jutott eszembe ebben nagy melegben, hogy azért ez egy fontos információ, és ráadásul ugye ez azért is fontos, mert arról már beszélgetünk, hogy villamos megállókban, metró megállókban, busz megállókban, ugye ki vannak rakva ezek a kis buborékok, ezek a kis vonalak, amivel ti tudtok a bottal tájékozódni.
0: Igen.
1: Na de hogyha már érted, a metróban ott van az a vonal végig, hogy nehogy beessél a szerelvény elé, vagy legalábbis a vágányra nehogy ráessél, akkor miért nem lehet megjelölni, hogy egyébként itt, hogyha jobbra fordulsz, akkor itt van, vagy hogyha balra fordulsz, akkor itt van egy kút. Érted? Azt ugyanúgy meg lehetne jelölni. És összességében ez körülbelül annyiban telne, hogy egy csempét a földön, vagy egy ilyen járólapot ki kéne cserélni egy ilyen vonalra, és körülbelül ennyi lenne az egész. Rárakni egy klikszakaszot, amit a bottal fel tudtok ismerni, szóval ez nem lenne annyira bonyolult szerintem, és főleg ebben a most, ugye az elmúlt napokban is ez a 35-40 fok, azért ilyenkor folyamatosan az embernek folyadékot kell bevinnie.
0: Hogyne, és tényleg... Nagyon jó, hogy beszélünk erről, és köszönöm, hogy ez neked jutott eszedbe.
1: Hát én ilyen zseni vagyok, tudod, ilyen kis eltűnt zseni.
0: Nekem sok minden eszembe jutna, meg juthatna, de én valahol egy picit úgy pesszimista vagyok, mert vannak olyan alapdolgok, amelyek nem tudtak megvalósulni, bár nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy egyszer ez is megvalósul. Hát persze, nagyon jó lenne egyébként, hogyha lenne ilyen, és erre lehetőség.
1: Na jó, Masanyi, vigyázzatok magatokra, Anitát ismételten, akkor Isten neki, vigyázzon magára ő is, és a melegben üljetek benne a sötét lakásban, ne menjetek sehova, meg sok folyadék.
0: Én fel se húzom a redőnyt, míg este sem mennének, akkor már újra sötét van.
1: Hát ez az. Na akkor vigyázz magadra, jó, sziasztok!
0: Szép

0: Kamureklám.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Dogsányban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mélygarázs, a Posta Park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszúrtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
4: A

0: Boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
2: Mi volt ez?
3: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj még!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Az új dal következik. Érincs meg.

És ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a

nekem csak az a gyönyörű. És veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém. És már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Magyarországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobbi rádió.
3: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 3. napján Kornél, valamint Soma nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somafa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án és június 2-án is. Becézése Kornélka, Kori, Korika, Korni, Kornika, valamint Kornus. Jeles viselői ennek a névnek Bakai Kornél történész, Bárdos Albert Kornél zenetudós, Láncos Kornél fizikus, valamint ön kedves Kornél. Ugyanezen a napon ünneplik névnapjukat Soma nevű kedves hallgatóink, a magyar eredetű férfi név, a nyelvújítás korában alkotott név, a Som szóból származik, jelentése pedig Som. Ünnepelnek még a Somák július 3-án kívül szeptember 16-án is. A név becézése Somácska, Somi, Somika. Jeles viselői ennek a névnek Zámbori Soma színész, Hajnóci Soma bűvész, valamint ön kedves Soma. Szintén ezen a napon köszöntjük Anatol, Anatólia, Bernát, Hadúr, Heliodor, Héliusz, Ilián, Karitász, Leó, Napsugár, Prudencia, Som, valamint Tamás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádió!

0: Da. Puf! Ne, ja?
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: 2026. július 3-a, péntek, Szent Tamás apostol ünnepe. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Evangélium Szent János könyvéből, 20. fejezet 24-től a 29. versig. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Elmélkedés. Tamás apostol útja minden ember útja, a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúság tételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz, én Uram, én Istenem. A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem siettet senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja önmagát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumban, aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk. Uram Jézus Krisztus, sokszor hasonlítok Tamáshoz. Vágyom látni, tapintani, bizonyosságot szerezni. Ne engedd, hogy kétségeim elválasszanak tőled. Jöjj el hozzám is, ahogy Tamáshoz eljöttél, és mutasd meg sebeid gyógyító erejét. Segíts kimondani szívem mélyéből, én Uram, én Istenem. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, és hogy újra meg újra meglátogatsz. Add, hogy hitem megerősödjék, és boldogan higgyek benned. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1980-ban az olaszországi Nápoly városa mellett viharos szél a folyóba sodorta a 45 éves Vittorio Luisi autóját. A férfi kitörte az ablakot, kimászott a süllyedő autóból és partra úszott, ahol aztán egy kidőlő fa agyonütötte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Örömmel üdvözlöm Önöket, olasz tészta különlegeséget hoztam Önöknek, mert csilis babos nyitott lazanyát fogunk készíteni a hozzávalók 4 személyre. Egy evőkanál olívaolaj, egy fejvörös hagyma, finomra vágva, 2 gerezfok hagyma, összezúzva, egy piros csili, finomra aprítva, egy kis padlizsán, kis kockákra vágva, nagyobb cukkini, az is kis kockákra vágva, konzerv vörös bab leszűrve, 2 evőkanál paradicsompüré, egy csomag friss lazanyatészta, maroknyi bazsalikom összetépkedve, 10 deka vegetáriánus sajt reszelve és zöld saláta a tároláshoz. Az elkészítési módja a következő. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, futassuk rajta üvegesre a finomra vágott vörös hagymát. Tegyük bele az úzott fokhagymát, a csilit, a padlizsánt és a cukkinit, és pirítsuk körülbelül 2 percig. Adjuk hozzá a konzervbabot, a paradicsomot és a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, forraljuk fel és lassú tűzön főzzük körülbelül még 5 percig. Közben főzzük ki sós lobogó forró vízben a csomagolásban található utasítás szerint a lazanyatésztát. Szűrjük le, majd mindegyik tésztalapot felezzük le el átlósan. Forgassuk a bazsalikomot a babba, ezután halmozzuk a babos keverékből a tányérokra, a tetejére tegyük a lazanya háromszögeket, arra merjük rá a maradék babot, szórjuk meg reszelt sajttal és díszítsük bazsalikom levelekkel. Zöld salátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hubby Rádió.
3: Hey girl, I've been missing you. I've been waiting for you so long. Show me the way.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítás szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.